0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: A költségvetés és a klímatörvény is fő téma a hétvégi kormányülésen. Fegyverrel fenyegetőzött egy büntetőfékező autós a 44-es főúton. Napos, késő nyárias idővel búcsúzik a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András egyebek mellett arról beszélt, a 2027-es büdzsé részét képezi a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A kormányülésen a készülő klímatörvényről is tárgyalnak. Az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell, prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását, helyreállítását. Gajdos László elmondta, a törvény tervezésébe bevonták a civil szervezeteket is, a jogszabályt pedig szeretnék még az idén az országgyűlés elé vinni. Költségvetési felügyelőt nevez ki a kormány a fővárosi önkormányzathoz, olvasható a kormány.hu oldalon. A fővárosi közfejlesztések tanácsának csütörtöki ülésén született döntés arról, hogy Budapest egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap, amelyet a fennálló tartozások és kötelezettségek rendezésére fordíthat. Cserébe a fővárosnak jövőre legalább 20 milliárd forinttal csökkentenie kell működési kiadásait, a gazdálkodást pedig költségvetési felügyelő követi majd nyomon. Teljesen megsemmisült a műemléki védelem alatt álló református templom és a különálló faharangtorony Radostyánban. A katasztrófavédelem közölte, a lángokat már eloltották, az utómunkálatokat végzik, de csak az épület falai maradtak meg. A templom a 16. században már állt, mai formáját 1784-ben nyerte el. Itthon bevont jogosítvánnyal részegen fogott fegyvert egy sofőr az M44-es autóúton egy másik autósra. Az elkövető feleségével és gyermekével Békés megyében közlekedett, amikor megelőzött egy másik járművet, majd többször büntetőfékezett előtte. A sértett a legközelebbi pihenőhelynél hívta a rendőröket, akik rövidesen elfogták a férfit, majd előállították. Két második világháborús robbanószerkezetet találtak ma a fővárosban. Délután először a Szabadsághídnál bukkantak járókelők egy német gyártmányú páncéltörő lőszerre, nem sokkal ezután a Margit-szigetnél került elő egy robbanótest. A tűzszerész műveletek idejére a rendőrség 200 méteres sugarú körben lezárta és kiürítette a területeket, de a korlátozásokat már feloldották. Vasárnap is marad a napos idő, eső nem várható, a szél csak északnyugaton élénkülhet meg. Hajnalra 1 és 7 fok közé csökken a hőmérséklet, de többfelé gyengén fagyhat is. Délutánra 23-26 fok közé melegszik a levegő.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk. Csak

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: A költségvetés és a klímatörvény is fő téma a hétvégi kormányülésen. Fegyverrel fenyegetőzött egy büntetőfékező autós a 44-es főúton. Napos, késő nyárias idővel búcsúzik a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András egyebek mellett arról beszélt, a 2027-es büdzsé részét képezi a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A kormányülésen a készülő klímatörvényről is tárgyalnak. Az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell, prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását, helyreállítását. Gajdos László elmondta, a törvény tervezésébe bevonták a civil szervezeteket is, a jogszabályt pedig szeretnék még az idén az országgyűlés elé vinni. Költségvetési felügyelőt nevez ki a kormány a fővárosi önkormányzathoz, olvasható a kormány.hu oldalon. A fővárosi közfejlesztések tanácsának csütörtöki ülésén született döntés arról, hogy Budapest egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap, amelyet a fennálló tartozások és kötelezettségek rendezésére fordíthat. Cserébe a fővárosnak jövőre legalább 20 milliárd forinttal csökkentenie kell működési kiadásait, a gazdálkodást pedig költségvetési felügyelő követi majd nyomon. Teljesen megsemmisült a műemléki védelem alatt álló református templom és a különálló faharangtorony Radostyánban. A katasztrófavédelem közölte, a lángokat már eloltották, az utómunkálatokat végzik, de csak az épület falai maradtak meg. A templom a 16. században már állt, mai formáját 1784-ben nyerte el. Itthon bevont jogosítvánnyal részegen fogott fegyvert egy sofőr az M44-es autóúton egy másik autósra. Az elkövető feleségével és gyermekével Békés megyében közlekedett, amikor megelőzött egy másik járművet, majd többször büntetőfékezett előtte. A sértett a legközelebbi pihenőhelynél hívta a rendőröket, akik rövidesen elfogták a férfit, majd előállították. Két második világháborús robbanószerkezetet találtak ma a fővárosban. Délután először a Szabadsághídnál bukkantak járókelők egy német gyártmányú páncéltörő lőszerre, nem sokkal ezután a Margit-szigetnél került elő egy robbanótest. A tűzszerész műveletek idejére a rendőrség 200 méteres sugarú körben lezárta és kiürítette a területeket, de a korlátozásokat már feloldották. Vasárnap is marad a napos idő, eső nem várható, a szél csak északnyugaton élénkülhet meg. Hajnalra 1 és 7 fok közé csökken a hőmérséklet, de többfelé gyengén fagyhat is. Délutánra 23-26 fok közé melegszik a levegő.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

know how I feel. When I have your gloves, everything is real.

együtt vagyunk.

Jazzy. Együtt vagyunk.

0: uplifting serenity.
1: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Költségvetés és a klímatörvény is fő téma a hétvégi kormányülésen. Fegyverrel fenyegetőzött egy büntetőfékező autós a 44-es főúton. Napos, késő nyárias idővel búcsúzik a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András egyebek mellett arról beszélt, a 2027-es büdzsé részét képezi a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A kormányülésen a készülő klímatörvényről is tárgyalnak. Az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell, prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását, helyreállítását. Gajdos László elmondta, a törvény tervezésébe bevonták a civil szervezeteket is, a jogszabályt pedig szeretnék még az idén az országgyűlés elé vinni. Költségvetési felügyelőt nevez ki a kormány a fővárosi önkormányzathoz, olvasható a kormány.hu oldalon. A fővárosi közfejlesztések tanácsának csütörtöki ülésén született döntés arról, hogy Budapest egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap, amelyet a fennálló tartozások és kötelezettségek rendezésére fordíthat. Cserébe a fővárosnak jövőre legalább 20 milliárd forinttal csökkentenie kell működési kiadásait, a gazdálkodást pedig költségvetési felügyelő követi majd nyomon. Teljesen megsemmisült a műemléki védelem alatt álló református templom és a különálló faharangtorony Radostyánban. A katasztrófa védelem közölte, a lángokat már eloltották, az utómunkálatokat végzik, de csak az épület falai maradtak meg. A templom a 16. században már állt, mai formáját 1784-ben nyerte el. Itthon bevont jogosítvánnyal részegen fogott fegyvert egy sofőr az M44-es autóúton egy másik autósra. Az elkövető feleségével és gyermekével Békés megyében közlekedett, amikor megelőzött egy másik járművet, majd többször büntetőfékezett előtte. A sértett a legközelebbi pihenőhelynél hívta a rendőröket, akik rövidesen elfogták a férfit, majd előállították. Két második világháborús robbanó szerkezetet találtak ma a fővárosban. Délután először a Szabadsághídnál bukkantak járókelők egy német gyártmányú páncéltörő lőszerre, nem sokkal ezután a Margit-szigetnél került elő egy robbanótest. A tűzszerész műveletek idejére a rendőrség 200 méteres sugarú körben lezárta és kiürítette a területeket, de a korlátozásokat már feloldották. Vasárnap is marad a napos idő, eső nem várható, a szél csak északnyugaton élénkülhet meg. Hajnalra 1 és 7 fok közé csökken a hőmérséklet, de többfelé gyengén fagyhat is. Délutánra 23-26 fok közé melegszik a levegő.
1: A hírek után újra. Jazzy zene.

0: Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Take a journey.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: A költségvetés és a klímatörvény is fő téma a hétvégi kormányülésen. Fegyverrel fenyegetőzött egy büntetőfékező autós a 44-es főúton. Napos, késő nyárias idővel búcsúzik a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András egyebek mellett arról beszélt, a 2027-es büdzsé részét képezi a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A kormányülésen a készülő klímatörvényről is tárgyalnak. Az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell, prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását, helyreállítását. Gajdos László elmondta, a törvény tervezésébe bevonták a civil szervezeteket is, a jogszabályt pedig szeretnék még az idén az országgyűlés elé vinni. Költségvetési felügyelőt nevez ki a kormány a fővárosi önkormányzathoz, olvasható a kormány.hu oldalon. A fővárosi közfejlesztések tanácsának csütörtöki ülésén született döntés arról, hogy Budapest egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap, amelyet a fennálló tartozások és kötelezettségek rendezésére fordíthat. Cserébe a fővárosnak jövőre legalább 20 milliárd forinttal csökkentenie kell működési kiadásait, a gazdálkodást pedig költségvetési felügyelő követi majd nyomon. Teljesen megsemmisült a műemléki védelem alatt álló református templom és a különálló faharangtorony Radostyánban. A katasztrófa védelem közölte, a lángokat már eloltották, az utómunkálatokat végzik, de csak az épület falai maradtak meg. A templom a 16. században már állt, mai formáját 1784-ben nyerte el. Itthon bevont jogosítvánnyal részegen fogott fegyvert egy sofőr az M44-es autóúton egy másik autósra. Az elkövető feleségével és gyermekével Békés megyében közlekedett, amikor megelőzött egy másik járművet, majd többször büntetőfékezett előtte. A sértett a legközelebbi pihenőhelynél hívta a rendőröket, akik rövidesen elfogták a férfit, majd előállították. Két második világháborús robbanószerkezetet találtak ma a fővárosban. Délután először a Szabadsághídnál bukkantak járókelők egy német gyártmányú páncéltörő lőszerre, nem sokkal ezután a Margit-szigetnél került elő egy robbanótest. A tűzszerész műveletek idejére a rendőrség 200 méteres sugarú körben lezárta és kiürítette a területeket, de a korlátozásokat már feloldották. Vasárnap is marad a napos idő, eső nem várható, a szél csak északnyugaton élénkülhet meg. Hajnalra 1 és 7 fok közé csökken a hőmérséklet, de többfelé gyengén fagyhat is. Délutánra 23-26 fok közé melegszik a levegő.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

Csukom az ajtót, kattanozám. Tétova homályon lépek át. A kakukkosóra egy pillanat.

0: magyar királyé, te bojda.
1: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Kellemes őszi időre számíthatunk. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája a kihelyezett kormányülésnek. Tűzütött ki a perui romváros a Machu Picchu térségében. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája a kihelyezett kormányülésnek Erdőbényén. A 2027-es költségvetés kiemelt része a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. Magyarország 3 kiemelt vasúti fejlesztés finanszírozására ad be Európai Uniós pályázatot, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid Facebook oldalán azt írta, ebben az új Gubacsi vasúti híd építése, a Balaton-Szentgyörgyi Nagykanizsa gyékényes vasúti kapcsolat korszerűsítésének előkészítése, illetve a Budapest-Győr nagysebességű vasút tervezésének folytatása szerepel. Ukrajna megduplázza az orosz kőolajfinomítók elleni támadásokat, válaszul az orosz légitámadásokra. Volodymyr Zelenszkij azt mondta, hogy Moszkva új stratégiája a civilek elűzése Kijevből, miközben Ukrajna továbbra sem támad polgári célpontokat. Moszkva eközben felszólította a Kijevben tartózkodó külföldieket, hogy hagyják el a várost, a lakosságot pedig arra kérték, hogy ne közelítsék meg a kijevi katonai és közigazgatási létesítményeket. Általános választásokat tartanak ma Bosznia-Hercegovinában, mintegy 3,4 millió választópolgár dönthet az államelnökség, az országos és országrészi parlamentek, valamint a katonai törvényhozások összetételéről. A voksoláson először alkalmaznak országosan biometrikus választóazonosítást és szavazólap beolvasó berendezéseket. Ez a 10. általános választás az 1992-95 közötti boszniai háború lezárása és a köztársaság kikiáltása óta. Tűzütött ki a perui romváros a Machu Picchu térségében, a tűz bozótirtás miatt keletkezett, amellyel a helyi gazdák művelhető területeket akartak nyerni. Az erős napsütés és a száraz növényzet miatt azonban a lángok elszabadultak. Machu Picchu Peru legfőbb turisztikai nevezetessége, évente 3 millióan látogatják. Árvizeket és jelentős károkat okoztak a csütörtök óta tartó heves esőzések és viharok Krétán. Több nyaralót evakuálni kellett a turisták által sűrűn látogatott görögországi szigetről. A hatalmas víztömeg utakat vágott el, illetve hordott tele törmelékkel. A mentők folyamatosan dolgoznak a földcsúszamlások elhárításán és az utak megtisztításán. Ma is sok napsütésre számíthatunk, eső nem várható. Napközben 23-26 fokra melegszik a levegő. A jövő hét közepéig folytatódik a szép napos őszi idő.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Kellemes őszi időre számíthatunk. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája a kihelyezett kormányülésnek. Tűzütött ki a perui romváros a Machu Picchu térségében. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája a kihelyezett kormányülésnek Erdőbényén. A 2027-es költségvetés kiemelt része a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. Magyarország 3 kiemelt vasúti fejlesztés finanszírozására ad be Európai Uniós pályázatot, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid Facebook oldalán azt írta, ebben az új Gubacsi vasúti híd építése, a Balaton-Szentgyörgyi Nagykanizsa gyékényes vasúti kapcsolat korszerűsítésének előkészítése, illetve a Budapest-Győr nagysebességű vasút tervezésének folytatása szerepel. Ukrajna megduplázza az orosz kőolajfinomítók elleni támadásokat, válaszul az orosz légitámadásokra. Volodymyr Zelenszky azt mondta, hogy Moszkva új stratégiája a civilek elűzése Kijevből, miközben Ukrajna továbbra sem támad polgári célpontokat. Moszkva eközben felszólította a Kijevben tartózkodó külföldieket, hogy hagyják el a várost, a lakosságot pedig arra kérték, hogy ne közelítsék meg a kijevi katonai és közigazgatási létesítményeket. Általános választásokat tartanak ma Bosznia-Hercegovinában. Mintegy 3,4 millió választópolgár dönthet az államelnökség, az országos és országrészi parlamentek, valamint a katonai törvényhozások összetételéről. A voksoláson először alkalmaznak országosan biometrikus választóazonosítást és szavazólap beolvasó berendezéseket. Ez a 10. általános választás az 1992-95 közötti boszniai háború lezárása és a köztársaság kikiáltása óta. Tűzütött ki a perui romváros a Machu Picchu térségében, a tűz bozótirtás miatt keletkezett, amellyel a helyi gazdák művelhető területeket akartak nyerni. Az erős napsütés és a száraz növényzet miatt azonban a lángok elszabadultak. Machu Picchu Peru legfőbb turisztikai nevezetessége, évente 3 millióan látogatják. Árvizeket és jelentős károkat okoztak a csütörtök óta tartó heves esőzések és viharok Krétán. Több nyaralót evakuálni kellett a turisták által sűrűn látogatott görögországi szigetről. A hatalmas víztömeg utakat vágott el, illetve hordott tele törmelékkel. A mentők folyamatosan dolgoznak a földcsúszamlások elhárításán és az utak megtisztításán. Ma is sok napsütésre számíthatunk, eső nem várható. Napközben 23-26 fokra melegszik a levegő. A jövő hét közepéig folytatódik a szép napos őszi idő.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jazzy. Együtt vagyunk.
1: A négyszintes panel előtt a Bádog busz megállóra és a környékre rálóg a gyermekkorom hálója. Ott a sárga színű padon üldögél a nagymamám, hogy megjöjjön a pesti járat, és rajta én. Na, arra vár. Azt mondják, egy életen át nem szokom meg, hogy nem él. Esküszöm, hogy néha látom, és hallom, hogy hozzám beszél.

0: A Jazzy Rendezvún bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvún Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzin. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
1: Kellemes őszi időre számíthatunk. Ukrajna megduplázza az orosz kőolajfinomítók elleni támadásokat. Választásokat tartanak ma Bosznia-Hercegovinában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája a kihelyezett kormányülésnek Erdőbényén. A 2027-es költségvetés kiemelt része a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. Magyarország 3 kiemelt vasúti fejlesztés finanszírozására ad be Európai Uniós pályázatot, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid Facebook oldalán azt írta, ebben az új Gubacsi vasúti híd építése, a Balaton-Szentgyörgyi Nagykanizsa gyékényes vasúti kapcsolat korszerűsítésének előkészítése, illetve a Budapest-Győr nagysebességű vasút tervezésének folytatása szerepel. Ukrajna megduplázza az orosz kőolajfinomítók elleni támadásokat, válaszul az orosz légitámadásokra. Volodymyr Zelenszkij azt mondta, hogy Moszkva új stratégiája a civilek elűzése Kijevből, miközben Ukrajna továbbra sem támad polgári célpontokat. Moszkva eközben felszólította a Kijevben tartózkodó külföldieket, hogy hagyják el a várost, a lakosságot pedig arra kérték, hogy ne közelítsék meg a kijevi katonai és közigazgatási létesítményeket. Általános választásokat tartanak ma Bosznia-Hercegovinában, mintegy 3,4 millió választópolgár dönthet az államelnökség, az országos és országrészi parlamentek, valamint a katonai törvényhozások összetételéről. A voksoláson először alkalmaznak országosan biometrikus választóazonosítást és szavazólap beolvasó berendezéseket. Ez a 10. általános választás az 1992-95 közötti boszniai háború lezárás és a köztársaság kikiáltása óta. Tűzütött ki a perui romváros a Machu Picchu térségében, a tűz bozótirtás miatt keletkezett, amellyel a helyi gazdák művelhető területeket akartak nyerni. Az erős napsütés és a száraz növényzet miatt azonban a lángok elszabadultak. Machu Picchu Peru legfőbb turisztikai nevezetessége, évente 3 millióan látogatják. Árvizeket és jelentős károkat okoztak a csütörtök óta tartó heves esőzések és viharok Krétán. Több nyaralót evakuálni kellett a turisták által sűrűn látogatott görögországi szigetről. A hatalmas víztömeg utakat vágott el, illetve hordott tele törmelékkel. A mentők folyamatosan dolgoznak a földcsúszamlások elhárításán és az utak megtisztításán. Ma is sok napsütésre számíthatunk, eső nem várható. Napközben 23-26 fokra melegszik a levegő. A jövő hét közepéig folytatódik a szép napos őszi idő.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

0: Jó reggelt kívánok, ez itt a Jazzy, ahol most indul a Budapesti Hírmagazin, én Vukovi Judit vagyok. Több mint 35 ezer négyzetméteren készül Budapest új egészségügyi központja. 2024 óta zajlik a Budai Egészségközpont, valamint az Országos Gerinc Gyógyászati Központ átfogó fejlesztése az Alkotás utca és a Királyhágó utca találkozásánál, írja a Magyar Építők. A portál rámutatott, hogy a munka első nagy szakasza már befejeződött, ugyanis az A, valamint a B tömböt már felújították, a C tömb pedig áprilisban érte el szerkezetkész állapotát. Utóbbi épületben egyszerre zajlanak gépészeti és elektromos szerelések, valamint betonozási, festési és burkolási munkák. Hozzátették, hogy ez a feladat túlmutat egy új tömb megépítésén, ugyanis az intézmény meglévő, különböző korokban emelt épületeit is egységesen, korszerűen és biztonságosan működő egészségügyi komplexummá alakítják. Az A és a B épületek felújítását másfél év alatt végezték el. A folyamat végén az Országos Gerinc Gyógyászati Központ visszaköltözhet az épület együttesbe. A szerkezeti beavatkozásokat követően külső kéregfalakkal, belső vasbeton merevítő falakkal, valamint vízszintes abroncsolással korszerűsítették az átömb szerkezetét. Emellett felújították a műtőket, korszerűsítették a nyílászárókat és a hűtési rendszert, továbbá vastag kőzetgyapott hőszigetelés került a külső falakra. A C-tömb építését 2024 márciusában kezdték meg, majd bő egy évvel később a szerkezetépítési munkák is elindulhattak. 2026 márciusában betonozták a záró fődémet, a szerkezet megépítéséhez mintegy 17 ezer köbméter betont és 2300 tonna betonacélt használtak fel, miközben a zsaluzott felületek nagysága elérte az 57 ezer négyzetmétert. Ennek végeztével a munka súlypontját a homlokzatra, a külső infrastruktúra és a belső rendszerek kialakítására helyezték át. Hozzátették, hogy a szervezés és a lebonyolítás is precíz logisztikát igényel, mivel rendkívül sűrű a városi környezet. Ezért pontosan tudni kell azt, hogy az érkező anyagokat mikor és hol használják fel. Emellett a külső közműépítés is szoros koordinációt igényel. Kiemelték, hogy az is alapvető elvárás, hogy egy esetleges áramkimaradás még rövid ideig se veszélyeztesse a berendezések működését, ezért a villamos energiaellátást több egymástól független rendszer biztosítja. A végső átadást 2027 őszére tervezik, amivel a Budai Egészségközpont épületállományának területe 35.500 négyzetméterre nő. Összesen 250 ágy, 17 műtő és 87 rendelő lesz, a három tömb pedig egyetlen kórházként fog működni. Budapest is beszáll a Gripenek fejlesztésébe. Átadták a Gripen vadászgépeket gyártó svéd vállalat új budapesti repülésfejlesztési központját, jelentették be a cég vezetői. A központ mintegy fél év előkészület után 25 magasan képzett szakemberrel kezdi meg a működését, a létszám a közeljövőben jelentősen bővülhet. Elsősorban az autóipari, informatikai és játékfejlesztési szektorban felhalmozott szakértelemre építenek a kiválasztáskor. A tevékenységük egyik fő területe a kiterjesztett valóság alkalmazása a Gripen karbantartásban és a műszaki személyzet képzésében, ezzel valós környezetben szimulálhatók az egyes eljárások. A technológia gyors fejlődése miatt egyre fontosabb, hogy a szakembereket rövid idő alatt lehessen kiképezni, emelte ki a létesítményvezető. A cég hosszú távú együttműködési lehetőségként tekint a Budapesti Repülésfejlesztési Központra, amely a jövőben további feladatokkal bővülhet. Erről a szervezet alelnöke beszélt. Magyarország szerepeit túlmutat a vadászrepülőgépek felhasználásán, a magyar szakemberek és a budapesti központ a jövőbeni fejlesztéshez is hozzájárul. Szólt a társaság legújabb fejlesztéséről, a Gripen E/F modelljéről, amely a vadászrepülőgépek új generációját képviseli, és a szoftveres fejlesztés révén alapvetően megváltoztatja a légi hadviselést. Példaként említette, hogy kevesebb mint három hónap alatt integráltak egy külső fejlesztésű mesterséges intelligencia ügynököt, ez egyedülálló megoldás. Az új modell iránt magas a kereslet, jelenleg 133 repülőgépre van megrendelés, a típust pedig már Svédországban és Brazíliában is hadrendbe állították. A vállalat célja, hogy a szoftveres fejlesztéseket akár néhány órán vagy napon belül integrálni és alkalmazni lehessen.
1: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Itt a Jazzin folytatjuk a Budapesti Hírmagazint. Egyre többen költöznek Budapestről a Balatonhoz. 2025-ben a hét tóparti járásban 1252-vel többen telepedtek le, mint ahányan elköltöztek. A Sonline egy elemzésre hivatkozva megállapította, hogy az érkezők jelentős része Budapestről és Pest vármegyéből jött, miközben a magas balatoni ingatlanárak miatt egyre többen kereshetnek otthont a környező, kedvezőbb áru településeken. Országosan tavaly 226 000 költöztek másik településre, további 191 000 pedig ugyanazon településen belül változtattak lakóhelyet. A költözések egyik legfontosabb központja továbbra is Budapest volt. A fővárosból több mint 16 000 települtek át Pest vármegyébe, az ellenkező irányban pedig csaknem 10 000 váltottak lakóhelyet. A két irány különbsége alapján Budapest mintegy 6700 lakost veszített Pest vármegyével szemben. Közben országszerte egyre többen hagyják el a nagyobb városokat a kisebb településekért. Budapest és a 100-300 000 lakosú városok jelentős veszteséget szenvedtek el, miközben a 2-5 000-es települések összesen 5800 fős nettó nyereséget értek el. A legerősebb szuburbanizáció Budapest környékén zajlik, a 15 legnagyobb nyertes járásból 12 Pest vármegyében található. A 30 éves költő közösségi adatsorokból az is látható, hogy a magyarországi mobilitást hosszú időn keresztül erősen befolyásolta a nagy létszámú, az 1970-es években született Ratko unoka generáció. A költözők átlag életkora 2005 és 2025 között 29,4 évről 35,7 évre emelkedett, miközben a fiatalabb generációk létszáma már kisebb. Ez a demográfiai változás az ingatlanpiaci mozgásokban is egyre markánsabban megjelenik. Összeírják Budapest kutyáit, ebb összeírást tartanak Budapest több kerületében. A törvény szerint a kutyatartók kötelesek az összeírásban részt venni, amennyiben ennek nem tesznek eleget, úgy állatvédelmi bírságra számíthatnak. A 7. és a 8. kerületben december 1-ig tart az ebb összeírás. Ennek során arra kérik a kutyatulajdonosokat, hogy töltsék ki az ebb összeíró adatlapot, és juttassák azt el az önkormányzathoz. Az összeírás célja a kerületekben tartott kutyák adatainak, valamint tulajdonosaik, illetve tartóik elérhetőségének nyilvántartása, a veszettség elleni védekezés, az állatok tulajdonosai, tartói és más emberek jogainak, személyes biztonság és tulajdonának védelme, valamint állatvédelmi feladatok ellátása, olvasható a Józsefvárosi Önkormányzat honlapján. Felhívják a figyelmet, hogy az ebb összeírásban akkor is kötelező részt venni, ha a kutyatartó a korábbi években már kitöltötte az ebb összeíró adatlapot. A 6. kerületben október 30-áig, a 3. és a 15. kerületben október 31-éig tart az ebb összeírás. Az Óbudai Önkormányzat arra hívta fel a figyelmet, hogy minden egyes kutyáról külön adatlapot kell kitölteni, az előző összeírás óta elveszett állatokról is, amelyet aláírva kell visszajuttatni a hivatalhoz. A 15. kerületi önkormányzat rámutatott, hogy aki a kötelező adatszolgáltatást nem vagy nem megfelelően teljesíti, 150 000 forintos bírsággal sújtható. A 13. kerületben december 31-éig kell a szükséges adatokat benyújtani. Ebb összeírást 3 évente kötelező tartani. A fővárosi közgyűlés az évelei döntésével felkérte az akkori kormányt, terjesszen az országgyűlés elé egy olyan jogszabálymódosítási csomagot, amelyel az önkormányzatok által végzett ebb összeírás jelenlegi rendszerét átalakítják úgy, hogy az ebb nyilvántartást működtető hatóság szolgáltatna adatokat az önkormányzatoknak. Megvan a könyvrajongók kedvenc városa. Egy friss kutatás azt vizsgálta meg, hogy hol várja a legtöbb könyvesbolt, könyvtár és irodalmi program az utazókat. A világ 10 legjobb városa közé Budapest is bekerült. A Holafly 50 várost hasonlított össze a könyvesboltok, könyvtárak és irodalmi túrák száma alapján. Az első helyre Róma került. Az olasz fővárosban 326 könyvesboltot, 87 könyvtárat és 897 irodalmi túrát számoltak össze. Utóbbiból Rómában van a legtöbb a vizsgált városok közül. Itt található a Bibliotheca Angelica, a világ legrégebbi nyilvános könyvtára, valamint az 1909 óta működő Antica Liberia Casanelli is. A ritka könyveket és régiségeket kínáló üzlet egy szabóság helyén működik, eredeti faburkolatait és fújt üvegből készült könyvszekrényeit pedig máig megőrizte. A második helyen Berlin végzett, a német fővárosban 418 könyvesbolt, 44 könyvtár és 46 irodalmi túra érhető el. Bár London harmadik lett, könyvesboltok számában az összes vizsgált várost megelőzte. Budapest is bekerült a legjobb 10 közé, a magyar főváros a 10. helyet szerezte meg. Új olaszországi útvonallal bővült a Wizz Air kínálata. A légitársaság 2027. júniusától közvetlen járatot indít Budapestről Salermóba hetente kétszer, szerdán és vasárnap. Jegyek 2026. szeptember 30-ától foglalhatók. Salermóval már 12 olasz város érhető el közvetlenül Budapestről a Wizz Airrel: Róma, Milánó, Torino, Bari, Rimini, Lamezia, Terme, Velence, Genova és Nápoly mellett Szicíliára és Szardíniára is közvetlen járatok közlekednek.
1: Jazzy.
0: Együtt vagyunk.

0: Újabb fővárosi híreket hallatnak itt a Jazzin, a Budapesti Hírmagazinban. Jó reggelt kívánok! Jelenleg egyszerre több külső és belső tényező nehezíti a budapesti turizmus teljesítményét. Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke szerint az erős forint, a magas működési költségek és az ország marketing akadozása mellett Budapest egyes közterületeinek állapota, valamint a turisztikai infrastruktúra és a kínálat fejlesztésének elmaradásai is rontják a főváros versenyképességét. Számos olyan adminisztratív és jogszabályi probléma van az ágazatban, amelynek megoldása nem elsősorban pénz, hanem szabályozói hozzáállás kérdése, hangsúlyozta Flesch Tamás a Népszavának adott interjúban a szakmai szervezetek által összeállított 33 pontos javaslatcsomag kapcsán. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke a budapesti turizmus egyik régóta húzódó kérdésének nevezte, többek között a rövid távú lakáskiadás szabályozását. A magyarországi szállodások határozottan nem akarják megszüntetni a rövid távú lakáskiadást, mert nagy szükség van rá, különösen a nagyvárosokban, a szabályozását azonban 10 éve kérik, emelte ki. Hozzátette, nem biztos, hogy a Budapesten alkalmazható megoldásnak meg kell egyeznie más európai városok, például Barcelona gyakorlatával. Meggyőződése, hogy a magyar viszonyokra szabott modellt kell kialakítani, ehhez pedig megfelelő előkészítési időre van szükség. A szakember ezért legalább 2027 végéig, vagyis további 1 évvel meghosszabbítaná a jelenlegi moratóriumot. Flesch Tamás szerint Budapestnek ugyanakkor a jövőben nem elsősorban a vendégszám további növelésére, hanem a magasabb költésű turisták megszólítására kellene törekednie. Az európai vendégkör nélkülözhetetlen, viszont egyes távolabbi piacokról érkező turisták lényegesen többet költenek. Az izraeli vendégek költése például meghaladja az európai turistákét, az amerikai, aki ennek akár a 3-szorosa, az ázsiai, aki pedig mintegy a 2-szerese lehet. A szakember szerint ehhez azonban megfelelő infrastruktúrára is szükség van. A repülőtér fejlesztése elengedhetetlen, emellett örök téma a reptérek ki- és bejutás kérdése. Emellett a főváros egyik legfontosabb jelenleg részben kihasználatlan lehetőségét a konferenciaturizmusban látja, Budapestnek a jelenleginél jóval nagyobb részesedést kellene megszereznie ebből a szegmensből. Hangsúlyozta, hogy a Dunapartban továbbra is jelentős kiaknázatlan turisztikai potenciál rejlik, a fejlődést azonban több területen a túlzott szabályozás is akadályozza. Az interjúban szóba került Budapest belvárosának köztisztasági és közbiztonsági helyzete is. Flesch Tamás komoly és gyorsan kezelendő problémának tartja, hogy a visszaváltható palackokat keresők rendszeresen kiborítják a kukákat, miközben megítélése szerint az utcai droghasználat is látványosan rosszabb képet mutat az utóbbi időben. 2008. szeptember 30-án adták át Magyarország leghosszabb folyami hídját, ami egyúttal az ország első nagyméretű ferdekábeles hídja is. Az 1861 méter hosszú Megyeri híd Újpestet köti össze Budakalásszal a Szentendrei szigeten keresztül. Az átadásakor ez volt Budapest 10., az ország 19. Duna hídja. Az építkezés 2006-ban kezdődött, de egy árvízhullám miatt az előkészítő munkák jelentős része kárba veszett. Az építési munkálatok a komoly műszaki kihívások ellenére 2 év alatt befejeződtek, a Nagy Duna hídjának próbaterhelését 2008. augusztus 22-e és 24-e között éjjelente tartották, 48 homokkal megrakott, egyenként 43 tonna össztömegű teherautóval. A műszaki átadás augusztus 27-én kezdődött, az avató ünnepséget szeptember 13-ai nyílt napon tartották, a hidat szeptember 30-án helyezték forgalomba. A híd nevéről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium internetes szavazást indított, sokáig úgy nézett ki, hogy Chuck Norrisról fogják elnevezni, míg nem Stephen Colbert amerikai tévés arra nem buzdította a nézőit, hogy szavazzanak rá. Az ügyben illetékes Földrajzi Névbizottság végül nem vette figyelembe a voksolás eredményét, és a Megyeri híd elnevezést választotta, utalva arra, hogy a híd keleti partjánál Káposztásmegyer, a nyugatinál Békásmegyer fekszik. A 62 milliárd forintos költséggel megépült híd hatalmas méreteit jól érzékelteti a beépített anyagok mennyisége. A beépített vasbeton szerkezet 120 ezer köbmétert, az acélszerkezet 12 ezer tonnát, az aszfalt burkolat 46.250 négyzetmétert, a sóvédő bevonat 25 ezer négyzetmétert tesznek ki. Az építés során 452 nagy átmérőjű furt vasbeton cölöpöt használtak fel. Az öt híd együttesből álló Megyeri híd legimpozánsabb szakasza a Nagy Dunaág fölött húzódó 591 méter hosszú, 300 méter hajózó nyílású ferdekábeles acélhíd, az ország első ilyen szerkezetű hídjának pályáját 12 méter hosszú, előre gyártott acélhídelemek összeillesztésével hozták létre, az acélszerkezetet a 100 méter magas feszített vasbeton felszerkezet tartja.
1: Jesse.

0: dass du bist wollt.
1: Itt a Jazzin folytatjuk a Budapesti Hírmagazint. Régóta várt korszerűsítés valósulhat meg Zugló vasútállomásnál. A tervek szerint elbontják az utasvárót, szélesítik a peront, akadálymentessé és jobban megközelíthetővé válhat az állomás. A felújításra a MÁV már kiírta a fejlesztéshez szükséges tervezési tendert. A cél, hogy Budapest egyik legforgalmasabb vasúti megállója végre akadálymentessé váljon, miközben a jelenlegi szűkös és elavult utasforgalmi területeket is átalakítják. A fejlesztés jelentőségét mutatja, hogy az állomás évente több mint 1,5 millió utast szolgál ki, és naponta átlagosan 200-250 személyszállító vonat áll meg itt. Ahogy Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán írta, a cél, hogy akadálymentes, biztonságos, a fővároshoz és a 21. századhoz méltó megjelenést és szolgáltatásokat kapjon Budapest egyik legfontosabb vasúti megállóhelye. A Cegléd-Debrecen felé vezető vasútvonal mind az elővárosi, mind a távolsági forgalomban kitüntetett szerepű, Zuglóban lehet átszállni a Tököli úti buszokra és az egyes villamosra, de a vasúti megállóban méltatlan körülmények fogadják az utasokat. A nemrég megjelent tervezői közbeszerzés alapján a váróterem és a büfé épületeit el kell bontani, ezek jelenleg veszélyesen leszűkítik a peront, funkcióit pedig áthelyezzék a Francia úton, lenn a töltés oldalán kialakítandó fogadóterületre. Mindemellett meghosszabbítják a perontetőt, az akadálymentes megközelítést liftek biztosítják majd, illetve a Bosnyák tér felé, valamint a megálló déli végén is kialakítanak egy-egy kijáratot. Ahogy Vitézy Dávid is említette, most a tervezés indul, a kivitelezés várhatóan 2028-ban kezdődhet. Nemzetközi futómezőn gyűlik össze 2026. október 10-e és 11-én Budapesten. A kétnapos esemény 18 versenyszámmal várja a sportolókat, családokat, iskolai és céges csapatokat. A nevezések már most meghaladják a tavaly ilyenkor mért szintet, a mezőny pedig ezúttal is igazán nemzetközinek ígérkezik. 2026. október 10-e és 11-én már 41. alkalommal rendezik meg Magyarország egyik legnagyobb és legrégebbi futóeseményét, a Pázmány Péter sétány környékén kialakított rajtcélszakasztól induló kétnapos program a kezdőktől a rutinos maratonistákig mindenki számára kínál teljesíthető kihívást, legyen szó egyéni indulásról, családi közös futásról vagy csapatversenyről. Az érdeklődés idén is kiemelkedő, szeptember 1-ig már több mint 19 000-en neveztek, ami meghaladja az előző év azonos időszakának eredményét. A rendezvény nemzetközi vonzerejét jól mutatja, hogy a világ 115 országából már több mint 7 000 nevezés érkezett. A Spár Budapest Maraton így nem csak a hazai szabadidősport egyik meghatározó eseménye, hanem a főváros egyik kiemelkedő futóturisztikai rendezvénye is. A szombati program ezúttal is a rövidebb távokról, a közös élményekről és a családokról szól. A résztvevők 500 métertől egészen 10 kilométerig választhatnak maguknak kihívást, visszatér a 2,3 kilométeres maratonka, valamint a 3x2 kilométeres váltó és suli váltó. Az 1 kilométeres családi futás lehetőséget teremt arra, hogy több generáció együtt álljon rajthoz, a proaktív mini maraton pedig 5 kilométeres távon kínál élvezetes kihívást. A 10 kilométer azokat várja, akik egyénileg próbálnák ki magukat egy hosszabb, de még teljesíthető távon. Az esélyegyenlőségi futam pedig ismét megmutatja, hogy a mozgás élménye mindenkié. Aki pedig futás helyett inkább gyalog fedezné fel a főváros, 4 különböző távon csatlakozhat a városi túrák valamelyikéhez. Vasárnap a 42,2 kilométeres klasszikus maratoni táv kerül a középpontba, amely egyéniben, párban vagy a maratonstaféta keretében 4 fős váltóban is teljesíthető. A maratoni mezőny mellett a 30 kilométeres táv, valamint a félmaratoni és 14 kilométeres futamok indulói is benépesítik majd a pályát. Így vasárnap is változatos mezőnynek szurkolhatunk, miközben a különböző távokon indulók egyaránt részesei lehetnek Budapest egyik legnagyobb futóünnepének. Érkezik a legelső Cheese Budapest október 17-e és 18-a között, első alkalommal rendezik meg a programot a Rákóczi téri vásárcsarnokban. A kétnapos gasztronómiai esemény a minőségi hazai sajtokat, a kézműves sajtkészítőket és a sajtkultúra sokszínűségét állítja a középpontba. A rendezvény október 17-én szombaton exkluzív kóstoló estel indul, ahol többek között sajtot és fermentált italokat, valamint prémium bor és sajtválogatást kóstolhatnak meg a vendégek. Október 18-án vasárnap a sajtünnep és vásár várja a közönséget, 20-nál több hazai sajtkészítő mutatkozik be a Rákóczi téri vásárcsarnokban. A látogatók vezetett sajt, valamint bor és sajtsétákon vehetnek részt, paranyica sajtnyújtást és mozzarella készítést láthatnak, a családokat pedig külön gyerekprogramok várják. A színpadi beszélgetéseken és előadásokon többek között Pintér Katalin, Bernát József, Harmad Csaba, Reményik Kálmán és Ficsor Árpád járják körül a sajtkultúra különböző kérdéseit. A program nemzetközi vendége Ursula Heinzelmann német gasztronómiai szakíró lesz, míg Katona Csaba történész a sajt történetébe és kultúrájába enged betekintést. Kiemelt esemény a 14. sajtmustra ünnepélyes díját adója lesz, a rendezvény zárásaként pedig felvágják a sajtmustra 2026. évi sajtját.
0: Jazzy. Együtt vagyunk. The

0: Jöjjenek az újabb fővárosi hírek itt a Jazzén. Grúz és bolgár betörőket fogtak el a rendőrök Budapest belvárosában. Szeptember 25-én este az 5. kerületben a rendőrség és a terrorelhárítási központ munkatársai fogtak el egy 28 éves és egy 30 éves grúz, valamint egy 30 éves bolgár állampolgárságú férfit, írja a rendőrség közleménye. A férfiakat üzletszerűen, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás gyanújával hallgattak ki és indítottak ellenük eljárást. A rendőrség közleménye szerint a külföldi férfiak legalább 3 helyszínről vittek el készpénzt, ékszereket, kamerát és fényképezőgépet, amelyek összértéke több mint 16 millió forint. A férfiaktól és az autójukból pénzt, ékszereket, fényképezőgépet és a betörések során használt eszközöket foglaltak le a nyomozók. Budapest bekerült Európa top 10 legjobb gasztrovárosa közé. A helyi fogások, gasztroprogramok és Michelin ajánlások repítették Budapestet a top 10-be. A Barcelona, Bécs, Lisszabon és London csak néhány azok közül a városok közül, amelyeket Budapest megelőzött a Holidu 2026-os európai gasztro rangsorában. A magyar főváros a 9. helyet szerezte meg, közvetlenül Madrid mögött és Firenze előtt. A szálláskereső oldal 100 európai város adataiból próbálta kiszámolni, hol a legjobb utazóként belekóstolni a helyi konyhába. Ehhez nem étteremkritikusokat ültetett asztalhoz, hanem 5 tényezőt vizsgált. A városhoz, illetve az országhoz kötődő, legalább 4-essel értékelt tésztatlasz fogások számát, a TripAdvisor-ön elérhető gasztrotúrákat és a főzőkurzusokat, valamint a Michelin Guide helyi konyhára fókuszáló Eat Like a Local kategóriájának éttermeit. Budapest 3 helyi és 12 országos specialitással, 37 gasztrotúrával, 25 főzőkurzussal, illetve 5 Michelin listás helyi ízekre építő étteremmel gyűjtötte a pontokat, és ezzel megszerezte a 9. helyet. Rövidesen véget ér a budapesti hírmagazin itt a Jazzén. Nem sokára friss hírek következnek, én már a köszönöm figyelmüket, további jó pihenést, kellemes rádiózást kívánok. Vukovi Juditot hallották.
1: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobilappal könnyen megy. www.citytaxi.hu
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Kellemes őszi időre számíthatunk. Második világháborús robbanó szerkezeteket találtak a fővárosban. Hatalmas károkat okoztak az esőzések Krétán. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája a kihelyezett kormányülésnek Erdőbényén. A 2027-es költségvetés kiemelt része a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. Két második világháborús robbanó szerkezetet találtak a fővárosban. Először a fővárosi Szabadsághídnál bukkantak járókelők egy német gyártmányú páncéltörő lőszerre. Ezután a Margit-szigetnél került elő egy világháborús légvédelmi repeszgránát és három stabilizátor szárny. A tűzszerész művelet idejére a rendőrség mindkét helyszínt lezárta és kiürítette. Időközi önkormányzati választást tartanak ma 6 településen, Gersekaráton, Porcsalmán polgármestert és képviselőket, Vaján polgármestert, míg Kunbaracson, Nagykátán és Budaörsön önkormányzati képviselőket választanak. A voksolásokat a testületek feloszlása, szavazategyenlőség, valamint egy-egy képviselő lemondása, illetve halála miatt kellett kérni. Szavazni este 7 óráig lehet. Általános választásokat tartanak ma Bosznia-Hercegovinában. Mintegy 3,4 millió választópolgár dönthet az államelnökség, az országos és az országrészi parlamentek, valamint a kantoni törvényhozások összetételéről. Ez a 10. általános választás az 1992-95 közötti boszniai háború lezárása és a köztársaság kikiáltása óta. Ellenőrizhetetlenné vált a diákok franciaországi tiltakozó mozgalma, közölte a párizsi rendőrfőnök. Arra figyelmeztetett, hogy szigorúan fognak reagálni az erőszakra és a garázdaságra. A rohamrendőrség pénteken Franciaország szerte összecsapott az eszköz és tanárhiány miatt tüntető egyetemistákkal, akik járókelőkre is támadtak. Hétfő óta mintegy 5000 embert, többségükben kamaszokat vettek őrizetbe országszerte, több mint 600 rendőr megsebesült. Tűz ütött ki a perui romváros a Machu Picchu térségében, a tűz bozótirtás miatt keletkezett, amellyel a helyi gazdák művelhető területeket akartak nyerni. Az erős napsütés és a száraz növényzet miatt azonban a lángok elszabadultak. Árvizeket és jelentős károkat okoztak a csütörtök óta tartó heves esőzések és viharok Krétán. Több nyaralót evakuálni kellett a turisták által sűrűn látogatott görögországi szigetről. A mentők folyamatosan dolgoznak a földcsuszamlások elhárításán és az utak megtisztításán. Ma is sok napsütésre számíthatunk, eső nem várható. Napközben 23-26 fokra melegszik a levegő. A jövő hét közepéig folytatódik a szép napos őszi idő.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
4: Jó reggelt kívánok! Budapesten hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Az 1-es villamos ma 8 órától 18 óráig a Népliget és a Közvágó híd között nem közlekedik karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Népliget és az Infopark Pázmány Péter sétány között. A hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A hétvégén a H6-os hév helyett Soroksár Hősök tere és a Közvágó híd között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A villamospálya karbantartása miatt egyirányúsították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig, várható a november 22-éig. A 4-es és a 6-os villamos helyett 4-es 6-os villamossal utazhatnak Újbuda központ és a Szél-Kálmán tér között. A járat munkanapokon éjszakánként nem közlekedik, ekkor pótlóbusz jár a Móricz Zsigmond körtér és a Szél-Kálmán tér között Újbuda központ érintésével. Kovács Botond, BKK Info.
0: A hírek után újra jazzy zene.

0: Jazzy Street, a Jazzy autós magazinja. Tesztelünk, értékelünk, kritizálunk és jó tanácsokkal látunk el minden közlekedőt, évszaktól és járműtől függetlenül. Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: Kellemes jó reggelt mindenkinek, ez itt a Jazzy, benne pedig a Jazzy Street, az autós motoros közlekedési magazin. Köszönti önöket a műsorvezető Bögös Sándor, és a vonal túlsó végén itt van velünk Varga Zsombor, a Geely Közép-Kelet-Európai Regionális Marketing igazgatója, meg hát vele együtt tulajdonképpen a Geely világa, ami tele van meglepetésekkel, mert hogy mindig valamilyen, vagy egy Guinness rekorddal ugranak elő, vagy valami teljesen új technológiai irányvonalba vágnak bele, miközben meg valami teljesen más irányba, mondjuk az, hogy homlok egyenest ellenkező irányba is elmennek, és ott is próbálnak a csúcsra törni, szóval egy elképesztően érdekes, hát nyugodtan mondhatom, hogy autó, illetve tech cég. Na de hát akkor először is jó reggelt neked, szia!
2: Jó reggelt, szervezős, üdvözlöm a hallgatókat is!
1: E2. Sikeres lett az autó, vagy nem? Hogy látjátok, mennyire érdekli az embereket az elektromos kis autó?
2: Hát az a helyzet, hogy meg kell köszönöm a kérdésedet, mert hogy elképesztő, amit az elmúlt néhány hétben történt. Ugye augusztus közepén a Sziget Fesztiválon leteleztük le, és jelentettük be először a modellnek az árát, és szeptember elején érkezett a kereskedésekből az autó, és gyakorlatilag most itt néhány hét alatt nem kevesebb, mint 120 szerződés kötetett az autóra. Hogy értsék a hallgatók, hogy ez mekkora szám, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag ugye világszinten egy 40 másodpercenként talál gazdára egy E2. Magyarországon néhány hét bemutatása után 8 óránként kötnek egy szerződést E2-re. Hogyha ezt az ütemet folytatja a modell, már pedig semmi nem mutatja azt, hogy ne így lenne, akkor az azt jelenti, hogy rekordidőn belül nem csak világszinten, hanem Magyarországon is a legnépszerűbb kis autó lesz, nem csak az elektromos autók között, hanem gyakorlatilag a teljes szegmensben. Tehát most nyilván az év végéig hátrajövő pár hónapban már nem fogjuk tudni utolérni a szegmens elsőket, de hogyha mondjuk 2007 elejétől húzunk egy új startot, akkor magabiztosan várhatjuk azt, hogy 2027-ben, bocsánat, ugye hetet mondtam talán, tehát 2027-ben azt várjuk, hogy a Geely E2 az Magyarországon is az abszolút a legnépszerűbb kisautó lesz. Ez azért is fontos, mert jelenleg a kisautó szegmensben, tehát a B-szegmensben gyakorlatilag 18% körül van a tisztán elektromos autóknak a részaránya, ami egészen magas számnak tekinthető. Ez gyakorlatilag szinte azt jelenti, hogy minden 5 autóból egy már tisztán elektromos, csak a Geely E2-nek köszönhetően ezt fel tudjuk tornázni minden 5 autóból 4-re.
1: Egyébként nagyon érdekes, hogy a kínai autók térnyeréséről már beszéltünk nagyon sokat, és tulajdonképpen a kínai autóipar számára a menekülő irány az mindenképpen az export iránya, mert hogy ha Kínát megnézzük, irdatlan méretű túltermelés van. És talán ezzel is tudtok komoly piacokat hódítani, hogy ezt meglovagolva, mindegy az összes kínai autógyár gyakorlatilag nulla haszonnal, vagy akár a nulla haszon alá is bemenve, kezdett el egy offenzívába belemenni, hogy megmutassák, hogy tulajdonképpen milyen technológiai színvonalon tartanak.
2: Hát ezt egy picit korrigálnom kéne két szempontból is. Egyrészt, mert ugye a Geely azért, mint csoportszintű autógyártó, ugye, ami jelenleg a világ 7. legnagyobb autógyártója, és ott most nem csak a Geely márkáról beszélek, hanem a teljes csoportról, ugye ahhoz a Volvo, Lotus, Polestar, stb. Is hozzátartozik. Tehát ezeknek a márkáknak a révén már közel 2 évtizede itt vagyunk Európában, gyártási, kutatási, fejlesztési, design központokkal és egyéb tevékenységgel. És konkrétan minden Európai Uniós tarifa, tehát vám és korlátozás ellenére, és nyilván azt is tudtuk, hogy bejelentettük, hogy 2028 elejétől már a Geely helyi gyártása is megkezdődik. Első körben Valenciában, ugye mérlegelték a Magyarország gyártási helyszínt is, majd meglátjuk, hogy ez később hogy lesz, csak milyen az a döntés született, hogy ugye pont az iparágat jellemző általános túlkapacitás miatt, hogy nem új kapacitásokat akarunk létrehozni, hanem jelenlegeket kihasználni. Itt pedig ugye Valenciában egy Ford közös üzemben fogunk egyébként mi technológiát szállítani a Fordnak, illetve hát egy gyártást megindítani, egyébként az E5 már biztosan ott készül majd a következő generáció. Tehát gyakorlatilag a Geely minden egyes tarifa és minden ellenére gyakorlatilag Európában sokkal magasabb profitot realizál egyébként, és egyébként a legtöbb kínai gyártóra igaz, mint jelenleg Kínában, mert a Kínában valóban öldöklő árharc folyik. Ugye ennek a háttere az gyakorlatilag az, hogy sok évig, tehát körülbelül 10 éven át, ugye a kínai állam az olyan szinten dotálta magát az elektromos autó fejlesztést, tehát a technológiai fejlesztést, hogy gyakorlatilag minden egyes áradott elektromos autó után Kínában, amit regisztráltak és az utakra került, ugye a gyártó kapott egy támogatást. Viszont mindegy volt az, hogy ez viszonylag egy egyszerűbb elektromos technológia, vagy pedig egy nagyon fejlett technológia, mint amit például a Geely képvisel, ugyanazt a támogatást megkapták, emiatt fölhízott ugye a márkáknak a száma, kb. 300-400 között van még most is, a gyártóknak a száma pedig egy ilyen 111-120 környéke. Na most ez látjuk, hogy most egy ilyen drasztikus árharc következett, ugye tavaly év végén megszűnt ez a dotáció. Voltak olyan gyárak, akik úgy döntöttek, hogy akkor kimaxolva a támogatást, ugye önregisztrációval regisztráltatták a kereskedésekben a modelleket, tehát hirtelen földúzott a statisztikák szerint a regisztráció, de ezeket pedig el kellett valójában adni, tehát az első negyed évben pedig ezek a gyártók ugye óriási visszaeséseket könyvelhettek el, meg a teljes kínai piac itt a tavalyi mesterséges földúzasztás miatt, ugye most egy látványos visszaesésben van az idejében, ezt nem kell félteni őket, tehát még mindig éves szinten olyan 25 millió autó körül fog gazdára találni Kínában. Na de az a helyzet, hogy ugye ez most ott elkezdett egy ilyen tisztító tűzként hatni, és hát azt várjuk, hogy néhány éven belül ebből a 120 gyártóból azért jó néhány kiesik majd, és az a hat meghatározó kínai gyártó, akik közül kettő, ezek között a legnagyobb a Geely, ugye, kettő a hat meghatározó kínai gyártóból már benne van, is van a top 10-ben, ugye a világszintű gyártók között, ezek fognak tovább erősödni.
1: Ha megengeded, akkor itt egy rövid zene, és akkor innen folytatjuk.
0: Jazzy!

0: Jazzy Street. Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: A vonal túlsó végén itt van velünk Varga Zsombor, a Jéri Közép-Kelet-Európai Regionális Marketing igazgatója, meg tulajdonképpen az európai, a világ és Kína autópiacának helyzete is egyúttal, mert hogy kicsit belefűztük abba a mondatsorba, amit én ugye elkezdtem, hogy azért Kínából nagyon sokan most gyakorlatilag úgy vannak az autógyárak közül, hogy az exportban látják a túlélés lehetőségét, mert hogy öldöklő küzdelem van a kínai piacon.
2: Így igaz, de itt is egy különbséget kell tenni. Egyrészt, hogy nem lehet azt kijelenteni, hogy gyakorlatilag nullán értékesítenek Európában, ez nem is nagyon érdekel meg nekik, tehát gyakorlatilag minden autógyártó általában Európában és a többi kontinensen magasabb profitrátával dolgozik, mint az egyébként valóban öldöklő kínai piacon. De itt is különbséget kell tenni azok között a gyártók között, akik valóban egy ilyen exportkoncepcióban gondolkodnak, és akár rövid távon csak egyszerűen ki akarják menekíteni, vagy csökkenteni ugye, és kihelyezni a kitettségüket más kontinensekre, illetve azokra a gyártókra, akik valóban hosszú távon gondolkodnak. A Geely az már több mint 100 piacon van jelen globálisan, Európában ugye több mint 20 piacon, és mint említettem ugye az előző kis blokkunkban, Európában 20 éve vagyunk jelen kutatási, fejlesztési, gyártási és design központokkal, tevékenységgel, úgyhogy az európai autóipar meghatározó része, és gyártásban is gondolkodunk ugye a Geely márka tekintetében is, és 2030-ra egyébként az a cél, hogy gyakorlatilag 70-80%-át az Európában értékesített autóinknak itt a kontinensen is gyártsuk. Tehát ez egy kicsit más koncepció, mint a legtöbb kínai gyártó esetében megfigyelhetünk.
1: Hát mindenképpen érdekes egyébként, és akkor még volt egy olyan hír, ami szerintem érdekes, hogy volt egy olyan autótok, ami úgy volt, hogy nem biztos, hogy jön Európába, aztán mégiscsak úgy néz ki, hogy most jön Európába, és mondtad, hogy lesz egy egészen különleges bejelentésed.
2: Így igaz, ígértem neked, hogy most a hallgatók két dolgot is hallhatnak, abszolút elsőként a magyar piacon, mert hivatalosan ezt még senkinek nem erősítettük meg Magyarország kapcsán, tehát a Jazzy Street az, ahol ez elsőként elhangzik. Az egyik az az, hogy ugye a Geely Monjaro, ami egy nagyon komoly, imáron globális modell, eddig ugye első körben a kínai, illetve az ázsiai piacon mutatta be a gyártó.
1: Hova van pozícionálva egyébként?
2: Ő egy executive SUV, ez egy 4,8 méteres, tehát a sztárjainknél is egy 6 centivel nagyobb, magasabb hasmagasságú autó, és az első olyan globális modellünk lesz, amely egyébként elérhető lesz intelligens összkerék meghajtással. Olyannyira, hogy ugye nemrégiben, annak ellenére, hogy ez egy valójában egy SUV, tehát nem egy offroader, hiszen ugye voltak hírek és nagyon komoly megjelenések arról is, hogy ugye van egy hardcore offroaderünk, ugye, ami úszik, oldalazik, rákjárás csinál, és minden egyéb, amiből gyakorlatilag az első órában 44.300 darabot rendeltek elő Kínában, de az egy másik modell, arról majd később talán beszélgetünk, egy másik alkalommal, viszont a Monjaro nem egy hardcore offroader, hanem egy SUV, ennek ellenére Guinness rekordot állított fel az autó, ugyanis ez volt az az autó, amely most néhány hete szeptember közepén gyakorlatilag Egyiptomban a fekete és a fehér sivatag között, ami egy elég hardcore terep. Tehát ott vannak méhomokos részek, murvás részek, sziklás szakaszok, stb. És ezek váltogatják egymást, és ez városi SUV-ként az autó 4,5 óra alatt megtette ezt a 180 kilométeres távolságot, minden erzetes felkészítés nélkül, standard véletlenszerűen kiválasztott modellről beszélünk, és ezzel abszolút Guinness rekorder lett az autó, úgyhogy erre nagyon büszkék vagyunk. Na és ez az az autó, ami gyakorlatilag most már konfirmálhatom, hogy megérkezik Európába. A párizsi autószalon, tehát néhány hét múlva leplezzük le, 12-én lesz ugye a hivatalos leplezése, ott minden egyéb műszaki adatot elárulunk majd róla, nyilván követően pedig az árak is megérkeznek, de néhány info csak én hozzávetőlegesen a hallgatóknak, hogy tényleg igazi insiderként mondhassak el nekik, nektek néhány információt. Egyrészt, hogy ezt már mondtam, hogy egy 4800 centis hosszú autó lesz, a tengelytávja 2845 mm-es, tehát egy igen nagy tengely, nagyon tágas autó lesz. Maga a hasmagassága is egyébként jóval magasabb, mint például a Starré-jé, tehát az a 18 centi magasságát karcolja. Egy 633 literes csomagtartó, tehát jóval tágasabb autó lesz, még a Starré-nél is pedig ugye az is egy tágasabb autó. Egyébként hajtásláncban viszont a Starré-nek az egyötös benzinmotorját ugye kombinálja az elektromotorral. Annyi különbsége, hogy itt ugye intelligens összkerék meghajtás is elérhető lesz a legmagasabb felszereltség mellett, de tényleg ugye ez egy lítium vasfoszfát akkumulátor egyébként, de a többi részlet az tényleg engedjék meg a hallgatók és te is, hogy tényleg a szalon után áruljon, lehet, hogy még már ezért is lekapják a fejemet, ennyi mindent elárultam. És még egy dolgot akkor elárulnék, ez pedig az, hogy sokan kérdezték ugye a Starré kapcsán is, hogy vajon vajon lesz ebből a modellből valaha összkerék meghajtás Európában, mert hogy bizony Ausztráliában például már nagy sikerrel fut, és most először itt Magyarországon elárulhattam, hogy igen, lesz belőle, miközben ez is nagyjából november második felében, tehát a Mondzsáró érkezésével együtt érkezik, tehát rögtön kettő elég komoly, bár még mindig SUV, de elég komoly intelligens összkerék meghajtású terepképességekkel rendelkező modellel debütálunk már gyakorlatilag november folyamán.
1: Magyarországi piacon is elérhető lesz?
2: Abszolút, ez mind a kettő modell már Magyarországra is megérkezik novemberben. Ugye októberben lepelezzük le, és gyakorlatilag néhány héttel követően november közepe vége felé mind a kettő modell itt lesz. Szervezünk is majd egyébként egy jó kis teszteseményt, ahol közelről is meg tudod majd nézni a két modellt, és be tudunk együtt számolni a hallgatóknak ezekről.
1: Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál, úgyhogy sok sikert nektek, mert hogy érdekes autók jönnek a Geely világából. Úgyhogy köszi még egyszer, további kellemes hétvégét.
2: Nagyon köszönöm neked is, és remélem, hogy tudunk még a közelben beszélgetni akár olyasmiről is, hogy ugye a Geely éppen rekorder töltési és töltő infrastruktúrát mutatott be, a világ leggyorsabb töltését. Na és ugye volt még egy hírünk ilyen akkucserés felvásárlásról is, úgyhogy lesz miről még beszélgetünk a közelben is.
1: Hát mindenképpen, mert egyébként érdekes a dolog, mert ugye erre mondta, hogy homlok egyenes két különböző irányba megy. Ez az akkucserés dolog, ez egy érdekes történet, mert hogy ugye a Nio-nál ezt csinálták, hogy mennyire sikeres, mennyire nem, van, ahol igen, van, ahol nem. Úgyhogy valamiért a Geely látott benne fantáziát, mert hogy ők is rárepültek erre a dologra, miközben meg baromi nagy teljesítményű töltőt is csináltak, amivel pár perc alatt lehet az autót felhúzni, na most itt aztán hát ember legyen, aki látja a megfelelő utat. Na, de hát majd megpróbálunk erre rávilágítani.
2: Erről legközelebb beszélhetünk.
1: Na, köszönöm szépen. Hello, szia.
2: Köszönöm szépen. Szép napot neki, és a hallgatóknak is.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Street, a Jazzy autós magazinja. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: A stúdióban megérkezett Sárközi Klára, meg az ő női tesztrovata, és hát múlt héten beszéltünk róla, hogy egy valamilyen rózsaszínű 500-as kabrióval fog érkezni, amin én láttam egy hibrid feliratot, aztán utána Pazicska Krisztoferrel beszéltem, és kérdeztem tőle, te mondom, ez melyik hibrid, amit átsorog, és akkor mondta, hogy az a pici hibrid rendszer dolgozik, ami csak az elindulásoknál segít majd. Tehát mondta, hogy olyan borzasztó sokat nem fog elektromosan menni, leginkább semennyit, de az indulásoknál lehet vele spórolgatni. Na, egy ilyennel jöttél te most, na, úgyhogy először is köszöntelek a stúdióba. Szia!
2: Én is téged.
1: És milyen volt ez a, múlt héten mondtad a színét?
2: Rose Gold
1: színű Fiat 500-as kabrió.
2: Hát, mint tudjuk, az én szívemhez nagyon közel állnak a Fiat 500-asok, én nagyon szeretem őket. Többször felmerült, hogy én szeretnék egy Fiat 500-ast.
1: Aztán rájött, hogy nem fér bele a lába.
2: Igen, aztán rájöttem, hogy nem fér bele se a család, se a kutyáim, se semmi, úgyhogy inkább ezt elengedtem. Majd egyszer, hogyha tényleg csak egyedül leszek, akkor majd azért vagy megengedhetem magamnak, hogy legyen még egy autó.
1: Hát jó. Na, hát akkor nézzük, hogy milyenek voltak az első benyomásaid.
2: Ez az autó olyan, hogy azonnal mosolyt csal az ember arcára. Az 500-as forma az önmagában is nagyon karakteres, de kabrióként még tök jó játékos is. Ráadásul mindössze alig több, mint 3,5 méter, úgyhogy tényleg egy kisvárosi autóról kell beszélni.
1: Várj, a kisméret nálad előny, vagy negatívum? Vagy ez így buli, ahogy van?
2: Ez így buli, ahogy van, igen. Tehát nyilván ezt az autót nem arra használja az ember, hogy költöztessen, meg nagy bevásárlásra is. Éppen csak szűkösen elég, de amúgy meg két ember számára, akiknek nem kell mondjuk gyerekülésbe tenni hátra, vagy babakocsit, vagy nagyobb tárgyakat szállítani, arra tök jól. 500-as, nem azért szeretünk, meg nem azért veszünk, hogy a pakoljunk, meg költözzünk benne, hanem hogy élvezzük a vezetést, az autót, az életet. És városban meg könnyű vele parkolni, jó vele közlekedni, kellemes, úgyhogy igazából minden megvan benne, ami egy városi kis autónak kell. Szerintem, aki vele ül, azt úgy elvarázsolja maga az autó, tehát az élményért vezeti ezt az autót.
1: Igen, mondjuk ez az 500-as Fiatnak egy nagyon nagy varázsa volt mindig. Na de nézzük tovább, ugye az is fontos, hogy milyen motor dolgozik ebben. Amit mondtam, ugye, hogy ebben van egy nagyon pici elektromotor is, ami csak az elindulásnál segít be, tehát a hibrid felirat a hátulján az kicsit csalós.
2: Igen, igen, ebben egy 1 literes, 3 hengeres Firefly benzinmotor dolgozik hibrid rendszerrel. A rendszer teljesítmény az 65 lóerő, a maximális nyomaték 92 Nm, és 6 fokozatú kéziváltó van benne.
1: Akkor belefutottál a kéziváltókba.
2: Igen, most folyamatosan, de a következő autóm az már automata.
1: Igen? Igen. Már kinézted, hogy mi lesz a következő tesztautó?
2: Igen,
1: már. Az mi lesz?
2: A Fiat 600-as lesz nálam.
1: Hozzádobtál egy 100-as az 500-ashoz. De egyébként tényleg, ha megnézzük, hogy ez a 65 lóerő azért nem olyan acélos, bár annak idején a Zsigulikba volt ennyi.
2: Igen, hát egy nagyobb autóhoz képest természetesen nem sok, de ez nem is egy nagy autó. Az 500-as elsősorban városi közlekedésre való, ott pedig teljesen másképp értékeled. Nem a teljesítmény, a sebesség a cél, hanem hogy könnyű legyen parkolni, jól elférj, a vezetés sem okozzon gondot.
1: Aztán, hogy mennyire takarékos, meg hogy mennyi pénzből lehet A-ból B-be eljutni, a zene után kiderítjük.
0: Jazzy.

0: Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: Megint csak itt vagyunk, itt van velünk Sárközi Klára, meg az ön női tesztrovata, benne az 500-as Fiat Cabrio változatban, Gold Rose színben, vagy Rose Gold? Vagy
2: Rose mi? Gold.
1: Azt tudtam, hogy soha nem fogom eltalálni. Maradjunk a fogyasztásnál.
2: Jó, hát a gyári VLTP adata az nagyjából 5,2 és 5,4 literes vegyes fogyasztást ad meg 100 kilométerre. Igazság szerint persze ez függ a felszereltségtől, az útviszonyoktól, de a lényeg az, hogy nekem is e között jött ki a fogyasztás. Ami azért hozzáteszem, hogy nem egy túl nagy autóról van szó, azért úgy ez ilyen...
1: Ehetne 2 litert is.
2: Ehetne 2 litert is. Pontosan erről van szó, ráadásul, hogyha már hibrid, de hát akkor is...
1: Tulajdonképpen nem is már egy hibrid, ő egy ilyen kis rásegítős.
2: Igen.
1: Szóval akkor a fogyasztás tulajdonképpen nem volt egekbe szökő.
2: Nem, igazából elfogadható. Hát végül is az a kis elektromotor, ami benne van, az a visszatáplálásokból azért szed egy kis áramot vissza.
1: Hát igen, legközelebb is el tudjál indulni vele.
2: Igen.
1: Tehát mennyire macerás kabriózni, vagy mennyire különleges érzés, mennyire vállalnád be mondjuk úgy, hogy azért vannak praktikus szempontjaid is, egy ilyen kabriót a mindennapokban.
2: Na ez az, ami miatt én ezt az autót igazán különlegesnek tartom. Nyitott tetővel teljesen más hangulata van. Ugyanaz az út, amit egy hétköznapi autóval csak letudsz, itt egy kicsit program lesz. Élvezet, jó vezetni. Ha süti a nap.
1: Pláne, ha süt a nap.
2: Ha süt a nap, jó idő van, akkor egyszerűen csak jó vele menni.
1: Mind a régi filmekben, annak idején az 50-es, 60-as években, fölveszel egy kalapot, aztán elbúcsúzol az első hosszú egyenesben.
2: Nem is igaz, nem is kalap kell ide. Kérlek szépen, ugye a római álom, azt hiszem a film címe, amiben...
1: Na, tudtam, hogy van ilyen a háttérben.
2: Ez pöttyös kendő kell, kérlek szépen. És napszemüveg.
1: Akkor már minden a helyén van.
2: Igen,
1: meg van a római álom, az 500-as kabrió, pöttyös kendő, napszemüveg, meg van a feeling.
2: Attól függetlenül mondjuk azért van egy kis kompromisszum a kabrioléttel, de akkor is egy kis autó maradt továbbra is, de sajnos a csomagtartója 183 literes, tehát nem nagy bevásárlásra, meg nagy csomagok szállítására találták ki.
1: De nem zörög benne hátul a bankkártya?
2: Nem, az nem. Tényleg tök jó passzontosan befér, úgyhogy az úgy jó. De szerintem, ha valaki ezt az autót két emberre választja, akkor egészen másképp látja majd a dolgot, meg a helyet. Ketten pedig már nagyon kellemes kis társ.
1: Kettesbe autózol vele, akkor boldogságban.
2: Igen.
1: Rendben van. Bevásárlásra alkalmas, van füle?
2: Persze, csak tudni kell, hogy ez nem egy költöztető autó. Egy nagy bevásárlást azért már érdemes megtervezni, de a hétköznapi táskák, kisebb csomagok teljesen rendben vannak, jól
1: elférnek.
2: Igen, és valljuk be, aki ilyen autót választ, valószínűleg nem azért teszi, mert rendszeresen 3 bőröndel és egy babakocsival indul útnak.
1: Egyébként milyen érzés vezetni? Milyen az 500-as érzés, pláne egy kabriózással?
2: Könnyed. Ez talán a legjobb szó rá. Nem kell vele harcolni. Városban nagyon otthon van, könnyű irányítani, könnyű parkolni, és közben van benne egy kis játékosság is.
1: Hát az van, az egészen biztos. Meg egy kis időutazás.
2: Igen.
1: Most mondhatnám, hogy megkérdezem tőled, hogy ez mennyire női autó, vagy mennyire férfi autó, de miután én ültem az 500-as Abarth változatába, én azt mondom, hogy ez egy férfi autó. Kicsi és baromi
2: mérges. Én nem szeretem ezt, hogy most nő ezt a kifejezést, hogy ez most
1: mondtam
2: nő.
1: Mondtam én is, mert hogy ez uniszex, attól függ, hogy mi van benne, és ki.
2: Igen, meg milyen színe van kívülről, mert nyilván egy férfi nem a rose gold változatot fogja használni.
1: Nem is értem.
2: De tény, hogy szerintem sok nő szívét megdobogtatja, és sok nőnek nagyon bejön, a barátnőim közül is többen is mondták, hogy jaj, csak annyira hagy üljenek mellé, mert ez a kedvencük.
1: Hogy meglegyen az életérzés.
2: Igen, igen. Nem akar túl sok lenni, kompakt, könnyen kezelhető, csinos, ami jól áll egy nőnek, meg jó is, fontos is, hogy az legyen, és közben van benne egy valami különleges életérzés.
1: Hát igen, de hát ez az 500-as sajátja. Elmennél hosszabb útra vele?
2: Meg lehet vele indulni, de itt azért érdemes tisztában lenni a karakterével, hogy

0: Ez egy 65 lóerős kisméretű városi autó, nem pedig autópályás utazóautó is, és leginkább városi és elővárosi használatra, illetve rövidebb kirándulásokra találták ki.
1: Tehát, hogyha mondjuk hosszabb utat tenni meg, akkor a nagyobb motort választanád.
0: Igen, igen. Akkor a Fiat 600-ast választanám. Egyszerűen csak egy kis autó, amiben megvan a olasz életérzés.
1: Hát tulajdonképpen ebbe benne, ha valamibe, akkor ebbe benne van. Hogyha élvezted vezetni, szeretted vezetni, akkor minden jó.
0: De tudod, hogy igen, én nagyon.
1: Még egyetlen egy dolgot nem csináltunk. Konklúziót.
0: Konklúziót? Jó, rendben, legyen úgy. Ez egy olyan kis autó, amelyik nem akar többnek látszani, mint ami. Viszont abból, ami megpróbálja kihozni a maximumot. Kisméret, 65 lóerő, takarékos hibrid hajtás és egy hatalmas adag kabrió érzés.
1: De az úgy rendben volt.
0: Az nagyon.
1: Köszönöm szépen, hogy itt
0: voltál. Én is köszönöm.
1: Akkor ez volt a Fiat 500-as, kéziváltós, 65 lóerős motorral szerelt kabrió változata, ami egy igazi életérzést hozott. Most ide a műsorba is.
0: Igen.
1: Na csáó. Jövő héten pedig akkor egy 100-ast hozzádobsz, és jössz a 600-as
0: Fiat 600-assal, a hibrid változattal. És ez már igazi hibrid.
1: Szia.
0: Kellemes hétvégét.
1: Neked is. Szia.
0: Szia. Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel csütörtök este 8 órától. Itt a Jazzin. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
1: Kellemes őszi időre számíthatunk, ma több településen is időközi önkormányzati választást tartanak. Franciaországban már ellenőrizhetetlenné vált a diákok tiltakozó mozgalma. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája a kihelyezett kormányülésnek Erdőbényén. A 2027-es költségvetés kiemelt része a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. Két második világháborús robbanó szerkezetet találtak a fővárosban. Először a fővárosi Szabadsághídnál bukkantak járókelők egy német gyártmányú páncéltörő lőszerre. Ezután a Margit-szigetnél került elő egy világháborús légvédelmi repeszgránát és három stabilizátorszárny. A tűzszerészművelet idejére a rendőrség mindkét helyszínt lezárta és kiürítette. Időközi önkormányzati választást tartanak ma 6 településen, Gersekaráton, Porcsalmán polgármestert és képviselőket, Vaján polgármestert, míg Kunbaracson, Nagykátán és Budaörsön önkormányzati képviselőket választanak. A voksolásokat a testületek feloszlása, szavazategyenlőség, valamint egy-egy képviselő lemondása, illetve halála miatt kellett kiírni, szavazni este 7 óráig lehet. Általános választásokat tartanak ma Bosznia-Hercegovinában. Mintegy 3,4 millió választópolgár dönthet az államelnökség, az országos és az országrészi parlamentek, valamint a kantoni törvényhozások összetételéről. Ez a 10. általános választás az 1992-95 közötti boszniai háború lezárása és a köztársaság kikiáltása óta. Ellenőrizhetetlenné vált a diákok franciaországi tiltakozó mozgalma, közölte a párizsi rendőrfőnök. Arra figyelmeztetett, hogy szigorúan fognak reagálni az erőszakra és a garázdaságra. A rohamrendőrség pénteken Franciaország szerte összecsapott az eszköz- és tanárhiány miatt tüntető egyetemistákkal, akik járókelőkre is támadtak. Hétfő óta mintegy 5000 embert, többségükben kamaszokat vettek őrizetbe országszerte. Több mint 600 rendőr megsebesült. Tűz ütött ki a perui romvárosa a Machu Picchu térségében, a tűz bozótirtás miatt keletkezett, amellyel a helyi gazdák művelhető területeket akartak nyerni. Az erős napsütés és a száraz növényzet miatt azonban a lángok elszabadultak. Árvizeket és jelentős károkat okoztak a csütörtök óta tartó heves esőzések és viharok Krétán. Több nyaralót evakuálni kellett a turisták által sűrűn látogatott görögországi szigetről. A mentők folyamatosan dolgoznak a földcsuszamlások elhárításán és az utak megtisztításán. Ma is sok napsütésre számíthatunk, eső nem várható. Napközben 23-26 fokra melegszik a levegő. A jövő hét közepéig folytatódik a szép napos őszi idő.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Az 1-es villamos ma 8 órától 18 óráig a Népliget és a Közvágó híd között nem közlekedik karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Népliget és az Infopark Pázmány Péter sétány között. A hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A hétvégén a H6-os hév helyett Soroksár Hősök tere és a Közvágó híd között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Tart a csatorna felújítása a Városligeti fasorban. A Bajza utcánál továbbra is csak a szervízúton tudnak közlekedni, illetve a Bajza utcát is lezárták a Városligeti fasornál. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton a Hungária körút felé az Ifjúság útja után, mert csatornát javítanak. Szakaszonként félpályás lezárás nehezíti a haladást a 11. kerületben a Bali Sándor utcában, mert vízvezetéket építenek. Kovács Botond, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jazzy Street, a Jazzy autós magazinja. Tesztelünk, értékelünk, kritizálunk és jó tanácsokkal látunk el minden közlekedőt, évszaktól és járműtől függetlenül. Jazzy Street, a műsorvezető Bögös Sándor.
1: A vonal túlsó végén rövidesen köszöntetem Csörgő Lilit, a Toyota PR munkatársát, és azért invitáltam őt meg ide adásba, mert hogy éppen múltkor beszélgettünk baráti körben a különböző piacon lévő autókról, és akkor eszembe jutott nekem egy tesztvezetés, ami tulajdonképpen a Toyota BZ családon belül a Touring modellre volt kiélezve, annak is a Long Range, a kétkerekes változatára, illetve a 4x4-es változatára, és olyan elvetemült helyekre vittek be minket, amire az ember szentül meg volt győződve, hogyha itt nem maradott az autónak az alja, vagy a fele alul, akkor már győztünk, és hihetetlen magabiztossággal mozgott, még a Long Range, a kétkerekes változat is, egy picivel emelt hasmagassággal, de a 4x4-es egyszerűen elképesztő, és akkor jutott eszembe, amikor ott beszélgettünk a kollégákkal, hogy hát gyerekek, annak idején volt olyan, hogy Audi Allroad Quattro, egy szenzációsan jól megépített, emelt hasmagasságú olyan autó, ami tulajdonképpen egy kellemes családi autó, de lehetett árkombokron menni vele. Ilyen volt a Skoda Scout, és ezek mind a mamutok kihaltak, eltűntek. Jöttek helyettük mindenféle szabadidő autók, amik, hát mondjuk az, hogy több-kevesebb sikerrel még a sáron is esetleg át tudnak menni, de azért ne erőlködjünk velük sziklákon meg mindenen át. Majd a Toyota mérnökei csináltak egy olyan autót, amivel tényleg ki lehet menni nagyon galád terepekre is. Na, de a vonal túlsó végén Csörgő Lili, és akkor tőle próbálom megtudni, hogy milyen filozófia volt emögött, és hogy milyen műszaki adatokra érdemes felkészülni, mert hogy ő lesz most az idegenvezetőnk, de hát akkor először is. Szia, köszöntelek!
2: Szívesen üdvözlöm a hallgatókat. Igazából most egy kicsit azt érzem, hogy az én szerepem az háttérbe szorult, olyan jó szöveget mondtál el itt a Toyota számára.
1: Nagyon jó az autó.
2: Élvezted.
1: Elképesztően élvezetes. Nagyon jó.
2: Hát ez is volt ezzel az autóval a cél, ugyanis, hogyha így megnézzük a Toyota modell portfólióját, azért van még egy olyan autó benne, ami kicsit ilyen kuriózumnak számít így a mai SUV városi crossover piacokon, vagy ugye hát ezek a hangsúlyosabb modellek, ez pedig a Camry, tehát ugye azért van nekünk egy tradicionális szedánunk, egyébként ugye Lexusnál van az ES, ami egy picit már emeltebb, de mégis szedán, és akkor most hoztunk egy kombit, aminek nem csak, hogy nagyon jó terepképességei vannak, de emellett ugye városban is nagyon jól használható zöld és elérhető első és összkerék meghajtással, ráadásul ugye a csomagtere 30%-kal lett nagyobb, tehát hogy ilyen elképesztő nagy teret kapunk kint is, bent is, 5%-kal magasabb a hátsó sornak a fejtere, de ezek talán még a kevésbé izgalmas információk, persze hatalmas az autó, tehát hogy konkrét bátelem van akár már a hátsó sorban is, viszont van benne egy 74,7 kWh-s akkumulátor, melyhez van ugye egy első és egy összkerék meghajtása az autónak. Az első kerék meghajtással közel 600 km-t megy el WLTP hatótáv szerint, a négy kerék meghajtással meg ilyen 530 körül, ami én azt gondolom, hogy még mindig egy elég hosszú táv, és hogyha arra gondolunk, hogy 500 km után megálljunk egy kávéra, akkor 150 kW-on az autó egyébként, hogyha használjuk az akkumulátor előkondicionálást, akkor zsip-zsup feltölt, tehát szerintem ezzel sincsen probléma, viszont ami igazán egy különlegessége ennek a modellnek, ugye az a terepképessége, amellett, hogy városban is nagyon jól lehet használni, vagy egy családi autónak, hogy nem kell félni attól, hogyha mondjuk valaki ilyen aktív életet él, és szeretne elmenni Erdélybe terepezni, akkor ezt egy BZ4X Touringgal nyugodtan megteheti.
1: Mert egy pillanatra, várja, még egy fontos dolog, hogy amíg odaér vele, tehát az országúti autózás is egyébként maximálisan kényelmes. Tehát annyira jól van megcsinálva ez a komfortfutómű, én csak így hívom, hogy Toyota komfortfutómű, ami ez alá az autó alá került, hogy országúton ott van a szeren, jó vele menni, lehet sportosan, dinamikusan autózni vele, miközben meg ugye tudja mindazt, amit elvárunk tőle, mondjuk rosszabb utakon vagy terepen is, és ami egyébként nagyon fontos volt, az a fogyasztás. Hát amikor volt a tesztvezetés, azért ott elég hosszú tesztutak voltak, és direkt figyeltük, tehát 12,5 és 14,7 között mozgott az autónak a fogyasztása. A Long Range az kevesebbet evett a kétkerekes, de egyébként az összkerekes változat sem volt szívenütő, tehát innen is van az a hosszú hatótáv, amiről beszéltünk, de egy rövid zenés, akkor visszaadom neked a szót.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: Megint csak itt vagyunk, itt van velünk Sörgőri, a Toyota PR munkatársa, és akkor a Toyota BZ sorozatából a Touring változat fronthajtással, azaz a Long Range, illetve 4x4-es hajtással az igazi kőkemény terepezésre is alkalmas változat.
2: Így van, igen, és ugye arról beszélgettünk, hogy az autó komfortérzetet az autópályán is, de azért terepen is megállja a helyét, és hogyha még egy dolgot hozzáadhatok, akkor az az, hogy a négy kerék meghajtású változat az 380 lóerő, ami azért szerintem egy igen nagy erő egy ekkora autóban, mint ami a Touring, tehát hogy azért ez egy több mint 4,8 méter hosszú autó, a tengelytávja az 2,8 méter, a csomagtere az 669 liter, tehát hogy azért ez nagyon gyors autó, és 7 másodperc alatt éri el nulláról a 100 kilométert, szóval szerintem a tervezők úgy voltak vele, hogy mindent tegyünk bele, ami egy élvezeti faktor lehet egy autóba, és talán még azok a elektromos kritikus emberek is elgondolkoznak azon, hogy egy elektromos autót vegyenek, akik korábban eszükbe se jutott volna. Én személyesen egyébként már többször is megtettem hosszabb utakat a Touringgal, és egy fenékkel, tehát egy töltéssel csináltam meg a Budapest-Pécs-Pécs-Budapest távot, teljesen élhető, tehát hogy ez összesen nagyjából kevesebb, mint 500 kilométer, autópályatempóval mentem, megpakolt csomagtartóval, mert költözést csináltunk, és mégis teljesen jól bírt az autó, eszembe se jutott volna, hogy megálljak tölteni. Én azt gondolom, hogy azért ezek egész gyakran előfordulhatnak az ember életébe, viszont hogyha évente kétszer vagy háromszor egy hosszabb utazásra megyünk a megfelelő tervezéssel, egyáltalán nem akadály egy elektromos autó a mindennapokban.
1: Igen, egyébként ebben a Toyota például itt a Touring esetében nagyon-nagyon sokat hozott. Tehát az, hogy optimalizálták a fogyasztást, mert az előző modellek a BZ4X-ből, hát mondjuk az, hogy nem a takarékosságukról voltak híresek, de nem tudom, hova nyúltak bele, de valami egészen ugrásszerűen csökkentették a fogyasztást. Mellette pedig visszatérve erre a mennyiségű lóerőre meg dinamikára, tehát irdatlanul el tud indulni az autó, tehát olyan erőtartalékai vannak, olyan nyomatéka van, mellette pedig nem éreztem azt, hogy túl motorizált lenne. Mostanában elég sokszor előkerül, hogy hát igen, ezek az 500-600 lóerős masztodonok azért már azért meggondolandó, hogy kiül bele és hogyan közlekedik vele. Ez még az az utolsó, mondjuk az, hogy átlagember számára is jól kezelhető mennyiségű nyomaték és lóerő a különböző üzemmódok összeválogatásával, ami szerintem tényleg alkalmas arra, hogy az autózás maximális élményét tudja adni. Egyetlen egy veszély van vele, hogyha valaki belül szerintem nem nagyon akar kiszállni majd belőle. Tehát én mindenkinek azt mondom, aki annak idején rajongott az említett ilyen Audi Allroad Quattroért, meg Skoda Scoutért, és most így igazi könnyeket törölget el, amikor azt mondja, de szép világ volt, üljön bele egy ilyenbe, menjen vele egy kicsit, és hát nem fog kiszállni belőle, garantálom. Tehát annyira rendben van, annyira jó volt a filozófia, amivel mindent összeszedtek azokból a régi autókból, amik már elmúltak, és beletették mindezt egy elektromos világba, amivel szerintem most nagyon-nagyon belenyúltak a tutiba. Tehát már csak meg kell találni hozzá a vásárló réteget, meg a vásárló rétegnek rá kell találni erre az autóra.
2: Nagyon ambiciózusak most itt a piaci előrejelzéseink ezzel a modellel kapcsolatban, tehát azt reméljük, hogy a vásárlók is ennyire fogják szeretni az autót, mint ahogy te szereted, és ez legyen a legnagyobb veszély az életükben, hogy nem szállnak ki a BZ4X Touringból. Egyébként, hogyha már így a belső tér is így szóba kerül, nekem kifejezetten tetszik az, hogy kettő színű bőrözés is elérhető ebből az autóból, ugye egy ilyen fekete-barna kombináció, ami természetesen vegán bőr, viszont azt gondolom, hogy ezt a minőségén, tapintásán nem érezni, maximum az illatán, de hát ez egy idő után úgyis elkopna, és egyszerre azt szerintem elegáns és vagány külsőt, vagy belsőt igazából az autónak, mert sokszor kombináljuk ugye a fehéret egy ilyen színes varrással, egy ilyen pont ellentétes, mondjuk fekete varrással, vagy ugyanez a fekete bőrrel, de ez a barna, fekete, és közben barna varrások, valahogy ez nekem így nagyon megfogta a tekintetemet.
1: Egyébként most mondhatnám, hogy belül lehetne egy kicsit rongyrázósabb, de egyébként meg kényelmes, kellemes, nekem egyébként tetszik az egész dizájn. Nekem bejött egyébként még az anyaghasználat is, mert ahova kell, oda jó minőségű anyagokat raktak, ahol egy picit lehetett spórolni, hogy az autó ára azért mondjuk az, hogy marad maradjon olyan pozícióba, hogy azért többen rá tudjanak svenkelni. Tehát egy nagyon jó arányt találtak ki az utastérnél is az anyaghasználatban is, de egy egészen biztos, hogy funkcionális, kényelmes, kellemes, minden kéznél van, jó vezetni. Ez itt a Jazzybe fölkerült a nagyon ajánlott kategóriába.
2: Hát ennek nagyon örülök, itt mosolygok a telefon mögött, és azt hiszem, hogy talán ez a tökéletes végszó ez a beszélgetéshez.
1: Hát mondhatjuk ezt, de üljenek bele egy kicsit, guruljanak vele, aztán majd eldől a sorsa. Na, de köszönöm szépen, hogy itt voltál, sok sikert egyébként az autóhoz, mert ha valami megérdemli, akkor ez az autó, ez megérdemli. Úgyhogy további kellemes hétvégét, szia!
2: Nagyon köszönöm, további kellemes hétvégét!
0: Jazzy! Együtt vagyunk!

0: Figyelj, már nem látom a kezét se.
1: Milyen kezét?
0: Hello. Hova mész?
1: Mert villámkezű.
0: Hol viszed a dobot?
1: Hol viszed? A helyén?
0: Hagyd már itt! Hello!
1: Kiment.
2: Na és?
1: Hűha.
0: Most itt maradtunk, és mi doboljunk, vagy mi legyen. Néz a közönség.
3: Gyere már vissza! Hello!
1: Visszajött!

0: Jazzy Street, a Jazzy Autós magazinja. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: A vonal túlsó végén köszöntetem Király Tibor urat, a Kia operatív kereskedelmi igazgatóját, és hát vele együtt itt az adásban meg lehet ismerkedni a Kia Seltosszal, ami ezen a héten mutatkozott be a magyarországi piacon. Talán annyit érdemes tudni az autóról, hogy a Kia második legnagyobb darabszámban értékesített globális modellje, amely most fog megérkezni így a második generációval az európai piacokra, legalábbis én így tudom, de akkor a vonal túlsó végén Király Tibor úr, halószín.
2: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat. Így van, eddig már nagyon népszerű volt ez a modell, minden egyéb piacon az európait kivéve, főleg amerikai, indiai és ázsiai piacokon, és most gyakorlatilag modellváltással érkezett meg Európába a Seltos. Gyakorlatilag a Sportage szegmensében, egyik legnépesebb C-szegmensben érkezett, és itt szeretnénk vele majd sikereket elérni.
1: Én éppen néztem egyébként a műszaki dokumentációját az autónak, és hát az összkerékhajtás, ez az E-összkerékhajtás ott van az autóban.
2: Így van, ez újdonság a Kiánál, hogy a hibrid változatnál a négykerék meghajtás az ilyen nem mechanikusan a belső égési motorról történik, hanem egy elektromotor segítségével, illetve a hibridnél van még egy érdekes megoldás, amíg az elektromos autóknál mondhatjuk általános volt, hogy lehet üzemeltetni róla különböző elektromos berendezéseket. Ugye ez a V2L szakszóval, ez a rövidítés fedi, ez most a hibrid modellünkbe is belekerül. Természetesen nem úgy, hogy órákon át hegeszthetünk és flexelhetünk majd vele egy szabadtéri munkahelyen, hanem ennél korlátozottabban, de kempingezésre például egy rendkívül jó kiegészítő lesz, és ez a hibrideknél egy unikumnak lehet nevezni.
1: Milyen hosszúsági méretről beszélünk nagyjából, és hogy mit tud az autó belső térben, mivel tudott ez a világon jelen pillanatban a második legnagyobb darabszámban eladott autóvá válni?
2: Hát méreteiben gyakorlatilag 443 centi, azt jelenti, hogy 11 centivel rövidebb, mint a Sportage, 2-3 centivel alacsonyabb, illetve keskenyebb, a tengelytávja az 1 centivel hosszabb, viszont hogyha vásárlóként bemegyek egy szalomba, és ugye rendszerint nem mérő szalaggal érkezünk a szalomba, kinyitjuk az autót, beülünk, megtapasztaljuk a méreteket, akkor azt látjuk, hogy belülről gyakorlatilag egy Sportage. Utasterében, csomagtérben is azt lehet mondani, hogy nagyobb a csomagtartója, mint egy mild hybrid Sportage-nek, valamivel kisebb, mint egy benzinesé. Ugye a különbség egy gyakorlatilag a csomagtér padló alatt lévő terület adja, de egyébként, ha belenézünk az autóba, akkor szinte azt látjuk, mint egy Sportage méretben.
1: Egy rövid zene, és akkor utána még jövünk egy kicsit a műszaki tartalommal.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Street. Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: Megint csak itt vagyunk, itt van velünk Király Tibor úr, a Kia operatív kereskedelmi igazgatója, és a Kia újdonsága, amelyik a világon már nagyon-nagyon népszerű, és most ennek a megújított második generációja az európai piacra is rávetette magát, és ez nem más, mint a Kia Seltos. Hát nézzük egy kicsit a műszaki tartalmat.
2: A motorban és váltóban nagyon széles a választék, ugye van egy 1.6-os, 4-hengeres benzines motorunk, ehhez lehet manuális hadsebességes váltót párosítani, lehet hétsebességes DCT-t, lehet két kerék meghajtás, lehet négy kerék meghajtás, hamarosan érkezik a hibrid verzió, ebből is lehet két kerék meghajtás, négy kerék meghajtást egy hadsebességes automata válton keresztül, 180 lóerősek a benzinmotorjaink, a hibrid két kerék meghajtással 154, négy kerék meghajtással 178, mert ugye ott egy plusz elektromos motor is besegít, tehát azt gondolom, hogy aki itt nem találja meg a megfelelő választékot, az sehol.
1: Egyébként meg ugye a Kia alaphelyzetben Magyarországon a népszerű márkák közé tartozik, tehát hogyha ezt az autót megnézzük, akkor a vásárlói réteget hova pozícionáljátok, mert ilyenkor ez mindig egy fontos dolog, hogy ki az, akire ti ezt az autót megpróbáljátok rászabni.
2: Jelenleg a SZIT kifutása után a Sportage, ami a legnépszerűbb. Ez a vásárló közönségünk, lehet a célközönség, és miért is mondom ezt? Azért mondom ezt, mert ez az autó úgy érkezett be ebbe a szegmensbe, hogy jövőre a Sportage megújul, nagyobb lesz. Tehát gyakorlatilag méretben, motorválasztékban azokat az embereket próbáljuk majd megszólítani, akik már Sportage vásárlók voltak, és szeretnének váltani, illetve olyan embereket, akik fogékonyabbak az új dizájn iránt. Nyilván ugye, mivel ez egy frissebb fejlesztés, dizájnban egy kicsit frissebb formanyelvet mutat, mint amit a jelenlegi Sportage-ünk.
1: Igen, egyébként, hogyha valaki felmegy a weboldalatokra, akkor ott lehet látni, hogy tulajdonképpen a Kia modellcsaládon belül a legnagyobb modellnek a formavilága az, amelyik visszaköszön most sorba, bármelyiket megnézzük. Egy picit mindig hozzáigazítva az adott kategória, mondjuk az, hogy adottságaihoz, de az a formanyelv, amit ti most képviseltek, az egyértelműen megvan. És hát gondolom a Seltos is valamilyen csillagképhez kapcsolódik, vagy mondjuk a világűr valamelyik tájékához.
2: Így van, tehát igen, az főleg az elején látszik ez a csillagkép jellegű, de azért a hagyományos tigrisor forma is visszaköszön, hogyha nem is annyira hangsúlyosan, mint a korábbi modelljeinkben, és hát biztonsági felszereltségek tekintetében is azért sok minden olyan újdonság van, ami még eddig nem létezett, illetve csak a nagyobb szegmensekben létezett, és valóban, ha beülünk, gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy az EV9-et látjuk szinte magunk előtt, csak egy kicsit kisebb méretben. Megmaradtak a fizikai gombok, ami számomra nagyon fontos egy autónál, hogy nem csak a menüre értelmeibe elveszve lehet különböző funkciókat előhívni, hanem akár a fűtés, hűtés, klímagombok, az audio berendezés gombjai, az ülésbeállítás, tükrök, ablakok, ezek mind fizikai gombbal elérhetőek. Menüből is, de én azt gondolom, hogy sokkal egyszerűbben és gyorsabban áttekinthetően a fizikai gombokkal.
1: Én éppen ezt akartam kérdezni, hogy ezek vajon benne vannak-e, és már csak egy zárszó tulajdonképpen, hogy az árat hova pozícionáltátok, ott is a csillagos ég a határ, vagy azért azt igyekeztetek földközelben tartani?
2: Igyekeztünk földközelben tartani, tehát 10 millió forint alatt indulunk, és ugye azért ez már egy 180 lóerős autót adunk egy 4-hengeres, 1.6-os korrekt motorral. Itt még nem ért el ebben a modellben a downsizing minket, ugye a méretcsökkentés, úgyhogy én ezt egy nagyon korrekt ajánlatnak tartom.
1: Szimpatikusnak tűnik. Tibi, én nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál, és éppen egy ilyen autóval gördülsz, úgyhogy majd még foglak nyúzni ez ügyben, mikor már többet gurultál vele, hogy te is mondd el nekünk, hogy milyen tapasztalataid vannak az autóval kapcsolatosan, aztán én is szépen apránként beleásom magam, aztán meglátjuk, hogy mit lehet kihozni ebből az autóból.
2: Rendben, köszönöm szépen.
1: Köszönöm, és további kellemes hétvégét, meg sok sikert az újdonsághoz.
2: Köszönöm, szervusz.
1: Hello, szia. Köszönet a kitartó figyelemért, ennyi volt a mai műsor, búcsúzik a műsorvezető Bögös Sándor, viszont hallásra, töltsék kellemesen a hétvége fennmaradó részét.
0: Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gomnyomásra rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gomnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Kellemes őszi időre számíthatunk, ma több településen is időközi önkormányzati választást tartanak. Franciaországban már ellenőrizhetetlenné vált a diákok tiltakozó mozgalma. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája a kihelyezett kormányülésnek Erdőbényén. A 2027-es költségvetés kiemelt része a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. Két második világháborús robbanó szerkezetet találtak a fővárosban. Először a fővárosi Szabadsághídnál bukkantak járókelők egy német gyártmányú páncéltörő lőszerre. Ezután a Margit-szigetnél került elő egy világháborús légvédelmi repeszgránát és három stabilizátorszárny. A tűzszerész művelet idejére a rendőrség mindkét helyszínt lezárta és kiürítette. Időközi önkormányzati választást tartanak ma 6 településen, Gersekaráton, Porcsalmán polgármestert és képviselőket, Vaján polgármestert, míg Kunbaracson, Nagykátán és Budaörsön önkormányzati képviselőket választanak. A voksolásokat a testületek feloszlása, szavazategyenlőség, valamint egy-egy képviselő lemondása, illetve halála miatt kellett kiírni, szavazni este 7 óráig lehet. Általános választásokat tartanak ma Bosznia-Hercegovinában. Mintegy 3,4 millió választópolgár dönthet az államelnökség, az országos és az országrészi parlamentek, valamint a kantoni törvényhozások összetételéről. Ez a 10. általános választás az 1992-95 közötti boszniai háború lezárása és a köztársaság kikiáltása óta. Ellenőrizhetetlenné vált a diákok franciaországi tiltakozó mozgalma, közölte a párizsi rendőrfőnök. Arra figyelmeztetett, hogy szigorúan fognak reagálni az erőszakra és a garázdaságra. A rohamrendőrség pénteken Franciaország szerte összecsapott az eszköz és tanárhiány miatt tüntető egyetemistákkal, akik járókelőkre is támadtak. Hétfő óta mintegy 5000 embert, többségükben kamaszokat vettek őrizetbe országszerte, több mint 600 rendőr megsebesült. Tűz ütött ki a perui romvárosa a Machu Picchu térségében, a tűz bozótirtás miatt keletkezett, amellyel a helyi gazdák művelhető területeket akartak nyerni. Az erős napsütés és a száraz növényzet miatt azonban a lángok elszabadultak. Árvizeket és jelentős károkat okoztak a csütörtök óta tartó heves esőzések és viharok Krétán. Több nyaralót evakuálni kellett a turisták által sűrűn látogatott görögországi szigetről. A mentők folyamatosan dolgoznak a földcsuszamlások elhárításán és az utak megtisztításán. Ma is sok napsütésre számíthatunk, eső nem várható. Napközben 23-26 fokra melegszik a levegő. A jövő hét közepéig folytatódik a szép napos őszi idő.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
4: Jó reggelt kívánok! Budapesten hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Az 1-es villamos ma 8 órától 18 óráig a Népliget és a Közvágó híd között nem közlekedik karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Népliget és az Infopark Pázmány Péter sétány között. A hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A hétvégén a H6-os hév helyett Soroksár Hősök tere és a Közvágó híd között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A villamospálya karbantartása miatt egyirányúsították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig, várható a november 22-éig. A 4-es és a 6-os villamos helyett 4-es 6-os villamossal utazhatnak Újbuda központ és a Szél-Kálmán tér között. A járat munkanapokon éjszakánként nem közlekedik, ekkor pótlóbusz jár a Móricz Zsigmond körtér és a Szél-Kálmán tér között Újbuda központ érintésével. Kovács Botond, BKK Info.
0: A hírek után újra jazzy zene. Pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies Bárány Annával itt a Jazzy-n.

0: Nagyon kellemes rádióhallgatást kívánok, ha önök is felkészültek, akkor már is indulhat a heti időutazásunk a jazz aranykorának legnagyobb sztárjaival. 60 perc, ami semmi más nem szeretne, csak andalgást, tévedezést és teljes kikapcsolódást kínálni. Minden Goldies elején, talán ezt már a kedves hallgatók tudják, hogy nyílik a kalendárium, nincs ez másképpen ma sem. 143 évvel ezelőtt indult el először a legendás vonat, az Orient Express, természetesen lesz még róla szó. Születésének 101. évfordulóján ma emlékezzünk Kálai Ferenc Kossuth díjas színművészünkre, akit a fiatalok talán a Tanú filmekből, mi pedig kicsit régebb óta fiatalok, ezer másik filmből, színdarabból vagy szinkronból emlékezünk rá, és Kálai Ferenc zsenialitására annyira jellemző, hogy 2001-ben, és ennek is már 25 éve, hogy igent mondott egy egymondatos szerepre. Ő volt ugyanis, idézem, az illemhelyet kereső idős utas az Üvegtigris című, azóta már kultfilmben. Amikor gyerekként megtudtam, hogy Kálai Ferenc Gyomán született, azt nagyon-nagyon menőnek éreztem, mert az én keresztapám is ott élt. Hát biztos önöknek is volt már olyan, hogy valakiről megtudtak valami önökkel közös tényt, és akkor már is a szívükbe zárták az illetőt. 1970-ig lapozunk a naptárban, hiszen éppen október 4-én hunyt el Janis Joplin, amerikai énekesnő, akinek pályafutása rövid volt. 1967-ben vált ismerté, és utolsó albumát már halála után 1971-ben adták ki. Joplin nyers, rekettes hangjával és féktelen energiájával megváltoztatta a könnyű zenét. Amikor a 60-as évek virágkorában a blues rock királynőjeként berobbant a köztudatba, akkor mindenki tudta, hogy itt valami nagyon fontos történik. Karrierje tragikusan rövid ideig tartott, hiszen mindössze 27 évesen távozott közülünk, hamvait pedig végakaratának megfelelően a csendes óceánba szórták, mintegy 2000 dollárnyi vagyonát pedig a barátai egy bulin elitták. Ha rápillantunk az október 3-ára, ott is van legalább két Goldies főhős. 85 éves lett ugyanis Chubby Checker, az örökké mosolygó afroamerikai fiú, kiskorától kezdve gyakran mókázott, énekelt, táncolt, osztálytársait aztán pedig a bolti vásárlóit szórakoztatta. Főnöke biztatására készítette el első lemezét, amelyen már a Chubby Checker művésznevet használta, és ismert énekeseket parodizált. Let's Twist Again című dalával kezdődött a világot meghódító Twist őrület, a The Twist című dala kétszer is vezette a Billboard listát. És 1987-ben szülővárosában, a Georgiai Litóniában kihirdették a Brenda Lee napot, és tiszteletére egy új utcát Brenda Lee Lane-nek neveztek el, róla is mesélek még kicsit később, és természetesen dalát is hozom majd. Most jöjjenek a zenék, illetve a zenék előtt még egy kis rövid történet. A héten egy irodafelszámolása miatt pakoláztam, raktam jobbról balra a dossziékat, hogy mi kellhet még, meg mi az, ami már nem annyira fontos, és közben körülöttem 4-5 cserép virág várta aggódva, hogy nekik mi lesz a sorsuk. Hát én az az ember vagyok, aki, hogyha 2 percnél tovább néz egy pókot a lakásban, akkor azt már kicsit házi állatnak tekintem, úgyhogy nem volt kérdés, hogy a cserepeseknek a fontos tócba kell majd kerülniük, de haza már nem vihettem őket, mert otthon telt ház van, és ekkor jutott eszembe, hogy van nekem egy nagyon kedves ismerősöm, Pálmai Ildikó, aki... Nomen est omen, mert hogy minden virág megmentője, nála találtak új otthont ezek a kis árva növények, így hogyha most megengedik, akkor a most induló dalt Ildinek küldöm, mert ez a nagy kedvence, ez a csengő hangja is, és higgyék el, hogy önök is szeretni fogják. A Jazzy Goldies fellépői Caro Emerald, Chubby Checker és Alison Moyet. Jó szórakozást!
1: From

rezgés és csillámporos hangulat.

0: És már is folytatódik az időutazás itt a 90.9 Jazzin, ez ugyanis a Jazzy Goldies. Ahogyan a műsor elején is mondtam, 1987-ben, október 3-án a szülővárosában, a georgiai Litóniában kihirdették a Brenda Lee napot, és tiszteletére egy új utcát is Brenda Lee Lane-nek neveztek el. Következzen a könnyű zene történetének egyik legapróbb, mégis leghatalmasabb hangja. Brenda Lee mindössze 145 cm-es magassága miatt kapta a máig használt ikonikus Little Miss Dynamite, azaz Dinamit kisasszony becenevet. Kevesen tudják, de a csillogás mögött egy rendkívül nehéz és meglehetősen szegény gyermekkor állt. A kis Brenda egy olyan kórházi osztályon született Atlantában, amelyet a teljesen nincs telen, egészségügyi ellátást megfizetni nem tudó családoknak tartottak fenn. Zsenialitása már tipegő korában megmutatkozott, amikor is a rádióban hallott dallamokat azonnal hibátlanul vissza tudta fütyülni és énekelni. Még nem volt 3 éves, amikor az édesanyja rendszeresen felállította a helyi édességbolt pultjára, hogy a kislány énekével cukorkát vagy apró pénzt keressen. Alig 7 esztendős volt, amikor édesapja egy tragikus építkezési balesetben elhunyt, így a család teljesen pénz nélkül maradt. Ekkor vett komoly fordulatot az élete, hiszen 9-10 éves korára a rendkívüli tehetségű kislány lett a család első számú kenyérkeresője. Legnagyobb slágere a kihagyhatatlan Rockin' Around the Christmas Tree felvételekor csupán 13 esztendős volt. Ez a karácsonyi klasszikus történelmet írt, 65 évvel a megjelenése után ugyanis a Billboard toplista legfelső fokára került. Ezzel a bravúrral Brenda Lee lett a legidősebb előadó, aki valaha az amerikai slágerlista élére tudott kerülni. Sikereit azonban nem csak a tengeren túlon aratta, hiszen a 60-as évek elején Nagy-Britanniában a még feltörekvő Beatles tagjai is az ő előzenekaraként léptek színpadra. Miközben a zeneiparban a legtöbb korai gyereksztár élete kisiklott, ő a magánéletben is igazi stabilitásra lelt. Még tinédzserként 17 évesen egy koncerten pillantotta meg élete szerelmét, akivel mindössze 6 hónap randevúzás után titokban elszöktek, és össze is házasodtak. Bár a szakma féltette a fiatal házasokat, ők rácáfoltak a sztereotípiákra, és több mint 6 évtizeden át éltek boldog, hűséges házasságban. 2 kislányuk született. Az egyiket Brenda Lee tragikusan elhunyt legjobb barátnője és mentora, Patsy Cline lánya után nevezték el. Kevesen tudják róla, de Brenda szenvedélyes autogram gyűjtő, és otthonában hatalmas gyűjteményt őriz néhai jóbarátja Elvis Presley relikviáiból. Különleges zenei sokoldalúságát mutatja, hogy ő az első nő, akit a rock and roll és a country hírességek csarnokába is beválasztottak. Pályafutása során több mint 100 millió lemezt adott el világszerte, de mindvégig megmaradt annak a közvetlen szerény lánynak, aki egykoron volt. Hangja és kisugárzása generációk óta varázsolja el a közönséget, slágerei pedig egyszerűen megunhatatlanok és megkerülhetetlenek. A különféle üzletek polcaira én azt vettem észre, hogy már hetek óta kikerültek a rénszarvasok, meg az angyalkák, meg a mikulások, és hát jobb helyeken már karácsonyfa díszek között is keresgélhetünk, de hát azért talán itt a Goldiesban még picit korai lenne Brenda Lee legnagyobb slágerét, ugye a Rockin' Around the Christmas Tree-t lejátszani, ezért inkább egy másikat választottam. Jöjjön az 1960-as megjelenésű I'm Sorry, de majd a jó barát is csatlakozik hozzá, tőle azt a dalt választottam, amit közel 1,5 milliárdszor hallgattak már meg a Spotify-on, és egy akusztikus muzsikával is készültem, de hogy melyik ez, az mindjárt kiderül. Ez a Jazzy Goldies, ahol most Brenda Lee énekel.
1: Hi.

Nagyon kellemes rádióhallgatást kívánok Önöknek, itt a Jazzin folytatódik a Jazzy Goldies. 1883. október 4-én indul el először az Orient Express. A Nyugat-Európát Kelet-Európával összekötő vasútvonalakon közlekedő luxusvonat a 19.-20. Században járt. A vonat manapság nosztalgia járatként közlekedik a London-Velence, illetve az eredeti Párizs-Isztambul útvonalon. Az Orient Express története tulajdonképpen a 19. és 20. század Európájának története is. A nyugat és kelet-európai országok közötti vasúti kapcsolat létrejöttét az európai nagyhatalmak politikája határozta meg. 1929-ben Isztambul előtt mintegy 100 kilométerrel a magas hóban elakadt a luxusvonat. A nagy hideg miatt a tüzelőanyag gyorsan elfogyott, az élelmiszer is fogytán volt. A közeli falvakban sikerült élelmiszert és fűtőanyagot beszerezni. A hófogságában veszteglő express 11 nap múlva szabadult. Valószínűleg ez az eset ihlette Agatha Christie-t, a Gyilkosság az Orient Expressen című regénye megírására. Az Orient Express magyar vonatkozású anekdótái közül a legismertebb talán az érsekújvári vasútállomás cigány zenekarának története. Egy gróf az állomás restjében a kellemes cigányzenét hallgatva lemaradt a később balesetet szenvedett vonatról. A kocsi, amelyikben a grófnak utaznia kellett volna, összezúzódott. A gróf hálából alapítványt hozott létre a cigányzenekar támogatására. A támogatás fejében viszont arra kötelezte őket, hogy minden gyorsvonatnál, így az Orient Expressnél is, zenéjükkel szórakoztassák az utasokat, amíg a szerelvény vízvételezés miatt állt. Így vált hagyománnyá az érsekújvári cigányzenekar. Állítólag Trianon után nem játszottak tovább. Ma a nosztalgia Orient Express utasainak néha játszik egy fizetett zenekar. A járat menetrend szerinti közlekedése 2009-ben szűnt meg. Alkalmanként induló nosztalgia meneteket természetesen az eredetivel egyező kinézetű, gépészetileg ugyanakkor korszerű szerelvénnyel továbbra is teljesít a London-Velence, illetve, ahogyan mondtam, az eredeti Párizs-Isztambul viszonylaton. Budapestet a nyugati pályaudvarra betérve szokta érinteni az Orient. A jegyvásárlás tekintetében az utasok 4 komfort kategória közül tudnak választani manapság, ezeknek utána néztem, van az úgynevezett twin vagy klasszik kabin, kocsinként 9 hálófülke, fülkénként 2 egymás feletti ágy és mosdókagyló, a szomszédos fülkék pedig egybenyíthatóak. Aztán van a suite, ami kocsinként 4 lakosztály, ágyjá alakítható kanapéval és saját fürdőszobával, és van a Grand Suite, ami kocsinként 3 lakosztály, dupla ágyjal, nappalival és saját fürdőszobával, és van az igazán extra, az Orient Express 2025-ös újítása, ami egy egész kocsit elfoglaló 2 személyes lakosztály, dupla ágyjal, nappalival, könyvtárral, teázóval és fürdőkádas fürdőszobával, hát erre egyedi árazást kell kérni. A hálókocsik mellett étkezőkocsik és bárkocsik is helyet kapnak a vonaton, a pénzcentrum.hu oldal pedig segített abban, hogy milyenek is az idei menetjegy árak, már is sorolom. Például egy Prága-Párizs útvonalon személyenként, ahogy elmondtam a kategóriákat, tehát a legolcsóbb 3800 font, 8700 font, illetve 12300 font, ami átszámítva 1.700.000 és 5.5 millió forint között van személyenként. Az ár tartalmazza az összes fedélzeti étkezést, amely általában egy 4 fogásos vacsorát, kontinentális reggelit és 3 fogásos villás reggelit vagy ebédet, a kabin kísérői szolgáltatást és a pezsgős fogadtatást jelenti. És mi mással mehetnénk tovább, mint természetesen a Csattanóga Csúcsúval, hiszen ez a Jazzy Goldies. Jó szórakozást!

Most pedig idézzük meg a mozi történetének egyik legstílusosabb hősét, a férfit, aki soha nem izzad, soha nem téved, és mindig tudja, hogyan kell kérni a martinit rázva. Nem keverve, ő James Bond. A 007-es ügynököt Ian Fleming brit író alkotta meg 1953-ban, és azóta több mint 70 év telt el, mégis ugyanúgy hódít, mint az első nap. Az első Bond film, a Dr. No 1962-ben jelent meg, Sean Connery főszereplésével, és azonnal kassza siker lett. Bond karaktere valós személyekből is merített. Fleming maga is a brit haditengerészet hírszerzésével dolgozott még a második világháborúban, a 007-es szám pedig állítólag egy régi, titkos brit kódszámra utal. A címszerepet olyan legendák alakították, mint Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton, George Lazenby, Pierce Brosnan és legutóbb Daniel Craig. Érdekesség, hogy minden Bond színész hozott valami újat. Connery volt a klasszikus úriember, Roger Moore a humoros, Brosnan a modern elegancia, Craig pedig a sebezhető, mégis acélos Bond, vele egyébként én magam elég nehezen barátkoztam meg, nagyon sokat segített, hogy Daniel Craig magyar hangja Stoll András. A filmek világszerte több mint 7 milliárd dolláros bevételt hoztak, ezzel a James Bond sorozat az egyik legsikeresebb franchise a film történelemben. És így a vége felé összeszedtem néhány igazán ismert Bond idézetet. Itt van mindjárt az első. A nevem Bond. James Bond. Az ikonikus bemondás először 1962-ben a Dr. No című filmben hangzott el Sean Connery szájából. Aztán itt van ugye a rázva, nem keverve. A martini rendelés, amit a világon mindenki James Bonddal azonosít. Jön a következő. Nincs értelme élni, ha nem érezhetjük, hogy élünk. Ez pedig a Világ nem elég című 1999-es epizódban szerepel. Ez az idézet Bond életfilozófiáját sűríti egyetlen mondatba. És nem csak a filmek lettek legendásak, hanem a zenék is, már is mutatok hármat. Érkezik Tom Jones, őt az ikonikus Bond főcímdal követi David Arnold előadásában, a sort pedig Shirley Bassey zárja. Jó szórakozást!

1 óra 60 perc, jó néhány legendás dallam, ennyi volt az e hétre szánt időutazásunk a Jazzy Goldies, ezzel már a véget ért. Remélem, szerették a mai válogatásomat is. Most lecsukom a gramofon tetejét, leveszem az estei ruhát, de csak jövő vasárnapig, amikor délelőtt 10-kor újra elvárom önöket itt a Jazzin. Köszönöm a figyelmüket a ma fellépett összesztár nevében. A mikrofon mögött a Jazzy Goldies-ban ma is Bárány Annát hallották. Kellemes vasárnapot, és majd jó étvágyat az ebédhez.

0: Pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
1: Kellemes őszi időre számíthatunk, ma van az állatok világnapja. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti part szakaszát. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ma van az állatok világnapja, országszerte számos program várja a családokat, az állatkertek látványetetéssel, bemutatókkal készülnek. A Magyar Természettudományi Múzeum családi napján az érdeklődők megismerkedhetnek az interaktív gyűjteményekkel, a természetbúvár teremmel, és lesznek egzotikus állatok is. Bemutatják több intézmény, például a Sóstó Látogatóközpont, a Magyar Madártani Egyesület és a Zöld Dió Egyesület munkáját is. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a felelős állattartásra és a vadon élő állatok védelmére. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti part szakaszát, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint egységesítenék a jelenlegi működést, és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezne az ügyekben. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. Vitézy Dávid szerint így rendezettebbé és élhetőbbé válhatnának Budapest rakpartjai, és a város történelmi örökségéhez is méltóbb környezet alakulhatna ki. Időközi önkormányzati választást tartanak ma 6 településen. Gersekaráton, Porcsalmán polgármestert és képviselőket, Vaján polgármestert, míg Kunbaracson, Nagykátán és Budaörsön önkormányzati képviselőket választanak. A voksolásokat a testületek feloszlása, szavazategyenlőség, valamint egy-egy képviselő lemondása, illetve halála miatt kellett kérni. Szavazni este 7 óráig lehet. Németország újabb katonai és energetikai támogatást nyújt Ukrajnának. Kijevbe érkezett Friedrich Merz kancellár és Volodymyr Zelenszkij elnök várhatóan véglegesítik azt a megállapodást is, amely elfogó drónok közös gyártásáról szól. Közben az orosz külügyminisztérium tegnap arra figyelmeztette a külföldieket, hogy ne utazzanak Ukrajnába, vagy hagyják el az országot, mert az orosz hadsereg folytatja az ukrán célpontok elleni támadásokat. Tűz ütött ki a híres perui romváros Machu Picchu térségében. A lángok még pénteken terjedtek el az inkák szent völgyében, közel ahhoz az állomáshoz, ahonnan a legtöbb turista feljut az erőd városba. A tűz bozótirtás közben keletkezett, és a lángok az erős napsütés, a szárazság miatt gyorsan elszabadultak. Machu Picchu a dél-amerikai ország legfőbb turisztikai nevezetessége, évente 3 millióan látogatják. Országszerte süt a nap, eső nem lesz. Északnyugaton időnként megélénkül a szél. Délután 23-26, késő este 4-10 fok várható. A jövő hét közepéig még hasonlóan szép őszi időre készülhetünk.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt, a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Az 1-es villamos ma 8 órától 18 óráig a Népliget és a Közvágó híd között nem közlekedik karbantartás miatt, pótlóbusz jár a Népliget és az Infopark Pázmány Péter sétány között. A hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A hétvégén a H6-os hév helyett Soroksár Hősök tere és a Közvágó híd között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Tart a csatorna felújítása a Városligeti fasorban. A Bajza utcánál továbbra is csak a szervízúton tudnak közlekedni, illetve a Bajza utcát is lezárták a Városligeti fasornál. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton a Hungária körút felé az Ifjúság útja után, mert csatornát javítanak. Szakaszonként félpályás lezárás nehezíti a haladást a 11. kerületben a Bali Sándor utcában, mert vízvezetéket építenek. Kovács Botond, PKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk, kezdjük is a mai Jazzy Lexikont. Jó napot kívánok, Érepkényi Dóra vagyok. Michael Kiwanuka egyik dalát, a Cold Little Heart-ot fogom elhozni. 1987-ben született ugandai családból származó brit soul előadóról van szó, akinek a stílusára a soul mellett nagy hatást gyakorol többek között Jimi Hendrix és Bob Dylan. Igen tehetséges dalszerző és előadó, a legnagyobb példaképének egyébként Bob Dylan tartja. Eddie Oasis-szel kezdünk, és a Stuck in My Head-del. A francia Antillákról származó Brooklynban élő énekesnő, basszusgitáros és producer, aki a modern soul, funk és R&B egyik legizgalmasabb alakja. A karrierjét még az Escort nevű diszkózenekarban kezdte, ezután lépett szóló pályára, ahol virtuóz basszus játékával és retro futurista hangzásával hívta fel magára a figyelmet.

0: Jazzy Lexikon.
1: Buda Vekerléje néven az óbudai gázgyári lakótelepet szokás emlegetni. A pesti Vekerle telephez hasonló stílusban felépített lakóházakat Almási Balogh Lóránt és Rejkl Kálmán tervezték az 1910-es években. A lakótelep nagyon modernnek számított. A lakásokat akkor népegészségügyi szempontjai alapján alakították ki, és fürdőszobával is felszerelték.
0: Jazzy Lexikon.

Önök a Jazzit hallgatják együtt vagyunk, ez pedig a Jazzy Lexikon, ahol érkezik nem sok Electro Deluxe egyik dala, Do Your Thang. Francia New Jazz formáció, amelyben a zenészek 2001 óta muzsikálnak együtt, és a zenéjükben többféle stílus keveredik, így megtalálhatjuk egy kicsit a soul-t, a funk-it, a swing-et és a hip-hopot is. És Frank Sinatra-tól kezdünk az All Way-jel. A többszörös Grammy és Oscar díjas olasz származású amerikai pop jazz énekes színész is, akit az egyik legnépszerűbb és legnagyobb hatással bíró 20. századi zenei művésznek tartanak.

0: Jazzy Lexikon.
1: A házi szemetet a 19. századi Pesten magánvállalkozó fuvarosok hordták el. A város által megszabott tarifát a háztulajdonosok, illetve a lakók fizették. A legfontosabb szemétlerakó maga a Duna volt, de ezen kívül is több, köztük a belvároshoz egészen közeli helyen halmozódott a háztartási hulladék. Budán például csak 1834-ben a vérmező szabályozása után tiltották meg a Várhegy alatt lakóknak, hogy továbbra is a vérmezőre hordják a szemetet.
0: Jazzy Lexikon.

Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, a Happy Hours-ben, és hétvégente itt a Jazzin.

0: Ez itt a Jazzy, együtt vagyunk, a Jazzy Lexikont hallgatják. Prince-től hozok egy felvételt, méghozzá a Raspberry Beret-et. Oscar, Golden Globe és többszörös Grammy-díjas amerikai zenész, énekes és dalszövegíró volt, aki első számát, a Funk Machine-t 7 évesen írta. Több zenei stílusban alkotó, stílus ötvöző, új hangzásokat létrehozó kísérleteiről ismert művész volt, aki az Oscart a Purple Rain című koncertfilmjének betét daláért 1984-ben kapta. Belau és Malay közöse is jön a Home. A Belau egy fonogram díjas budapesti downtempo, elektronika, trip hop és chillwave formáció. A zenekar eddig több nagy lemezt megjelentetett már. És Danny Lozito is itt lesz velünk a Final című dallal. Olasz énekes, dalszerző, színész, aki az olasz zenei széna egyik igazán ismert alakja. A hangja erőteljes és érzelmekkel teli, kiválóan illik az R&B, soul és pop stílusához. És Magnetic Four-ral kezdünk most a Jazzy Lexikonban.
1: L'été de l'amour.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az M3-as metró építése a 70-es években a Nagyvárad tér és a Kőbánya-Kispest végállomás között folytatódott. Rengeteg bonyolult problémát kellett megoldani. A Népliget és a Határút közötti szakaszon a közműveket szinte teljes egészében át kellett helyezni. Kőbánya-Kispest végállomást a MÁV-vágányok feletti 235 méteres acélhídhoz kapcsolódva alakították ki. Itt valósult meg először a közös metró-MÁV állomás. A második szakasz átadása 1980. március 29-én történt, amikor is 4,5 kilométer pályaszakasszal és 5 új állomással bővült a vonal.
0: Jazzy Lexikon.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Happy Hours-ben és hétvégente itt a Jazzin. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
1: Kellemes őszi időre számíthatunk. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálat a tegnap leégett radostyáni templom újjáépítésére. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Ma van az Állatok Világnapja, országszerte számos program várja a családokat, az állatkertek látványetetéssel, bemutatókkal készülnek. A Magyar Természettudományi Múzeum családi napján az érdeklődők megismerkedhetnek az interaktív gyűjteményekkel, a természetbúvár teremmel, és lesznek egzotikus állatok is. Bemutatják több intézmény, például a Sóstó Látogatóközpont, a Magyar Madártani Egyesület és a Zöld Dió Egyesület munkáját is. A Világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a felelős állattartásra és a vadon élő állatok védelmére. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint egységesítenék a jelenlegi működést, és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezne az ügyekben. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. Vitézi Dávid szerint így rendezettebbé és élhetőbbé válhatnának Budapest rakpartjai, és a város történelmi örökségéhez is méltóbb környezet alakulhatna ki. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálat a tegnap leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Németország újabb katonai és energetikai támogatást nyújt Ukrajnának. Kijevbe érkezett Friedrich Merz kancellár és Volodymyr Zelenszky elnök várhatóan véglegesítik azt a megállapodást is, amely elfogó drónok közös gyártásáról szól. Közben az orosz külügyminisztérium tegnap arra figyelmeztette a külföldieket, hogy ne utazzanak Ukrajnába, vagy hagyják el az országot, mert az orosz hadsereg folytatja az ukrán célpontok elleni támadásokat. Tűz ütött ki a híres perui romváros Machu Picchu térségében. A lángok még pénteken terjedtek el az inkák szent völgyében, közel ahhoz az állomáshoz, ahonnan a legtöbb turista feljut az erőd városba. A tűz bozótirtás közben keletkezett, és a lángok az erős napsütés, a szárazság miatt gyorsan elszabadultak. Országszerte süt a nap, eső nem lesz. Északnyugaton időnként megélénkül a szél. Délután 23-26, késő este 4-10 fok várható. A jövő hét közepéig még hasonlóan szép őszi időre készülhetünk.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

Mixet Kőszegi Kristóf készítette. Testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hávarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hávarga Mariannal szombat délutánonként 4 órától és hétfőnként este 7 órától a Jazzyn. Jazzy Mix. Kőszegi Kristóf mixével.

0: testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hávarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hávarga Mariannal szombat délutánonként 4 órától és hétfőnként este 7 órától a Jazzyn. Hírek a Jazzyn az MTI szerkesztésében.
1: Kellemes őszi időre számíthatunk. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálat a tegnap leégett radoscsáni templom újjáépítésére. Emlékérmét bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank az Állatok Világnapja alkalmából. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint egységesítenék a jelenlegi működést, és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezne az ügyekben. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. Vitézi Dávid szerint így rendezettebbé és élhetőbbé válhatnának Budapest rakpartjai, és a város történelmi örökségéhez is méltóbb környezet alakulhatna ki. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálat a tegnap leégett radoscsáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Ma van az Állatok Világnapja. Országszerte számos program várja a családokat. Az állatkertek látványetetéssel, bemutatókkal készülnek. A Magyar Természettudományi Múzeum családi napján az érdeklődők megismerkedhetnek az interaktív gyűjteményekkel, a természetbúvár teremmel, és lesznek egzotikus állatok is. Bemutatják több intézmény, például a Sóstó Látogatóközpont, a Magyar Madártani Egyesület és a Zöld Dió Egyesület munkáját is. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a felelős állattartásra és a vadon élő állatok védelmére. Emlékérmét bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank ma az Állatok Világnapján. A Pumi elnevezésű 5000 forint névértékű színes fém érme a jegybank magyar vadászkutyafajtákat bemutató sorozatának 7. tagja. A sorozatban eddig a magyar vizsláról, a komondorról, a magyar agárról, a mudiról, az erdélyi kopóról és a kuvaszról jelent meg érme. Tűz ütött ki a híres perui romváros Machu Picchu térségében. A lángok még pénteken terjedtek el az inkák szent völgyében, közel ahhoz az állomáshoz, ahonnan a legtöbb turista feljut az erőd városba. A tűz bozótirtás közben keletkezett, és a lángok az erős napsütés, a szárazság miatt gyorsan elszabadultak. A Machu Picchu a dél-amerikai ország legfőbb turisztikai nevezetessége, évente 3 millióan látogatják. Országszerte süt a nap, eső nem lesz. Északnyugaton időnként megélénkül a szél. Délután 23-26, késő este 4-10 fok várható. A jövő hét közepéig még hasonlóan szép őszi időre készülhetünk.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk, ez pedig a Jazzy Lexikon. Jó napot kívánok, én Repkényi Dóra vagyok, üdvözlöm Önöket délután 2 után. Givontól hozok egy Delta Raider Beat, amerikai R&B énekes, dalszerző, mély gazdag baritonja és érzelmes, introspektív dalszövegei az elmúlt évek egyik legismertebb hangjává tették. A karrierje a Garden Kisses-zel 2018-ban indult. Harold Pétertől is jön egy dal, a Sea Breeze. A hazai könnyű zenei élet, nagyszerű szaxofonosa ő, főként pop, funky és smooth jazz műfajokban utazik. Olyan zenekarokkal dolgozik együtt, mint a Garmi Funky Stuff vagy a Pete Projekt. És David Guetta, valamint Teddy Swims közös a Gun Gun Gun jön kezdésnek. David Guetta többszörös Grammy-díjas francia DJ és producer, az egyik legfontosabb alakja az elektronikus tánczene népszerűsítésének és popzenével való egyesítésének. A pályafutása során olyan világsztárokkal dolgozott, mint Rihanna, Sia, Usher, és olyan himnuszokat alkotott, mint a Titanium, a When Love Takes Over. Többször választották egyébként a világ legjobb DJ-jének.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az Einstand jelenet című szobor Molnár Ferenc a Pál utcai fiúk című regényének állít emléket. A szobor a budapesti Práter utcában a regény egyik helyszínén található. Azt a jelenetet ábrázolja, amikor a pásztor testvérek megszakítják a Pál utcai fiúk békés játékát, és elveszik nemecsek épp csak megnyert üveggolyóit.
0: Jazzy Lexikon.

Önök a jazzit hallgatják, együtt vagyunk, ez a Jazzy Lexikon. Louis Baker egyik dalát Kings-el közösen az Overdrive-ot hozom. Louis Baker egy új-zélandi énekes dalszerző, aki a soul és folk zenében tevékenykedik. A zenéjében az őszinte szövegek és a lenyűgöző előadásmód találkozik, és kezdjünk a Come Dance With Me-vel Diana Krall-tól. A többszörös Grammy-díjas kanadai jazz énekes zenész családban született, apja James Krall jazz zongorista és nagy lemezgyűjtő. Hatalmas lemezgyűjteményét lányával is megosztott. Diana 4 évesen kezdett zongorázni tanulni, és 15 évesen már különböző éttermekben lépett fel zongoristaként. 1990-ben aztán átköltözött New Yorkba, saját triójával kezdett fellépni, és az első albumát 1993-ban adta ki.

0: Jazzy Lexikon.
1: A középkor történetírói Aquincum romjait Szikambria mondabeli város romjainak vélték, melyet a legendák szerint Attila hun király alapított. A település létezését és helyét a mai napig számos vita övezi. Az elnevezés a népnyelvben is elterjedt, és még a 17. századi térképeken is fellelhető, sőt, Tinódi Lantos Sebestyén is említi Erdélyi História című művében Szikambria néven. Leírása alapján a Budát körül záró törökök tábora közelében lehetett.
0: Jazzy Lexikon.

Happy Hours. Érdekes és különleges vendégek, kulturális programok, koncertek, útinfók és minden, ami a hazafelé vezető úton jól jöhet. Happy Hours. Minden hétköznap 16 és 19 óra között. Itt a Jazzin.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk, ez a Jazzy Lexikon. Last in White-tól hozok egy dalt, a The Week-et. Az Ole zenekar szimbolikusan utal az alapító hajára, amely egész fiatal kora óta fehér. Zenei stílusukra az acid jazz, a jazz funk és a soul jellemző. És kezdünk Diffezzel. A Slums of Monte Carlo jöjjön a heidenbergi Downtempo New Jazz együttestől, modern zenei irányzatokat, soul, latin zene, trip-hop és drum and bass elemekkel ötvözik lounge-os környezetben.

Kezdi lexikon. A hármas határhegy legmagasabb pontján 495 méteren található kétszintes Gugler Károly kilátó 2016 óta várja a kirándulókat. Tetejéről Budapest szinte teljes körpanorámáját megcsodálhatjuk. A kilátó helyén korábban légvédelmi lőállás volt. Alaprajza szabályos nyolcszög, vasbeton kilátószintje 4 méter magasságban helyezkedik el. Bonyolult faszerkezete 40 köbméter fenyőgerenda és acélszerelék felhasználásával készült. A névadónak, Gugler Károly fővárosi erdőmesternek köszönhető elsősorban, hogy az 1900-as évek elejére a lakosság tűzifa igénye miatt letarolt kopárbudai hegyeket ismét erdő borítja. Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: A múzeum körúton amúlt egészen apró és személyes emlékei is megtalálhatóak, csak nyitott szemmel kell járni. A Weber Antal által 1868-ban tervezett, ma az Eötvös Loránd Tudományegyetem kampuszához tartozó múzeum körút 4/A épületének kinkertégláiban ugyanis monogramok, évszámok, apró rajzok sorakoznak, egészen az 1800-as évek végétől kezdve. Eleinte a lóvasút végállomásának őrbódéja, később a villamos váltóháza állt itt. A karcokat az itt dolgozók hagyták az utókorra. Felbukkan a BKVT mozaikszó, ami a Budapesti Közúti Vaspálya Társaságot jelenti, de van itt indózászló és felfedezhető a sínpucolásra is alkalmas váltóállító botrajza is.
0: Jazzy Lexikon.

0: Amerikát. Amerikána, eh?
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobilappal könnyen megy. www.citytaxi.hu
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: Tart a kihelyezett kormányülés Erdőbényén. Gyűjtés indult a leégett Radostyáni templom újjáépítésére. Holnap is marad a napos meleg idő. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Tart a kihelyezett kormányülés Erdőbényén. Tegnap Kármán András pénzügyminiszter a kisnyugdíjak és más szociális ellátások összegének emeléséről, Gajdos László élő környezetért felelős miniszter pedig a készülő klímatörvény kapcsán a hazai vízkészletek megtartásáról, a természetes élőhelyek védelméről beszélt. Magyar Péter miniszterelnök nem sokkal ezelőtt arról írt közösségi oldalán, hogy egy a Tisza párt által rendelt felmérés szerint 65% felett van a kormánypárt támogatottsága. A Republikon Intézet kutatása szerint ugyanakkor a Tisza támogatottsága második hónapja csökken. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát kikötőit, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint egységesítenék a jelenlegi működést, és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezne az ügyekben. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretett Szolgálata tegnap leégett Radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Emlékérmét bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank ma az Állatok Világnapján. A Pumi elnevezésű 5000 forint névértékű színes fémérme a jegybank magyar pásztor és vadászkutya fajtákat bemutató sorozatának 7. tagja. A sorozatban eddig a magyar vizsláról, a komondorról, a magyar agárról, a mudiról, az erdélyi kopóról és a kuvaszról jelent meg érme. Az északkelet-spanyolországi Katalóniában két ember meghalt, egy pedig eltűnt a heves esőzésekben. A katalán fővárosban és a környékbeli településeken több mint 17 ezren maradtak áram nélkül. Az El Prat nemzetközi repülőtéren több repülőjáratot töröltek, és jelentős késésekre kell számítani a légi közlekedésben. Tűz ütött ki a híres perui romváros Machu Picchu térségében. Egy ember meghalt, ketten megsérültek. A lángok még pénteken terjedtek el az Inkák szentvölgyében, közel ahhoz az állomáshoz, ahonnan a legtöbb turista feljut az erőd városba. Holnap is folytatódik a napos száraz idő, a szél mérsékelt marad. Éjszaka általában 2-8 fok valószínű, de néhol gyenge fagy is lehet. Napközben 22-26 fok várható.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
5: Budapesten balesetnél helyszínelnek a Tököli úton befelé a Császár András utcánál a buszsávban. Hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Az 1-es villamos ma délután 6 óráig a Népliget és a Közvágó híd között nem közlekedik karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Népliget és az Infopark Pázmány Péter sétány között. Hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárták hétvégére a belvárosban az Alkotmány utcát, a Honvéd utca és a Hold utca között, mert filmet forgatnak. A 15-ös autóbusz terelt útvonalon közlekedik a Gyöngyösi utca felé, a Mark utca megállót nem érinti. Lezárták az 5. kerületben a Ferenc István utcát veszélyelhárítás miatt. Ma este 7:30-ig N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágóhíd és a Jászai Mari tér között. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A 10-es autóbusz sűrűbben indul. Szép Csilla, BKK Info.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: Indul a Mesélő Budapest rovatunk. Ma 1917. október 5-éig megyünk vissza az időben, hiszen megszületett Szabó Magda. Hát én ezt nagyon vártam, hogy erre beszélgessünk, és én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen információkat osztasz meg velünk, mert biztos vagyok benne, hogy olyan dolgokat is meg fogunk tudni most Szabó Magdáról, amit nem is gondoltunk volna eddig.
2: Szabó Magda, először is, ha meghalljuk az ő nevét, vagy ha halljuk őt nyilatkozni a korábbi felvételekből, akkor mindig is debreceni lányként hivatkozott magára, tehát ő egy alföldi és vidéki hölgy volt. Ezzel együtt jó pár olyan regénye van, amely mégis Debrecen mellett, a fővárosban vagy a fővárosban is játszódik. A hősnő is, a hősei is sok időt töltenek a fővárosban, és ő maga is Budapesten élte le az élete nagy részét. Tehát ez mind az életén, mind a regényein meglátszik.
1: Szabó Magda budapesti életére én nagyon kíváncsi vagyok.
2: Mindenképpen összefonódik a legismertebb regényével, az Ajtó című regénnyel is, hiszen ez az a regény, amelyből filmadaptáció is készült. Ennek a könyv a helyszíne az, ami a legjobban köthető Szabó Magda életéhez is, hiszen a második kerületbe Pasarétre kell ellátogatnunk, egészen pontosan a Júlia utcában, ugyanis ebben az utcában élt Szabó Magda, a Júlia utca 3-as szám alatt, és tőle két házzal odébb lakott a könyvnek is a főhőse, aki Emerenc. A valóságban Szőke Juliannának hívták Szabó Magda házvezetőnőjét, rálátott az írónő, illetve férje Szobotka Tibor lakására, tehát így volt közöttük egy nagyon-nagyon szoros kapcsolat, amely mind az életben, mind pedig a regényben nagyon szépen kirajzolódik.
1: Igen, hiszen az Ajtó című mű az arról szól, ugye, hogy egy írónő és a házvezetőnőjének
2: a kapcsolata. Így van. És rendkívül érzékletesen mutatja be a házvezetőnőnek a szinte mitológikus alakját, rengeteg titok övezi az ő lényét, az ő otthonát, a bizonyos ajtó, ami mögé szinte senkit nem enged be, és hát valóban elmehetünk és meg is nézhetjük azt, hogy hol zajlott mindez. A Júlia utcában lakott Szabó Magda, jelenleg is egy emléktábla hirdeti, az ő emlékét őrzi, viszont az nagyon érdekes, hogy amikor a filmet forgatták, akkor nem a Júlia utcában forgatták, hanem néhány utcával párhuzamosan tőle a Lócz Károly utcában. Ezek az utcák nagyon-nagyon hasonlóak egymáshoz.
1: Szabó Magda hogyan kezdte a pályáját?
2: Ő költőként indult, 1949-ben odaígérték neki Baumgarten díjat, amit még azon a napon vissza is vontak, és tiltólistára tették, ugye itt a politikai felhangot sem lehet kizárni, és így 10 éven keresztül nem jelenhettek meg művei. Ebben az időben egy általános iskolában tanított, először egy 6. kerületi általános iskolában, a Szinyei Merse Pál utcai általános iskolában, majd pedig a 8. kerületi Horváth Mihály téri bemutató gyakorló iskolába került. Kevesen tudják róla, hogy ő 10 évig pedagógusi karriert is betöltött.
1: De gondolom rengeteg anyagot gyűjtött ez idő alatt.
2: Így van, és ő maga is nyilatkozta többször is, hogy az ifjúsági regényei a 8. kerület környékén játszódnak. Ezt a környéket ismerte meg a legjobban, hiszen itt tanított. Az ifjúságnak szóló regényei ezen a környéken játszódnak. És még egy regényét említhetjük, az Őz című regényét, amelynek főszereplője Encsi Eszter, egy tiszamenti kisvárosból kerül föl Budapestre, közvetlenül a háború után, fiatal éveiben. Ez a regény egy nagyon szomorú hangulatú belső monológ tulajdonképpen, itt beszél először őszintén az életéről, de ahogy az életéről beszél, különböző budapesti helyszínek jelennek meg itt is a könyvben. Megjelenik a Sashegy, például a Margit-sziget, illetve a szigeten található nagyszálló, tehát egyfajta kor történeti dokumentumnak is felfoghatjuk az Őz című regényt.
1: Szabó Magda életében milyen jelentős helyszínek vannak még?
2: Élete utolsó éveit már nem a Júlia utcai lakásában töltötte, hanem keresztfia házában, Kerepesen élt. Fontos tudni, hogy bár férje volt, ugye már említett Szobotka Tibor, Szabó Magdának nem született gyermeke, nincsenek utódai, úgyhogy a keresztfia volt az, aki a legközelebb állt hozzá, és ő is gondozza az írónő hagyatékát, tehát az ő otthonában élt Kerepesen, és itt is hunyt el 2007-ben, nagyon szépen, hozzáméltó módon olvasás közben.
1: Mi az, ami őrzi az ő nevét Budapesten?
2: 2009-ben egy második kerületi iskola vette fel az ő nevét, úgyhogy van most már a második kerületben egy Szabó Magda nevű magyar-angol két tannyelvű általános iskola, illetve 2021-ben szintén a második kerületben egy közterületet is neveztek el róla, illetve ahogy már mondtuk, mind a Júlia utcai otthona falán, mind pedig a kerepesi ház oldalán emléktábla hirdeti, hogy itt élt ezeken a helyszíneken.
1: Olvassunk Szabó Magda műveket, verseket, amelyik szimpatikus neki. Köszönöm szépen.
3: Jazzy!

0: Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban egy szomorú történet érkezik, a Batthyány Örök Mécses története, ugye ez október 6-ához kapcsolódik.
2: Igen, hát tudjuk, hogy ez 2001 óta nemzeti gyásznap október 6-a, és minden iskolás gyerek kívülről fújja a 13 aradi vértanú nevét. Tudjuk, hogy a 48-49-es szabadságharc leverése után a súlyos megtorló intézkedések egyike volt az, hogy a vezetőket kivégezték, és bár a vértanúk neve Aradhoz kapcsolódik, nem az összes vértanút végezték ki Aradon, hiszen az első magyar miniszterelnököt, gróf Batthyány Lajost Pesten lőtték agyon 1849. október 6-án, és az ő kivégzésének a helyszíne pedig nem volt más, mint az új épület, amiről már beszéltünk korábban. Ez egy hatalmas katonai létesítmény volt, amelynek az építését még második József rendelte el 1786-ban. Ez egy rendkívül megfélemlítő, nagyon negatív képzetek kapcsolódtak ehhez az épülethez, ezzel a katonai létesítményhez. Különben egy hatalmas épület volt, és ennek az épületnek az udvarán végezték ki Batthyány Lajost 1849. október 6-án. Megépültekor ez az új épület még nem okozott különösebben problémát, hiszen jóval a pesti városfalakon kívül állt, ám ahogy lebontották a városfalakat az 1800-as évek elején, és Pest elkezdett épülni, szépülni, fejlődni, terjeszkedni, ez az épület igazából útjában állt a fejlődéseknek, és körbenőtte ezt a területet, az új épületet körbenőtték az új épületek. Ez az épület kaszárnyaként, fegyvertárként és börtönként is funkcionált, és aztán a 19. század végére világossá vált, hogy ennek az épületnek mennie kell, annál is inkább, hogy 1885-ben a szomszédos telken elkezdődött az országház építése. Úgyhogy az új épület tömbje ekkora már nem csak kínos, hanem tulajdonképpen fölöslegessé is vált, úgyhogy 1897-ben lebontották, és ennek az épületnek a helyén alakították ki a szabadságteret, amely 1900-ban kapta a nevét, az 1849-es forradalomra való utalásként, és a környező utcák is, azok az utcák, amelyek befutnak a szabadságtérre, a 48-as szabadságharcnak állítanak emléket, hiszen van itt október 6-a utca, van itt Aulich utca, Vécsey utca, Honvéd utca. Tehát ha itt járunk a környéken, akkor szinte minden erre a szabadságharcra emlékeztet minket.
1: Az új épület lebontása után volt valamilyen intézkedés még, hogy azért valami emlékmű kerüljön ide?
2: Igen, a főváros ekkor határozta el, hogy emlékművet állít az itt egykor kivégzett miniszterelnöknek, úgyhogy kiírtak egy pályázatot, és örökmécses tervezésére szólt ez a pályázat, ami akkoriban újdonságnak számított, hiszen főleg vallási jelleggel jelentek meg az örökmécsesek ez előtt, tehát nem volt ilyen politikai megemlékezésnek a formája. Ez az emlékezési pont az egykori új épülettel szemben került kijelölésre, és itt avatták fel 1926. október 6-án a Batthyány örökmécsest, az egyik utolsó, még életben lévő 1848-as honvéd jelenlétében. Különben az is nagyon fontos, hogy nem csak Batthyány Lajos kivégzésére került itt sor, hanem 1849. júliusa és 1850. januárja között több mint 200 embert ítéltek ki és végeztek ki a szabadságharcban betöltött szerepe miatt, tehát zajlottak a megtorló intézkedések. Ebben az épületben, amely börtönként is működött, volt egy hadbíróság is, 1849 és 55 között több ezer ember ellen folytattak bírósági tárgyalást, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy ez a Batthyány örökmécses nem csak az ő áldozatának állít emléket, hanem mindazoknak, akik a szabadságért és a függetlenségért harcoltak. És ahogy mondtuk, 2001-ben október 6-át a kormány nemzeti gyásznappá nyilvánította.
1: Köszönöm.
0: Jazzy. Jazzy.

A Jazzy Street-en nagy a sürgésforgás. Jönnek, mennek az autók. Autós hírekről, trendekről száll a szó. És már nem csak a hétvégén, hanem csütörtök reggelente 7:30 után a Business Class járatán is velünk utazik Bögös Sándor.

0: Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban folytatódik a Budapest múzeumai sorozatunk, és ma a Városligetbe hívunk mindenkit, már ott is volt sok-sok múzeum, amelyben jártunk, de ma a Műcsarnokba fogunk elmenni. Hát ez is egy elképesztő építmény már kívülről is, és ami benne van, egyébként hihetetlen, hogy mi minden van ott, ami meg tud jelenni. Legyen az kortárs.
2: Mostanában főleg kortárs, igen, de kívül ugye nem ez sugallja az épület, és
1: nem,
2: belül egy egészen
1: nem.
2: Más világot teremt.
1: Mit érdemes tudni az épületről? Kezdjük ezzel.
2: Ugye, ha szemben állunk a Hősök terével, akkor két nagyon jellegzetes épület határolja a Hősök terét, balról a Szép Művészeti Múzeum, jobbról pedig a Műcsarnok épületét találjuk. Az épület fő motívuma az a hatoszlopos bejárati portikusz, ugye úgy nevezik ezt a bejárati elemet, korintoszi oszlopokkal. Ennek a bejáratnak még a hátsó falán egy három részes freskót találunk, a szobrászat kezdetét Vulkán és Aténi alakjával, a művészetek kútfor pedig Apollóval és a múzsákkal jeleníti meg a művész, a festészet eredetét pedig a szerelmes pásztorral láthatjuk. Középső képeken pedig a festészet és a szobrászat allegorikus alapjai szerepelnek. Amit én nagyon szeretek a Műcsarnokban, az a pirogránit épület díszítő elemek. Ugye a pécsi zsolnai kerámiát nagyon sok helyen használják. Az Iparművészeti Múzeumtól kezdve a Mátyás templom tetejéig mindig szoktuk emlegetni a pécsi gyárat, de ilyen színes forma és részletgazdag díszítő elemeket talán máshol nem találunk, mint a Műcsarnok épületén. A párkányok, a tablók, amorettek, tényleg hihetetlen, érdemes oda menni, és hogyha van egy jó fényképezőgépünk vagy telefonunk, rázoomolni, és csak megállni és megcsodálni a Műcsarnoknak a külső borítását. Az épületet Sikedanc Albert tervezte, és 1896-ra a millenniumi kiállításra készült el, tehát idén 130 évvel ezelőtt nyílt meg ez az épület, és nagyon sok mindenről beszéltünk már a 130 éves évforduló kapcsán. Ami még fontos a Műcsarnoknál, a főhomlokzat háromszög alakú timpanonja, amely több mint 4 évtizeden keresztül üresen állt, és csak Szent István halálának 900. évfordulójára 1938-ban bízták meg Harangi Jenő festő és grafikus művészt az orommező kitöltésével. Ez egy mozaik alkotás lett, amely 1941-re lett kész, és itt Szent Istvánt egy vörös palástal a művészetek pártfogójaként ábrázoljuk. Tehát ez van a Műcsarnok timpanonjában.
1: Ez a neoklasszicista stílusú épület, ma már műemléképület, és én azt gondolom, hogy azért voltak felújítások, újítások.
2: Igen, a 90-es évek elején nagyszabású rekonstrukción esett át. Ennek köszönhető az, hogy a látogatók eredeti szépségében csodálhatják meg az épület domborműveit, a növényi mintás ornamentikáját, illetve a helyreállított félköríves oszlopcsarnokot, az oldalhajókat és a felülvilágított oldaltermeket is.
1: És ha bemegyünk a Műcsarnokba, már az is egy elképesztő dolog, és egyébként én meglepődtem, hogy ők befogadnak kiállításokat. Ez a koncepció, ez mikor alakult náluk? Mikor jött ez?
2: Igen, ez egy nagyon fontos dolog, hogy itt nincs egy állandó kiállítás, mint a Nemzeti Múzeumban, vagy a Szép Művészeti Múzeumban, hanem 2014 óta van ez az új koncepciója a Műcsarnoknak, hogy ahogy mondta te is, különböző tematikájú kiállításokat fogadnak be. A műfajonként 5 évente ismétlődik a nemzeti szalonok, amelyek a kortárs képzőművészet, építészet, iparművészet, fotóművészet és népművészet legfrissebb eredményeit összegzik. Tehát ez egy állandó, visszatérő tematika. A frissen sorozat a műtermi léptéket hozza közelebb a közönséghez, a tematikus tárlatok pedig az animációtól a természetművészetig terjednek. Kiemelt szerepet kap itt az építészet, Kós Károly életművétől Makovecz Imre élő építészetéig, fotóművészet, több fotóművésznek a munkái, például Keleti Éva, Balla András, Benkő Imre vagy Olasz Ferenc alkotói világát is bemutatta már a Műcsarnok. A Budapest Fotófesztivál nyitó kiállításai pedig olyan világsztárok munkáit vonultatják fel, mint például David Lynch vagy Peter Lindbergh. Tehát rendkívül színes a palettája a Műcsarnoknak. A képzőművészeti tárlatok mellett pedig megjelenik a zene, a tánc, a film és a színház is a Műcsarnok programjai között. Vannak itt rendhagyó tárlatvezetések, a legfiatalabbakat pedig múzeumpedagógiai foglalkozások várják, de egy része a tárlatoknak virtuális sétákon online is bejárhatók.
1: Pontosan, és ezt azért találták ki, ez is a Covid-nak egy következménye egyébként. Akkor kezdték el, és most úgy van minden egyes kiállításnál, ahogy a kiállítás véget ért, onnantól az online felületükön is elérhető, és virtuális sétán keresztül mehetünk, és úgy, mintha ott sétálnánk, megnézhetjük ezeket a művészeti alkotásokat.
2: Igen, itt most két időszakos kiállítást találunk, az egyik Sáros László György épületei és fotói, ez a kiállítás november 15-éig látogatható, Árendás József tervezőgrafikus kiállítása pedig november 22-éig. Illetve a megnyitás 130. évfordulójának tisztelegve 2026. október végén az épületben az intézmény elmúlt 130 évét bemutató nagyszabású kiállítás nyílik, különös hangsúllyal az utóbbi 7 év jelenkori képzőművészetére.
1: Nagyon izgalmas lesz szerintem. Ha tehetik és még nem voltak a műcsarnokban, tessék elmenni.
0: Jazzy. Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatában hova fogunk ellátogatni, ami a zenéhez kapcsolódik?
2: Hát egy olyan épületet találtam, amiről ha hiszed, hanem eddig még nem beszéltünk.
1: Pedig rengeteget tudunk róla, szerintem.
2: Igen, úgyhogy a Művészetek Palotáját hoztam.
1: Képzeld el, hogy most voltam az Operában egy sétán, ahol Zoboki Gábor tartott egy sétát, és ugye ő mesélt arról, hogy bizony, hát az, hogy a műpának ilyen a hangzása, és hogy így néz ki a műpa, hát az neki köszönhető. Na, hát akkor
2: van.
1: Nézzük, hogy mi minden történt itt, míg elkészült a műpa.
2: Zoboki Gábor neve megkerülhetetlen, valóban az ő tervei dicséri a Művészetek Palotája, amely Budapest és Magyarország egyik vezető kulturális intézménye. Elmondhatjuk, hogy hazánk elmúlt 100 éves kultúrtörténetének az egyik legkiemelkedőbb eseménye volt ennek a megnyitása 2005-ben, ugyanis ilyen összetett kulturális rendeltetésű épületegyüttes nem nagyon volt még korábban a 20. században, tehát tényleg egy igazi kincs született a Művészetek Palotájával.
1: A Duna partján, és ezt biztosan tudja mindenki, hogy ugye a Nemzeti Színháza szemben mellett van.
2: Az UNESCO világörökség listáján is szereplő Dunapart részeként megszülető milleniumi városközpontról van szó, tehát ez a déli részére esik a fővárosnak. Ez a 2000-es évek után kezdett el kialakulni ez a városrész, ugye új lakóépületekkel, irodaépületekkel, és valóban a Nemzeti Színházzal, illetve a Művészetek Palotája, talán ez a két legjellegzetesebb épülete a milleniumi városközpontnak. Elmondhatjuk, hogy ezzel tényleg egy új kulturális központ jött létre a fővárosban és Európában, egy olyan létesítmény, a műpa, amelynek a megjelenése, a funkciói, a kivitelezés kiváló minősége és a 21. századi technikai háttér lehetővé teszi bármilyen magas minőségű és nagyméretű produkció befogadását, és képes arra, hogy a legkülönfélébb művészeti ágakat együtt egy helyen vonultassa fel.
1: Mennyi idő alatt készült el, illetve kiknek köszönhetjük ezt?
2: 28 hónap alatt épült fel ez a komplexum, és három főegysége van a Duna felőli oldalon. Ugye önálló intézményként működik a Ludwig Múzeum, középen a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem, valamint a keleti szárnyban a Fesztivál Színház, de ebben az épületben találjuk a Nemzeti Filharmonikusok próbatermeit is, tehát egy nagyon összetett épületről van szó. Az ingatlan fejlesztője a Trigránit ZRT, a generál kivitelező az Arkadom építőipari ZRT, és a tervező Zoboki, Demeter és társaik építész iroda volt, tehát neki köszönhetjük ezt a csodás épületet.
1: Az épületet mi határozza meg?
2: A műpa egész struktúráját és külső megjelenését a belső tartalom határozza meg. A jelentőségét mindenképpen a hiánypótló szerepe adja, hiszen a technikai színvonala a hazai és a nemzetközi építészetben is egyaránt kiemelkedő alkotássá avatja. Ez meg is történt, hiszen megnyitása után egy évvel már elnyerte az építészeti, illetve ingatlanfejlesztési Oscar-díjként számon tartott Fiapchi Pridexcellence 2006-os kitüntetést az úgynevezett speciális kategóriában. Ebbe a kategóriába a nagyközönségnek termékeket és szolgáltatásokat kínáló épületeket, tehát az oktatási, közművelődési intézményeket, könyvtárakat, reptereket díjazzák, és ebben nyerte meg ezt a díjat a MIPA épülete.
1: A MIPA-nak a terei szerintem fantasztikusak. Egyébként a Bartók Béla hangversenyteremben ott az orgona, az, hogy felül, hogy vannak ott a panelek, hogy egyébként miért így van kialakítva, és hogy az oldalsó panelek is mire szolgálnak, de még akár a széksorok, vagy hogy vannak ott felépítve az oldalsó pályok, mindennek szerepe van és funkciója.
2: És ez mind-mind az akusztikát segíti elő, hiszen a világ egyik legjobb akusztikájával rendelkezik a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem, és ha már az orgonát említetted, akkor a nézőtérre szemben található úgynevezett orgonák orgonájának is nevezett hangszerkomplexum. Ennek az orgonának 6804 sípja van, 92 regisztere és 5 manuálja, tehát ez így együtt méretében és technikai lehetőségeiben is tényleg páratlan.
1: A színházterem.
2: Ugye a műp a keleti harmadában helyezkedik el, nagyon korszerű technikával, egy akusztikus előadóteremről van szó, 443 férőhelyes, és Fesztivál Színháznak a színpada pedig 750 négyzetméteres.
1: És amit még sokat szoktak emlegetni a műpával kapcsolatosan, az az üvegterem.
2: Bizony, az a nagyon különleges kilátás biztosító üvegterem, amely 130 fő befogadására képes, illetve kisebb rendezvényeket szoktak vinni a kék terembe, és hát ahogy mondtuk már korábban is, a Nemzeti Filharmonikusok próbatermeit is itt találjuk. Tehát több kis és nagy rendezvény, zenei és más típusú rendezvények befogadására is alkalmas a műpa, egy igazi, sokoldalú, fantasztikus 21. századi épület jött létre.
1: És ott van ugye a Ludwig Múzeum is, középen egyébként ugye van egy könyvesbolt is, ahol a te könyveid könyvedet is megtaláljuk?
2: Igen, szoktam látni, és mindig nagyon örülök, hogy ott szoktak lenni az én könyveim is. A Ludwig Múzeum kiállítását pedig az aznapi műpába szóló jeggyel ingyenesen látogathatjuk. És ne felejtsük el, amit én nagyon szeretek a műpának, a díszkivilágítása.
1: Igen, igen.
2: Tehát este az, hogy változtatható a színe, hogy néha ilyen átmenetek vannak egyikből a másikba, illetve azok a kis fénykukacok, ugye, ezek a fénycsíkok, amelyek az épületen vannak, egy annyira messziről is tényleg jellegzetes, felismerhető, szerethető épület, hogy tényleg kívülbelül egy csoda. A műpa. A homlokzati díszkivilágítását 2013-14 környékén építették újjá, és itt a tervező Zoboki Gábor régi álmát sikerült valóra váltani azzal, hogy az egész épület élénk, mély, változtatható színű díszkivilágítást kapott, és hát így vált a pesti látkép egyik meghatározó épületévé.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban most egy leget hozunk a folytatásban. A Mi Atyánk utcába látogatunk el, ugyanis ez a főváros legrövidebb utcája, és ennek a történetét ismerhetjük meg. Hol van ez az utca?
2: Pesten vagyunk, az 5. kerületben. A Deák Ferenc utcát és az Erzsébet teret összekötő kis, hát nem is tudom, hogy utcácskának nevezhetjük, ez egyetlen tömbből álló átjáró, ami valóban a város legrövidebb utcája, és a Mi Atyánk utca nevet viseli.
1: Mióta? Mikortól? Hogy került ez ide? Mikor lett ez a neve? És mik vannak körülötte?
2: Az utcának az első megjelölése a legkorábbi adat 1803-ból való. Réz utca volt. Kupfergasse-nak hívták, ugye ne felejtsük, hogy akkoriban német utca nevek voltak, tehát 1803-ban még Réz utcának hívták ezt a kis utcácskát. Itt állt ugyanis egy jeles rézöntőmester, bizonyos Remold Jánosnak a műhelye, és az utca másik oldalán Ürményi József, a 7 személyes tábla tekintélyes bírája építetett bérházat. Először Réz utca volt, aztán ez a rézöntő műhely valamikor az 1820-as években átköltözött az Arany János utcába, és közben felépült itt a környéken a Deák téri evangélikus templom, amely mai napig a fővárosban a legnagyobb protestáns templom. Éppen ezért időszerűvé vált ennek az utcáskának a név változtatása, és mivel a Deák téri evangélikus templomba igyekvő hívek általában rövidítve ezen a kis átjárón mentek a templomba, és ez pont annyi idő volt, amíg átmentek ezen a kis utcáskán, amíg elmondhattak egy Mi Atyánkot. Megszületett az új név, úgyhogy 1820 táján már Paternoster Gasse, Paternoster közként találjuk a térképeken, és ennek a magyar alakját, a Mi Atyánk utcát 1873-ban a főváros egyesítésekor törvényesítette a közmunkák tanácsa. Ettől számítva hosszú évtizedeken keresztül megmaradt a Mi Atyánk utca név, azonban az 50-es évek elején, ugye a legsötétebb kommunizmus éveiről van itt szó, az utcácska egyik oldalán a Deák Ferenc utca volt, viszont a mai Erzsébet tér akkoriban volt, ugye Sztálin tér, Engels tér, szóval azért gondoljuk el, hogy itt a Mi Atyánk utca mondjuk a Sztálin tér vezető utcácska legyen. A nevek annyira nem passzoltak ebben az időben, úgyhogy nagyon egyszerű megoldást választottak, hogy az utcát, mint közterületet egész egyszerűen megszüntették, tehát nem átnevezték az utcát, hanem levették a táblát. Tehát egy jó ideig nem volt semmi ezen a kis átjáró helyen, és majd a rendszerváltás után a 90-es években került vissza a Mi Atyánk tábla, tehát nem kapott más nevet, nem nevezték át, nem keresztelték át, hanem egész egyszerűen csak megszüntették egy jó pár évtizeden keresztül.
1: Tehát az utca létezett, és meg nem is.
2: Így van, így van.
1: És
2: így
1: ami
2: van.
1: Körülötte volt, ugye eleinte akkor, ahogy említetted, egy rézöntőmesternek volt a műhelye, a másik oldalán ugye volt egy bérház, és ezután aztán elköltözött ugye a rézöntőmester. De utána milyen épületek voltak itt?
2: Ennek a kis utcácskának ugye két határoló épülete van, gyakorlatilag két szállodáról van szó. Az egyik épületet az Adria Biztosító Társaság építette székhelyéül. 1909-ben vette meg azt a bizonyos Ürményi házat, amiről az elején beszéltünk.
1: A bérházat.
2: A bérházat, így van. Azt lebontották, és ennek a helyére építették fel ezt a biztosító társaság székhelyet, amelynek az az érdekessége, hogy a homlokzatán a különböző biztosítási ágakat képviselő 10 szobrot találunk. Meg amikor kicsik voltak a gyerekeim, akkor mindig néztük ezeket a szobrokat, mert egyiken egy ilyen szárnyas tartó alak van, a másikon egy mozdony, tehát itt a közlekedési kártól kezdve a természeti csapásig mindenféle biztosítási kár eseményt megjelenítő szobrokat találunk. Érdekes megnézni ezeket. Ezek a szobrok az eredetig sajnos vagy megrongálódtak, de 2003-ban újra faragták ezeket a szobrokat. A második világháborút követően ez a budapesti rendőrfőkapitányság székháza lett, úgyhogy a földszinten kihallgató szobákat és fogdákat alakítottak ki. Ez az épület fontos szerepet játszott az 1956-os forradalom során is, van is rajta egy emléktábla, és 2000-ben luxus szállóvá alakították át. Olyan hírességek szálltak itt meg többek között, mint például II. Erzsébet angol királynő vagy George Bush amerikai elnök. Jelenleg ez az épület a Ritz-Carlton szállodalánc tagja. Ez tehát az egyik oldalán található épület.
1: A másik oldala a rézöntő műhely.
2: A másik oldalán pedig a lebontott házak helyén 1971-ig egy parkolóház működött, majd 1988 és 92 között, tehát pont a rendszerváltás hajnalán épült fel a ma is látható 5 csillagos Kempinski hotel. Ebben például Michael Jackson szállt meg 3 alkalommal is, éppen ezért a hotel előtt, ott az Erzsébet tér sarkában találunk egy Michael Jackson emlékfát is a pop király látogatásainak tiszteletére. Úgyhogy két ilyen érdekes, gazdagmúltú szállodaépület van a Mi Atyánk utca két oldalán, és hát elmondhatjuk talán, hogy az angol királynőtől Michael Jackson Jacksonig, így a legrövidebb út a mi atyánk.
1: Szuper, köszönöm.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: akkor vagyunk sikeresek, ha szeretjük, amit csinálunk, és meg is éri csinálni. A Jazzy Business Class műsorában minden hétköznap reggel olyan témákról beszélünk, amelyek segítenek abban, hogy sikeresek legyünk és élvezzük is azt. Műsorvezetőink a legmodernebb üzleti trendekkel és megoldásokkal szolgálnak. Sőt, hozzásegítenek, hogy napra készek legyünk a világ legfontosabb és legaktuálisabb témáiban. Hajtsák le az asztalokat, helyezzék magukat kényelembe, és élvezzék az utazást Business Classon. A karrier, az innováció, a kultúra és az üzleti élmények között, ahol a légiutas kísérők a Jazzy legjobb zenéi. Jazzy. Együtt vagyunk. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Tart a kihelyezett kormányülés Erdőbényén. Tűz volt egy Verona melletti kempingben. Holnap is marad a napos meleg idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Tart a kihelyezett kormányülés Erdőbényén. Tegnap Kármán András pénzügyminiszter a kisnyugdíjak és más szociális ellátások összegének emeléséről, Gajdos László élő környezetért felelős miniszter pedig a készülő klímatörvény kapcsán a hazai vízkészletek megtartásáról, a természetes élőhelyek védelméről beszélt. Magyar Péter miniszterelnök nem sokkal ezelőtt arról írt közösségi oldalán, hogy egy a Tisza párt által rendelt felmérés szerint 65% felett van a kormánypárt támogatottsága. A Republikon Intézet kutatása szerint ugyanakkor a Tisza támogatottsága második hónapja csökken. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát kikötőit, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint egységesítenék a jelenlegi működést, és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezne az ügyekben. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Az elmúlt éjszaka a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a teszt rendben zajlott, a vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezért ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretett Szolgálat a tegnap leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Az északkelet spanyolországi Katalóniában két ember meghalt, egy pedig eltűnt a heves esőzésekben. A katalán fővárosban és a környékbeli településeken több mint 17 ezren maradtak áram nélkül. Az El Prat nemzetközi repülőtéren több repülőjáratot töröltek, és jelentős késésekre kell számítani a légi közlekedésben. Tűz ütött ki egy Verona melletti kempingben, legkevesebb 24-en megsérültek, közülük egy ember súlyosan. A lángok az egyik faépítésű mobilházban csaptak fel, majd a többi nyaralóra, a környéken parkoló járművekre, valamint a környező fákra, növényekre is átterjedtek. A tüzet azóta megfékezték. Holnap is folytatódik a napos száraz idő, a szél mérsékelt marad. Éjszaka általában 2-8 fok valószínű, de néhol gyenge fagy is lehet. Napközben 22-26 fok várható.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: Budapesten balesetnél helyszínelnek a Tököli úton befelé a Császár András utcánál a buszsávban. Hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Az 1-es villamos ma délután 6 óráig a Népliget és a Közvágó híd között nem közlekedik karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Népliget és az Infopark Pázmány Péter sétány között. Hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárták hétvégére a belvárosban az Alkotmány utcát, a Honvéd utca és a Hold utca között, mert filmet forgatnak. A 15-ös autóbusz terelt útvonalon közlekedik a Gyöngyösi utca felé, a Mark utca megállót nem érinti. Lezárták az 5. kerületben a Ferenc István utcát veszélyelhárítás miatt. Ma este 7:30 N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágóhíd és a Jászai Mari tér között. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A 10-es autóbusz sűrűbben indul. Szép Csilla, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk, ez a Jazzy Lexikon, elmúlt délután 4 óra. Jó napot kívánok, én Repkényi Dóra vagyok. Club de Beluga egyik dalával készülök, Esther Radával, közös New Attitude-del, a 2007 óta együtt zenélő csapattól, akik a lounge, a new jazz, a Brazil beats és swing, valamint soul világát hozzák nekünk. Kezdjünk azonban a Frances Valtrinótól. Az olasz DJ és producer az 1990-es évek óta house és new disco széna igazán meghatározó alakja. A legnagyobb nemzetközi sikereit a Bamboo Project King of My Castle című slágerének társszerzőjeként és remixereként érte el.

0: Jazzy Lexikon.
1: Óbudán a második század közepén épült fel az Aquincumi polgárvárosi amfiteátrum. Lelátója 6-7 ezer ember számára készült, a porondot nagyjából 3 méter magas kőfal vette körül. Az ülőhelyként szolgáló kőtömbökön néhol megmaradtak az egykori tulajdonosok nevei, köztük női nevek is. Az amfiteátrumban különféle sportversenyeket és állathajszákkal vegyes gladiátor küzdelmeket rendeztek, de méretei miatt itt tartották a politikai gyűléseket, a városi ünnepségeket és a császár látogatása alkalmával sorra kerülő beszédeket. Az amfiteátrum mellett emelkedett a gladiátor laktanya, ahol a népszerű küzdelmek bajvívóit képezték ki és gyakorlatoztatták.
0: Jazzy Lexikon.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk, ez a Jazzy Lexikon. Ninától hozok egy dalt, az I'm So Excited-ot. Az elismert horvát pop-énekesnő és dalszerző az 1990-es évek elején kezdte szóló karrierjét, azóta a régió egyik legnépszerűbb zenei előadójává vált. És David Lee Roth-tól a Just a Gigolo-val kezdünk, az amerikai énekes dalszerző, színész, író, egykori rádiós személyiség, azon kevés énekesek egyike, akiknek több mint 4 oktávos hangterjedelme van. Elsősorban a Van Halen eredeti énekeseként lett ismert, de 1985-ben kilépett a zenekarból, hogy szóló karrierjére koncentrálhasson.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az albertfalvai katonai repülőtér az első világháború idején az első magyar katonai repterek egyike volt Magyarországon. A mellette lévő magyar léghajó és repülőgép RT kísérleti repülőtérként is működött, és a gyártól egészen a Fehérvári útig húzódott. A háború alatt több hadi kiállítást is rendeztek itt. Az üzemben először Lohner-féle favázas, vászonborítású gépeket készítettek, melyeket a fronton felderítőként vetettek be. Albert falván épült fel az első magyar légcsavarművek is, ahol Asbóth Oszkárnak, a gyár igazgatójának tervei alapján készítették a jó hatásfokú, korszerű légcsavarokat.
0: Jazzy Lexikon.

a Jazzy Rendezvún bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvú Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzy.

Önök a Jazzy-t hallgatják, együtt vagyunk, ez pedig a Jazzy Lexikon, ahol Waldektől hozok egy dalt, a Memories-t. A bécsi New Jazz szintén egyik legeredetibb formációja, és Rick Davidtől jön az Old Way. 1981-ben született brit pop és R&B énekes, aki 1999-ben robbant be a köztudatba a Born to Do It című albumával. És Consol Training-től jöjjön a Stop, ciprusi duó, akiknek zenéjében különféle műfajok fúziója, beleértve a Deep House, a Lounge-ot és popot keveredik.

0: Jazzy Lexikon.
1: Minden szempontból különleges mozi volt Budán az Atrium, amely 1935-ben nyílt meg. Az elegáns Art Deco filmszínház azonban nem sokáig tudott zavartalanul működni, mert a II. Világháborúban több bombatalálat is érte, az ostrom alatt pedig ideiglenes mészárszék is működött benne. Az újjáépítés után, amelynek részeként színpadot is kapott a nézőtér, 1947. március 14-én nyílt meg ismét. 2012-ben 4 magánszemély megvásárolta és színházként felújítva üzemelteti.
0: Jazzy Lexikon.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: Tart a kihelyezett kormányülés Erdőbényén. Tűz volt egy Verona melletti kempingben. Holnap is marad a napos meleg idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Tart a kihelyezett kormányülés Erdőbényén. Tegnap Kármán András pénzügyminiszter a kisnyugdíjak és más szociális ellátások összegének emeléséről, Gajdos László élő környezetért felelős miniszter pedig a készülő klímatörvény kapcsán a hazai vízkészletek megtartásáról, a természetes élőhelyek védelméről beszélt. Magyar Péter miniszterelnök nem sokkal ezelőtt arról írt közösségi oldalán, hogy egy a Tisza párt által rendelt felmérés szerint 65% felett van a kormánypárt támogatottsága. A Republikon Intézet kutatása szerint ugyanakkor a Tisza támogatottsága második hónapja csökken. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát kikötőit, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint egységesítenék a jelenlegi működést, és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezne az ügyekben. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Az elmúlt éjszaka a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a teszt rendben zajlott, a vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezért ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretett Szolgálata tegnap leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Az északkelet spanyolországi Katalóniában két ember meghalt, egy pedig eltűnt a heves esőzésekben. A katalán fővárosban és a környékbeli településeken több mint 17 ezren maradtak áram nélkül. Az El Prat nemzetközi repülőtéren több repülőjáratot töröltek, és jelentős késésekre kell számítani a légi közlekedésben. Tűz ütött ki egy Verona melletti kempingben, legkevesebb 24-en megsérültek, közülük egy ember súlyosan. A lángok az egyik faépítésű mobilházban csaptak fel, majd a többi nyaralóra, a környéken parkoló járművekre, valamint a környező fákra, a növényekre is átterjedtek. A tüzet azóta megfékezték. Holnap is folytatódik a napos száraz idő, a szél mérsékelt marad. Éjszaka általában 2-8 fok valószínű, de néhol gyenge fagy is lehet. Napközben 22-26 fok várható.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk, ez a Jazzy Lexikon elmúlt délután 5 óra. Jó napot kívánok, én Repkényi Dóra vagyok, Gregory Porter egyik dalával, a Faith in Love-val készülök. 1971-ben született a Grammy-díjas amerikai jazz énekes, akinek már az első albuma, a 2010-es Water is Grammy jelölést kapott. És Mika Millerrel kezdjünk, A Little Bit of Me-vel. A brit énekesnő dalszerző a soul jazz R&B stílusokban tevékenykedik, Manchesterben született és nevelkedett, és már fiatalon felfedezte a zene iránti rajongását. Az énekesnő egy tehetségkutató versenyen való részvétellel indította karrierjét, és fokozatosan építette fel nevét a manchesteri klubok és koncertek színpadán.

0: Jazzy Lexikon.
1: A világ első közparkja a budapesti Városliget. Az egykori mocsaras területet Mária Terézia parancsára feltöltötték és fákkal ültették be. A park ebben az állapotában nem volt alkalmas nagyobb építkezésre. A 19. század végére a fák között sétautak alakultak ki, ezzel pedig a sok főúri díszkert mellett megszületett az első szabadon látogatható közpark.
0: Jazzy Lexikon.

Önök a jazzit hallgatják, együtt vagyunk. A jazzi lexikonban alto parlantétól hozok egy dalt. A Mexikó városi elektronikus zenei formáció és produceri projekt két zenészt takar, akik egyedi hangzásukkal a latin zene ritmikai alapjait és tradicionális árnyalatait ötvözi modern elektronikus zene textúrájával. Jazz Immortalation egy dal a Song for Maggie 1999-ben alapított német duó. A zenéjükben a lounge, a jazz és bossa nova keveredik. És Bozitól kezdünk az Are We Giving Up-pal. Az amerikai énekes dalszerző 2020-ban jelentette meg ezt a lemezt.

0: Jazzy Lexikon.
1: A kiegyezés utáni időszakban itthon is megjelentek az első játékboltok, leginkább Pest belvárosában. Addig az otthon készített játékokon kívül esetleg külföldről elsősorban Nürnbergből lehetett beszerezni ilyen jellegű kézműves termékeket. Az ország első játékáruháza az Árkád Bazár volt, ami a mai Metróklub helyén 15 évig működött. Mivel fő beszerzési forrásai Beszterczebánya környékén voltak, így Trianon után ezeket már jóval bonyolultabbá vált elérni. A gyönyörűen berendezett, elegáns árkád ezért 1924-ben végképp bezárta kapuit.
0: Jazzy Lexikon.

Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel csütörtök este 8 órától. Itt a Jazzin.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk, a Jazzy Lexikonban pedig hozom Kate Rogers egyik dalát, Find. Az énekesnő Kanadában született, és a Royal Conservatory of Musicban tanult gyermekkorában. Később a Fashion Design College-ba járt, ez alatt vette fel első dalát, abban a stúdióban, amelynek vezetője unokatestvére Mark Ray volt. És Sujiro-tól is hozok egy dalt, Who Turned. A kortárs leginkább digitális streaming platformokon jelenlevő zenei projekt, akinek munkássága a világzene és kellemes lágyabb R&B soul műfajokhoz kapcsolódik. És Freddie Fox, valamint Nelson Rangel közöse a Southern Ways jön kezdésnek. Én pedig a felvétellel búcsúzom önöktől, további nagyon kellemes napot kívánva. Az elmúlt órákban a Jazzy Lexikont és Repkényi Dórát hallották. Viszont hallásra!

0: Jazzy Lexikon.
1: A 19. században a sörgyárak még gyermekcipőben jártak. A pesti serrendtartási törvény ugyanis szabad utat biztosított a kis serfőzdéknek 1843-ban, ám a kereslet még nem volt számottevő. Az aranyló nedű inkább az alsóbb osztályoknál lett népszerű. Ahhoz, hogy a sör az úri körökben is népszerűvé válhasson, az 1875-ös nagy filoxéra járványra volt szükség, mely a hazai szőlő állomány kétharmadát kipusztította és az egekbe lökte a bor árát. Meg persze kellett hozzá egy kiváló üzletember, Anton Dreher, aki már megvetette a lábát Kőbányán, és mire a járvány végig sepert az országon, már rendelkezett akkora gyártói kapacitással, hogy aránylag olcsó alternatívát nyújthasson a szórakozásra szomjas tömegeknek.
0: Jazzy Lexikon.

Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Lexikon.
1: Cseres Rezső, a Szomorú Vasárnap című dal halhatatlan zeneszerzőjének miniszobrát a Kispipa vendéglő falán helyezte el a szobrász Korotkó Mihály. Cseres utolsó éveiben éttermi zongoristaként itt kereste a kenyerét, és nem messze innen a Dob utca 46/B számú házban született. Kolotkó egy pipa alakú domborjárművön jeleníti meg a komponistát. A pipából felszálló füst a wifi logó formáját ölti, szemléletesen utalva arra, hogy a Szomorú Vasárnap dallamát az egész világon ismerik, és az internetnek köszönhetően számtalan feldolgozásban, előadásban már ki meghallgathatja és megnézheti. Cseres Rezső 1932-ben szerezte a Szomorú Vasárnap zenéjét. A hozzáírt dalszöveg érzékletesen mutatja be a meghalt kedves, pótolhatatlan hiánya miatti kétségbeesést és a vágyakozást a túlvilági találkozás iránt. Az első felvétel 1935-ben készült el, és rövid idő elteltével híres hírhet lett Magyarországon és külföldön egyaránt. A slágert az öngyilkosok himnuszának nevezték, mivel elterjedt a hír, hogy az életüknek önkezükkel véget vetők mellett sokszor találták meg a dalkottáját. Bizonyára előfordulhatott ilyen eset, hihetőbb azonban az a verzió, hogy egy ügyes marketing fogásról volt szó.
0: Jazzy Lexikon.

0: Happy Hours. Érdekes és különleges vendégek, kulturális programok, koncertek, útinfók és minden, ami a hazafelé vezető úton jól jöhet. Happy Hours. Minden hétköznap 16 és 19 óra között. Itt a Jazzin. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
1: Tart a kihelyezett kormányülés Erdőbényén. Rekordszámú látogatója volt a Müncheni Sörfesztiválnak. Holnap is marad a napos meleg idő. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Egyebek mellett a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyalt a kabinet a kétnapos kihelyezett kormányülés második napján Erdőbényén. Magyar Péter miniszterelnök arról tájékoztatott, hogy a jelenlévők megvitatták a külgazdasági fejlesztések lehetőségeit, az uniós források felhasználását, az energiaforrások diverzifikációját, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket. A hazai kis és közepes vállalkozások tulajdonosainak adója lesz a jövőre bevezetendő vagyonadó, jelentette ki a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence tipikus baloldali hozzáállásként jellemezte az intézkedést, és azt mondta, a kötelezettség azokat bünteti majd, akik másoknak magyar vállalkozóként munkát adnak. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti part szakaszát kikötőit, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint egységesítenék a jelenlegi működést, és egy 50-50 százalékos tulajdonban álló társaság rendelkezne az ügyekben. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Az elmúlt éjszaka a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a teszt rendben zajlott, a vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezért ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretett Szolgálata tegnap leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Minden eddiginél többen vettek részt az idei müncheni Oktoberfesten. Ezúttal csak nem 7,4 millióan látogattak el a több mint három hétig tartó hagyományos sörfesztiválra. Ez mintegy 200 ezer emberrel több, mint a 2023-ban regisztrált korábbi látogatói rekord. Csúcsot döntött a fogyasztás is, a vendéglősök 2-3 százalékos növekedésről számoltak be. Hétfőn is folytatódik a napos száraz idő, a szél mérsékelt marad. Hajnalra általában 2 és 8 fok közé hűl a levegő, de többfelé gyenge fagy is lehet. Délutánra 22-26 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: Budapesten a hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Az 1-es villamos ma délután 6 óráig a Népliget és a Közvágó híd között nem közlekedik, szintén karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Népliget és az Infopark Pázmány Péter sétány között. A hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárták a hétvégére a belvárosban az Alkotmány utcát a Honvéd utca és a Hold utca között filmforgatás miatt. A 15-ös autóbusz terelt útvonalon közlekedik a Gyöngyösi utca felé, a Markó utca megállót nem érinti. Veszélyelhárítás miatt lezárták az 5. kerületben a Ferenci István utcát. Egyirányosították a Podmaniszki utcát az Eötvös utcától a Terész körútig, mert csatornát javítanak. A 72-es trolibusz módosított útvonalon jár Zuglóvas útállomás felé, nem érinti a nyugati pályaudvar Podmaniszki utca megállót. Szép Csilla, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hávarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hávarga Mariannal a Jazzyn.
1: A Jazzyn kezdődik Dr. Jazzy című egészségmegőrző műsorunk. Köszöntöm hallgatóinkat, Hávarga Marian vagyok. Vendégem a Jazzy stúdiójában Ördög Csilla, a Hope Life Center pszichológiai szakmai vezetője, perinatális szaktanácsadó pszichológus, akit szeretettel köszöntök. Szia!
2: Szeretettel üdvözlök én is mindenkit, és köszönöm a meghívást.
1: Egy nagyon fontos és tabusított téma lesz a mai beszélgetésünk fókuszpontja, és rögtön a beszélgetés elején érdemes is hangsúlyozni, hogy milyen taburól van szó, ami nagyon sok nő életét megkeserítheti, és rajta keresztül akár a gyereknek, akár az egész családnak az életét is átírhatja. Ez pedig nem más, mint a postpartum depressziónak, egyszerűen lefordítva gyermekágyi depressziónak, vagy szülés utáni depressziónak elnevezett jelenség, amellyel kapcsolatban ma már nagyon sok kutatás elérhető, neurobiológiai, pszichológiai kutatások, amelyek egyértelműsítik, hogy itt egy létező jelenségről van szó, ugyanakkor viszont még mindig nem beszélünk róla. Nézzük meg, azt javaslom, hogy amikor te szakmailag meg akarod határozni definíció szinten, hogy mit jelent számodra a szakembernek a szülés utáni depresszió, akkor hogyan beszélsz róla, mit határozol meg ezzel kapcsolatban?
2: Szülés utáni depresszió ugye a hangulatzavarok közé sorolandó, és orvosi értelemben a depresszív zavarok közé tartozik, tehát ez egy nagyon komoly, kezelést igénylő állapot. Nagyon ritka, hogy valaki ki tud jönni belőle kezelés nélkül, és azt gondolom, hogy akkor is egészen más minőségben tud kijönni belőle, még ha ilyen szerencsés is. Ezért nagyon fontos tudni erről, felismerni a jeleit, és segítséget kérni, ami akkor jó, ha komplex módon történik meg, tehát ez az egybefogása a szakembereknek, az átélőnek és az átélő környezetének, hogyha minden területről támogatást kap az átélő, akkor ez egy nagyon jól gyógyítható állapot. És természetesen vannak hajlamosító tényezők, tehát ez genetikailag is meghatározott, van egy ilyen hajlamosság, amit örökölni lehet, akár hogyha korábban előfordul depressziós epizód valakinek az életében, ez is akkor megnövekedett rizikóját adja annak, hogy szülés után megtörténhet, de van, akire meg úgy tör rá, hogy nem számított rá, hogy esetleg nem is volt tisztában vele, mert mondjuk úgy fordult elő depresszió korábban a családban, hogy ez nem volt diagnosztizálva sem, és akkor nagyon váratlanul tudja érni, és ahogy itt említetted is, olyan tabuk övezik, úgy általában az anyaság és az anyasággal járó ambivalens folyamatok még csak a szakmába érkeztek meg, még nem érték el igazán a társadalmat, a kultúrát, azokat a mítoszokat, elvárásokat, amiket táplálunk így a korai anyasság, meg a későbbi anyasság iránt, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas korszak, azt gondolom, pont ezzel a kulcs szóval ki is mondtad, hogy a neurobiológia, ugye, hogy a pszichológia már nem, most idézőjelben mondom, hogy csak az ember viselkedését megfigyelve és az ő beszámolója alapján tud összerakni egy képet az emberről, hanem van egy ilyen nagyon nagy segítségünk, hogy belelátunk az emberi test a szervezet működésébe, és ez nagyon fontos támpontot ad nekünk abban, hogy hogyan tudjuk megérteni az emberi működést.
1: Azt gondolom, hogy még mindig keveredik például a köztudatban a baby blues és a szülés utáni depresszió. Ha most olyan nagyon strikt módon megpróbáljuk elkülöníteni ezt a két jelenséget, megtehetjük, hiszen a baby blues esetében van egy átmeneti lehangoltság, és itt gondolom az átmeneti lesz a kulcs szó, hogy rögtön a szülés után jelentkezik, és valóban egy ilyen átmeneti időszak, hiszen ez effektíve is átmenet az anya életében. Ugyanakkor a szülés utáni depressziónál lehet, hogy a szülés után több héttel indulnak el a tünetek, és hónapokon keresztül tarthatnak. De ha most nem az időfaktorra gondolunk, hanem a tünetek mélységére, ott például mi a különbség?
2: Így van, jól mondod, hogy az időtartamon túl a súlyosságban is különbség van. Ez azt jelenti, hogy aki baby blues-t, hangulatingadozást él át, őt is meglátogatja a lehangolt állapot, a fásultság, a szomorúság, a sírósság, de egy olyan módon, hogy közben a napi teendőit el tudja végezni, hogy azt érzi, hogy azért van energiája ápolni a babáját, van energiája lemenni, sétálni vele, van energiája felhívni a segítségét, párját, hogy mit kéne hazahozni a boltból, és megél öröm pillanatokat is a szomorúság, a sírás mellett. Egy-egy nevetgélés valamelyik hozzátartozóval, egy-egy öröm pillanat, amikor ránéz a kisbabájára. És ezek sajnos azok, amik a depresszió állapotában eltűnnek. Tehát nincsenek meg ezek az öröm pillanatok, és elvész ez az energia, amivel az ember néha persze reggel nehezen kelünk, de aztán úgy belejövünk. Egy depressziós embernek mindent erőltetésből kell végigcsinálnia a feladatokat, amiket kitűz maga elé, mert nincs belső hajtóerő.
1: Innen folytatjuk azonnal beszélgetésünket Ördög Csilla perinatális szaktanácsadóval, pszichológussal a szülés utáni depresszióról. Várjuk vissza önöket.
0: Jazzy!

0: Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzy-vel.
1: Folytatjuk egészségmegőrző műsorunkat itt a Jazzin, a Dr. Jazzy vendége, Ördög Csilla, perinatális szaktanácsadó, pszichológus, a témánk pedig a posztpártum vagy szülés utáni depresszió. Különösen fontos lehet ez abban a korai kapcsolódásban, amikor a kisbaba és az anyuka fizikailag is, érzelmileg is össze kell, hogy egy ilyen szimbiózis formájában kapcsolódjanak, és a kisbaba idegrendszere borzasztóan érzékeny, nyilván azonnal leveszi ezeket a jeleket az édesanyáról, és egészen súlyos esetekben azt olvastam, hogy akár még a gyermek bántalmazása is előfordulhat, ami miatt persze egy bűntudat lép fel, de ha még kellene tüneteket kiemelni, akkor melyeket emelnéd ki?
2: Hát ezek a legsúlyosabbak az öngyilkos gondolatok, tehát önbántó vagy a babát bántó gondolatok a legsúlyosabb formái a depresszióval kapcsolatos tüneteknek, és ezek is kisebb-nagyobb mértékben megjelenhetnek, de előtte még egy csomó minden van, amit érdemes figyelni.
1: Egy fokozatosság figyelhető meg? Akár vagy ez egyénileg változó?
2: Egyénileg változó, igen, inkább azt mondanám. Ennél kevésbé súlyos tünetek is, mert komoly depressziót jelezhetnek, és ilyenek az alvászavar, persze kisbabás életmódról beszélünk, nem sokaknak adódik meg az alvásidő, de hogy akkor sem tud aludni az édesanyja, amikor aludhatna, amikor a babája alszik, vagy valaki biztosít neki időt erre. Ide tartozik az étvágytalanság, vagy éppen az ellenkezője, a túlzott evés. Felborul ez az alapbiológiai rendszerünket fenntartó működésünk. Ide tartozik a sír, a szinte állandó sírás, de ide tartozik egyfajta tompaság vagy üresség érzet is. Ide tartozik a túlzott aggodalom, túlzott szorongás, és nagyon jellemző sajnos a bűntudat, a szégyen, hogy úgy érzi az édesanyja, hogy nem megfelelő édesanyja a kisbabának. Ezeket akár a környezetétől is szinte vágyja, hogy visszajelezzenek erről, mert annyira kínzó állapotot él át, hogy már az is jobb, ha valaki ezt kimondja, vagy ő kimondja saját magáról.
1: Kézzelfoghatóbbá válik számára?
2: Kézzelfoghatóbbá válik, igen. Valahogy van egy ilyen nyomása ennek a belső kínzó érzésnek. Ez nem jó tendencia, ugye, tehát nyilván a környezetnek inkább támogatnia kellene, majd mindjárt beszélünk erről is, hogy hogyan érdemes ilyenkor kommunikálni, hozzáállni szerető családtaként, barátként. Még a tünetekhez tartozik ugye itt a bűntudat, szégyen mellett a túlzott aggodalom, túlzott szorongás a babával kapcsolatban, akár önmagával kapcsolatban, és ide tartozhatnak ijesztő gondolatok, világvége gondolatok, önbántó gondolatok, amik ismétlődve jelennek meg.
1: Volt most egy mondatod, ami szerintem nagyon fontos, és egy picit át is vezet a következő témánkhoz, a családi környezethez, a támogatáshoz. Úgy fogalmaztál, hogy akkor sem alszik, amikor valakit megkérhetne erre, vagy valaki biztosítaná számára a kisbaba felügyeletét. Azt gondolom, hogy ez is egy tabu téma, hogy a kismamák mennyire magukra maradnak manapság, tehát nincs mellettük mondjuk nagyszülő, vagy férj, baráti támogató közösség, és egyébként azt gondolom, hogy ez is hozzájárulhat a depressziós állapothoz, hogy egyszerűen azt érzi, hogy teljesen magára van hagyva.
2: Így van, ez biztosan nem segít, az izoláció, és ugye ilyen szempontból a környezet sem az észrevételét nem tudja megtenni, sem a támogatását nem tudja adni, hogyha egyszerűen eltűnik a család körül, és nagyon sok család számol be arról, hogy még ha mondjuk a pár jól is van egymással, és támogató párkapcsolatban élnek a szülők egymással, de izoláltan érzik magukat családként. Ugye régen több generáció élt együtt, tényleg egy falu vett körül egy gyereket, ennek voltak előnyei, hátrányai, de az biztos, hogy most ez hiányzik ez a bizonyos támogató közeg, ez a falu a családok, az anyák körül, és ugye ezért is hívtuk létre ezt a kezdeményezésünket, a Hope Life Center néven futó kezdeményezést, ami szerintem egy tényleges űrt tölt be itt Magyarországon, mert hogy sehol máshol nem tudom, hogy ennyire komplex módon a posztpartum időszakra lenne életre hívva egy ilyen formátumú szakmai segítséget nyújtó kezdeményezés. Az az izgalmas, hogy mindannyian ugyanabban a szemléletben dolgozunk. Ez egy olyan szemlélet, amit én is tanultam, elsajátítottam, már azután, hogy az első gyerekem megszületett, épp a másodika voltam várandós, mikor egyetemen tanultam, és hát olyan volt számomra ebben a megközelítésben tanulni, mint egy atomrobbanás, nekem megváltozott az életem, tehát én ott szellemi otthonra találtam, ott is maradtam ezen a képzésen, most már oktatóként, és rengeteg aha élményem volt, hogy egy csomó ilyen tabu témával foglalkoztunk.
1: Milyen tabu témákkal, bocsánat?
2: Nekem eleve az, hogy nem csak anyassággal foglalkozunk, hanem az anyára úgy tekintünk, mint a közegében élő személyre, szóval nem önmagában tekintünk rá szeparáltan a családjától, a transzgenerációs múltjától, a jelenbéli párkapcsolatától, annak a minőségétől, hanem az egészet rendszerbe foglaltan látjuk. A családot, mint egységet látjuk, és hogyha ott van valami hiány, ami betöltetlen, ugye itt vannak ilyen törvényszerűségek, vannak nekünk szükségleteink, egészen pici korunktól kezdődően, sőt, mennél fiatalabbak vagyunk, annál kiszolgáltatottabbak vagyunk a szükségleteinket illetően, hiszen egy baba még csak megfogalmazni sem tudja, hogy mik a szükségletei, és olyan jó, hogy ma már a neurobiológiai kutatások is segítenek minket abban, hogy lássuk azt, hogy mire van szüksége egy kisbabának. És az, hogy mire van szüksége egy kisbabának, nagyon szépen rendezi azt, hogy akkor mire van szüksége egy anyának ahhoz, hogy ezt meg tudja adni a kisbabájának, és akkor mire van szüksége egy apának ahhoz, hogy ezt az anyának és a kisbabának, és ugyanígy a további rétegeket illetően, szóval eleve ez a gondolkodás, hogy a családban, a szülőségben, a kisbabaságban ennyire gondolkodunk, ez már számomra egy ilyen felszabadító dolog volt, hiszen végigcsináltam a pszichológia egyetemet, és ott alig hallottam ilyen pedig mindannyiunkat érintő dolgokról.
1: Azonnal folytatódik egészségmegőrző műsorunk itt a Jazzin, a Dr. Jazzy vendége Ördög Csilla, perinatális szaktanácsadó, pszichológus, a témánk a szülés utáni depresszió.
0: Jazzy. Jazzy.

0: testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. Dr. Jazzy.
1: Folytatjuk beszélgetésünket itt a Dr. Jazzy-ben Ördög Csilla perinatális szaktanácsadóval, pszichológussal a szülés utáni depresszióról. Egy pillanatra még térjünk vissza az okokhoz. Nagyon sokféle ok, és nyilván az egyéni életút is meghatározza, hogy melyik lesz a domináns, amely szülés utáni depresszióhoz vezethet. Akár ilyen PTSD tünetek formájában is megjelenhet, poszttraumás stressz szindrómát katonákhoz, vagy valami erőszakot átélt nőnek az esetéhez szoktuk kapcsolni, mert hogy a köztudatban ez él, miközben egy szülés közben is lehet olyan traumatikus élményeket szerezni, amely aztán egy egész életutat nagyon sötéten beárnyékol. Lehetnek hormonális változások. Melyek azok a tünetek, amelyek mintázatként szerinted leggyakrabban megjelennek?
2: Igen, valóban a szülés után elő tud fordulni PTSD. Leginkább a szülés minőségének függvényében, tehát egy olyan szülésélmény, ami úgymond megbontja a nő testi integritását. Ugye itt hasonlít ez a veteránok által átélt életeseményekhez, hogy lehet a test szintjén, a biológia szintjén is egyfajta traumát megélni, és ez egyben pszichés traumának is minősül. És sajnos a szülészet területén, tehát egy nő szülése közben többféle tényező is előfordul, ami olyan traumát okozhat, ami után megjelenik ez a bizonyos PTSD. A PTSD-ről ugye azt kell tudni, hogy egy olyan fajta megküzdés azzal a traumával, ami minket ért, ami akkor, ha újra átélnénk ezt a traumát, akkor az jól jönne nekünk. Tehát ezért egy beszűkült tudatállapotot hoz létre, amiben állandóan visszatérnek, bevillannak azok a rossz emlékek, amik történtek velünk, és egy ilyen készültségi állapotban vagyunk, hogy ugye, ha esetleg még egyszer megtörténik, ugye az agy ehhez így áll hozzá, hogy egyszer már bajba kerültünk, akkor ez újra megtörténhet, készüljünk fel rá, és akkor ebből a készültségi állapotból nem tud kijönni a szervezet, ez egy magasabb stressz szintet jelent, és ez aztán minden olyat előhív az emberből, ahogyan ő megéli a saját szorongását. És hát a szülés utáni időszak, egy kisbaba fogadása, egy kisbaba megismerése, életben tartása, gondozása, eleve egy olyan megemelkedett stressz szinttel járó feladat, ami, hogy úgy mondjam, mindenkinek nehéz. Nem biztos, hogy ezt nehéznek éli meg, jól éli meg, rosszul éli meg, de ez mindannyiunknak nehéz, tehát egy nagyon magas szintű felelősségvállalás egy másik pici ember életért ilyen szinten felelni. Ráadásul nem sokan tudják, hogy a szülés után a test regenerálódása gyulladásos folyamatokon keresztül történik. Tehát ugyanúgy, mint ahogy mindenkor máskor egy sebgyógyulás, ugye szoktuk is látni, hogy a seb körül egy picit ilyen pirosabb, duzzadtabb lesz a bőrünk, ez az a gyulladásszerű vagy gyulladásos folyamat kezdeti szakasza, ami segíti a test a gyógyulásban. Mindenkinek van seb a szülés után a méhlepény helyén, tehát onnan, ahonnan lecsatlakozott a méhlepény az anya méhéből, ott egy sebes felület képződik, és ennek gyógyulnia kell. Ha volt gátmetszés, császármetszés, ha volt bármilyen fizikai beavatkozás a szülésbe, akkor nagyobb, kisebb szöveti sérülések történtek, ezek is gyulladásos folyamaton keresztül gyógyulnak. És hogyha erre a kezdeti gyulladásos folyamatra még plusz stresszt teszünk rá, akkor bizony sajnos a szervezet elindulhat tényleg a gyulladás útján, és ez mentálisan is kihat, meg akár kellemetlen testi tüneteket is okozhat. Tehát fontos tudni, hogy amikor egy ilyen gyulladásos folyamat történik a szervezetben, akkor bizonyos anyagok kiváltódása, anyagcseréje az agyunkban megváltozik, és ott van különösen egy anyag, ami felel azért, hogy milyen minőségű az alvásunk, milyen az étvágyunk, és milyen a hangulatunk. Úgyhogy ilyenkor nem is csoda, hogy az embernek instabilabb lesz a hangulat, ezt átélhetjük bármilyen baleseti sérülés műtét után is, hogy a gyógyulási folyamat egy sötétebb hangulatot hív elő, de hogy valamit valamiért elven működik a szervezetünk, tehát ő igyekszik ezt megoldani. Úgy nagyon fontos, hogy ebben az állapotban rengeteg támogatást, melegséget, biztonságérzetet nyújtó dolgokat kapjunk, mert akkor tudunk a gyógyulás irányába elmozdulni.
1: Azon a folytatódik témánk a szülés utáni depresszió, itt a dr. Jazzyben Ördög Csilla pszichológussal, perinatális szaktanácsadóval.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzy-vel.
1: Ez továbbra is a Dr. Jazzy, amelynek mai vendége Ördög Csilla, a Hope Life Center pszichológiai szakmai vezetője, perinatális szaktanácsadó, pszichológus, a témánk a szülés utáni depresszió. A szakemberek, akik együtt dolgoznak ebben a támogató közösségben, láttam, hogy itt van szoptatási tanácsadó is, és azért gondolom őt, az ő szerepét külön is kiemelni, mert részben a gyulladásos állapot, amit említettél, részben mondjuk a poszttraumás stresszindróma, vagy bármi egyéb állapot is, akár mondjuk a szoptatással kapcsolatos nehézségeket is elmélyítheti. Eleve nem indul meg mondjuk például a tej, vagy nem tud kapcsolódni a gyermekkel. Ez a kettő közötti távolságot fizikai, érzelmi szempontból is egyre inkább mélyíti. Szóval, hogy ez egy jóval összetettebb folyamat, mint egyszerűen csak arra gondolni, hogy hát akkor majd később megszoptatja. Szóval, hogy itt nagyon mély dolgokról van szó, és gondolom, hogy ennek mentén állítottátok össze a szakmai csapatot.
2: Így van, abszolút, és olyan jó, hogy beszélhetünk a szoptatásról. Erről ugye úgy gondolom, hogy nem beszélünk eleget. Annyira sokrétű a szoptatással kapcsolatos dolgoknak a megjelenése, vagy akár problémáknak a köre, hogy nehéz is lenne ilyen általánosítva beszélni róla, mert hogy egyfajta nehézség a szoptatásban, az rengeteg mindenből fakadhat. Lehet szoptatási fájdalmat is megélni, és ilyenkor mindig a szakember az, aki meg tudja látni, hogy vajon ez a testi oldalon, a baba oldalán, az anya oldalán van, vagy éppen a lelki oldalon van, és onnan lehet megsegíteni, mert hogy abszolút vannak pszichés tényezők is, amik megnehezíthetik a szoptatást. És amúgy az egyik ilyen, az maga a szülésélmény, hogy milyen volt a szülésélmény, hogy a szülésélmény az oxitocin rendszert támogató módon ment végbe. Az oxitocin rendszer az ugye a szeretet, a kötődés, a szerelemben is szerepet kap, és hát vannak olyan szülésélmények, a programozott császármetszéstől kezdődően egy olyan szülésélményig, ami akár rossz, akár traumatikus volt a nő számára, nagyon más volt, mint amire számított, akkor ezek nem kedveznek az oxitocin rendszer fölállásának, hanem idő kell, akár 2-3 hónap, mire ez úgy stabilizálódik, mint mondjuk egy olyan szülésélmény után, ami vigyáz az oxitocin rendszerre, és fölállítja azt az apparátust, ami kell a nőnek a szoptatáshoz és a kötődés megéléséhez a kisbabája iránt. Szóval ez egy nagyon izgalmas dolog, és azt gondolom, hogy jó is így rálátni erre, hogy nem biztos, hogyha egy anya nem érzi még a szeretetet a kisbabája iránt, az azt jelenti, hogy utána sem fogja, hanem azt jelenti, hogy még időre is támogatásra van szükségük, és a megfelelő segítséget kell megtalálniuk, hogy mi a kulcsa annak, hogy ők minél hamarabb el tudjanak jutni abba az állapotba, amit vágyik az anya, az édesanya átélni, és nálunk dolgozó szoptatási tanácsadók mind képzést is kapnak, de eleve úgy válogatjuk őket, hogy tisztában vannak azzal, hogy mennyire fontos ennek nem csak a biológiája, hanem a pszichológiája is.
1: És akkor nézzük is, hogy mely szakterületek kiemelten fontosak a ti közösségetekben, a ti támogató közösségetekben?
2: Ez nehéz kérdés, mert azt gondolnám, hogy mindannyian, akik jelen vagyunk, mert hogy ugye egyszerre testi oldalról és lelki oldalról is támogatjuk, nem gondoljuk, hogy szétválik, különválik ez a kettő, és egyrészt odafigyelünk arra, hogy akik a testi oldallal foglalkoznak, tehát akár legyen szoptatási tanácsadó, akár legyen gyógytornász, aki a szülés utáni tornában, regenerálódásban segít, a testi dolgok felmérésében segít, legyen szó masszázsról, ők mind olyan szakemberek, akik a pszichológiai részhez is értenek. Tehát tisztában vannak azzal, hogy ebben az időszakban az anyák mennyire nyitott pszichés állapotban vannak, és nagyon sokat számít ilyenkor, hogy egy szakember hogyan kommunikál. Ne negatív szuggesziókkal, hanem pozitív szuggesziókkal segíts az édesanyát, de közben meg egy megértő módon kommunikáljunk, tehát nem bagatellizáljuk, hogy ez nem olyan nagy probléma, stb., hanem hogy kimondjuk azt, ami van, de közben egy pozitív szemléletben állunk ehhez hozzá, hogy ezen a módon segítünk. És a lelki oldalról pedig ugye elsősorban a pszichológusokat mondanám, perinatális szaktanácsadókat, és ami csodálatos ebben a kezdeményezésben, azt gondolom, hogy Márton Alexandra, aki a megálmodója ennek, ő maga is édesanyja amúgy, és pont ez hívta életre ezt az ötletet benne, hogy mikor maga volt gyerekágyban a saját második gyönyörű gyerekével, ő is beszél erről, úgyhogy azért beszélek én is erről ilyen nyíltan, akkor látogatta meg őt egy ilyen sötétebb állapot, és ebben tette föl magának azt a kérdést, hogy ennek tényleg ilyennek kell lennie. Akkor rájöttünk, hogy ez egy közös álmunk, és egy közös ügy, aminek a szolgálatába szeretnénk állni. A szolgáltatásunknak az alap szerkezete olyan, hogy egy család két héten keresztül minden nap pár órában igénybe veheti egy ilyen segítőnek a jelenlétét. És ez a segítő perinatális tanácsadók. És ez a fajta képzettségük azt jelenti, hogy ezt a szemléletet tudják elvinni a családok, és annyi bizonytalanságot, annyi kérdőjelet tudnak ezáltal a szemlélet által enyhíteni a szülőkben, hogy úgymond pályára állítani a családot, annak a családnak az erőforrásai mentén, amire tényleg szükségük van, amire tényleg iránymutatásra van szükség, ezt meg fogják tudni adni nekik.
1: Olyan jó, hogy most ezt kiemelted, mert pont azon gondolkodtam, hogy kapcsolódik veletek egy édesanya, kimegy ebből a kis burokból, hazamegy, és nem biztos, hogy otthon egy támogató közeg várja. Azt hogy lehet vajon leküzdeni, hogy itt két nagyon különböző világ nem találkozik egymással, de akkor ezek szerint pont az a cél, hogy az egész támogatási minta az megjelenjen az ő otthoni közegében is.
2: Így van, én azt gondolom, hogy ez a legnagyobb segítség, amit ilyenkor adhatunk, hogy oda megyünk a családok otthonába, és a perinatális szaktanácsadóink, mi folyamatosan szupervíziót tartunk, tehát csoportos megbeszéléseket tartunk, és a családok beleegyezésével így beszélgetünk egymással a családokról, az ő szükségleteikről, hogy tisztán lássuk azt, hogy mire van szükségük, és akkor van egy olyan rész, ami így az otthonában történik az anyának, apának, családnak, és van olyan rész, ami online, vagy valamilyen külső helyszínen lehet igénybe venni. Most még csak Budapesten elérhető ez a szolgáltatás, reméljük, hogy a jövőben terjeszkedhetünk, akkor ott is tudjuk segíteni ilyen módon a családokat.
1: Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket itt a Dr. Jazzy-ben Ördög Csilla perinatális szaktanácsadóval, pszichológussal. Maradjanak velünk a továbbiakban is.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. Dr. Jazzy.
1: Folytatódik a Dr. Jazzy Ördög Csilla perinatális szaktanácsadóval, pszichológussal. A témánk a szülés utáni depresszió. Nem nézzük meg, hogy hány nőt érint, közben pedig, ha tudnánk, hogy ez hány nőt érint Magyarországon meg a nagyvilágban, akkor lehet, hogy a közbeszédnek ez egy sokkal erőteljesebben megjelenő része lenne, ami a családtervezést illeti.
2: Igen, abszolút így gondolom. Ha depresszióról beszélünk, akkor különböző statisztikák vannak. 7-8-10 nőből egyet érint, már ez is nagyon magas szám. És azt gondolom, hogy annak is nehéz, aki nem depresszióban szenved. Egyéb nehézségek is vannak, és ugyanúgy nekik is szükségük van segítségre, támogatásra. Tehát most, amikor már nincsen úgy ott a család, a több generációs közösség a családok körül, muszáj, hogy legyen, és nem feltétlenül azt sírjuk vissza, ami volt, hanem ezt az űrt szeretnénk betölteni, ami most még nincs, hogy ebben az életidőben legyen segítsége a családoknak, mert ég és föld különbség, amikor van körülötted olyan támogató közeg, egy háló, amihez fordulhatsz, meg amikor így teljesen egyedül kell megoldanod a fogadat összeszorítását, és közben annyit tudsz csak tenni, hogy imádkozol, vagy várod azt, hogy majd jobb lesz.
1: Valami lesz, igen, igen. Ha jól értem, akkor itt tulajdonképpen egy nagyon régi hagyománynak a lenyomatai jelentkeznek. Az ázsiai kultúrában például eleve én láttam ázsiai nőt szülni, pont akkor szült, amikor én, és nem engedte, hogy elvegyék tőle a kisbabát.
2: Ja, de jó.
1: Sőt, ragaszkodott hozzá, hogy nem mosdassák le, ők ketten együtt ebben a bizonyos aranyórában. Azt sem engedte, hogy ezt a köteléket közöttük megbontsák. Láttam szülni egyébként orosz nőket, kimennek a tengerhez szülni. Nem azt mondom, hogy most akkor mindenki menjen természetanya segítségét kérni, de azért ennek van egy nagyon megnyugtató ereje. Ezt a fajta nyugodtságot én úgy vélem, hogy vissza kellene hozni mindenféle szülés

0: nőt mentsünk meg így a szülési fájdalmaktól, meg ettől a stressztől, hogy amíg jön át a baba a szülőcsatornán, addig aggódni kell értük, akkor mindenkit megműtünk. És hát ez nagyon hamar kiderült, és minden oldalról kiderült, hogy nem vagyunk előrébb akkor, hogyha minden babát így szeretnénk a világra segíteni, hogy annyi jótékony hatása van nem csak rövid távon, hanem a hosszú távú egészségre, mind fizikailag, mind mentálisan, annak, hogy egy baba a szülőcsatornán keresztül jöjjön világra, hogy nem, ez zsákutca lett ez az álom. És természetesen van az a helyzet, amikor császármetszésre van szükség, de ez nem jelenti azt, hogy minden esetben ehhez kellene fordulni. Olyan jó, hogy akkor ma már tudjuk, hogy nem csak az a fajta biztonságérzet kell egy szüléshez, hogy a megfelelő szakemberek legyenek körülöttünk, hanem ez bentről működik, a nő testéből és így a nő pszichéjéből táplálkozik, és ezért kell a nő biztonságérzete. Úgyhogy legyen az a tenger melletti szülés, vagy legyen az a páromnak a jelenléte, vagy legyen az egy belső kép, amit megalkottam, ami a kapaszkodóm, ami az erőmet adja. Ezekre támaszkodva tud igazán hatékonyan végigmenni a szülésnek a folyamata. És nagyon jó, hogy beszélünk az aranyóráról, ez az egyik kedvenc szív témám, mert valójában én pszichológiai értelemben úgy látom, hogy a szülés lényege az a találkozás a szülés után, az anya és a baba között. És erre is vannak már kutatások, hogy az a találkozás, ami ilyenkor történik anya és babája között, annyira különleges találkozás, mert ilyenkor az történik, hogy ahogy lépésről lépésre haladnak a gesztusokban, interakciókban, hangokban, érintésben, egymásra nézésben, ennek van egy ilyen tánca, ahogy szépen reagálnak egymásra, és megérkeznek ebbe a kapcsolódásba az agy hullámhosszainak tekintetében is. És akkor érkezik meg igazán egy kisbaba erre a világra, és ezután lesz neki könnyebb az alkalmazkodás a méhen kívüli körülményekhez, hogyha részesülhet ebben a testi-lelki találkozásban, megérkezhet így a külvilágba, az anyával való találkozásban. Ennek van egy ideje, tehát ez jó, hogyha a szülés után az a legjobb, hogyha rögtön megtörténik, tehát már akkor, hogyha a babácskát elviszik, letörlik, megmérik, és utána kapja vissza az édesanyja, már akkor különbségek vannak a kapcsolatukban, a baba alkalmazkodási képességében, de hogyha valami miatt ez nem lehetséges egészségügyi komoly indokok miatt, akkor az első 24-36 órában van még egy ilyen időablak, amiben még mindig jótékony hatásokhoz tud jutni a baba is és az anya is, hogyha ez a kapcsolódás megtörténik. És annyira furcsa volt, amikor édesanyámtól hallottam, hogy neki homokzsákot tettek a hasára, miután én megszülettem. És hát ezt ugye nem látni és tudni, akkor most már szinte butaságnak tűnik, hogy azt gondolni, hogy a súly az, ami segítette visszahúzni a nőknek a méhét a szülés után. Ezek a hormonok, amik végzik ezt a munkát, és nem a súly, és ezek a hormonok akkor termelődnek, hogy az édesanyja érzi az orrában a babájának a szagát, illatát.
1: Ezzel a gyönyörű képpel búcsúzunk most a témától, amely egyébként nem volt annyira vidám téma, de beszélni kell róla, ez pedig a posztpartum vagy gyermekágyi vagy szülés utáni depresszió. A Dr. Jazzy vendége volt Ördög Csilla, a Hope Life Center pszichológiai szakmai vezetője, perinatális szaktanácsadó, pszichológus. Nagyon köszönöm, hogy kapcsolódhattunk.
0: Nagyon szépen köszönöm én is.
1: Önöknek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmüket, mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Hávarka Marian.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomásra rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Tart a kihelyezett kormányülés Erdőbényén. Rekordszámú látogatója volt a Müncheni Sörfesztiválnak. Holnap is marad a napos meleg idő. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Egyebek mellett a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyalt a kabinet a kétnapos kihelyezett kormányülés második napján Erdőbényén. Magyar Péter miniszterelnök arról tájékoztatott, hogy a jelenlévők megvitatták a külgazdasági fejlesztések lehetőségeit, az uniós források felhasználását, az energiaforrások diverzifikációját, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket. A hazai kis és közepes vállalkozások tulajdonosainak adója lesz a jövőre bevezetendő vagyonadó, jelentette ki a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence tipikus baloldali hozzáállásként jellemezte az intézkedést, és azt mondta, a kötelezettség azokat bünteti majd, akik másoknak magyar vállalkozóként munkát adnak. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát kikötőit, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint egységesítenék a jelenlegi működést, és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezne az ügyekben. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Az elmúlt éjszaka a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a teszt rendben zajlott, a vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezért ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálat a tegnap leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Minden eddiginél többen vettek részt az idei müncheni Oktoberfesten. Ezúttal csak nem 7,4 millióan látogattak el a több mint három hétig tartó hagyományos sörfesztiválra. Ez mintegy 200 ezer emberrel több, mint a 2023-ban regisztrált korábbi látogatói rekord. Csúcsot döntött a fogyasztás is, a vendéglősök 2-3%-os növekedésről számoltak be. Hétfőn is folytatódik a napos száraz idő, a szél mérsékelt marad. Hajnalra általában 2 és 8 fok közé hűl a levegő, de többfelé gyenge fagy is lehet. Délutánra 22-26 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Kétnapos ülést tartott a hétvégén a kormány. Mobilozó sofőrökre vadászik holnaptól a rendőrség. Marad a napos meleg idő. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Egyebek mellett a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyalt a kabinet a kétnapos kihelyezett kormányülés második napján Erdőbényén. Magyar Péter miniszterelnök arról tájékoztatott, hogy a jelenlévők megvitatták a külgazdasági fejlesztések lehetőségeit, az uniós források felhasználását, az energiaforrások diverzifikációját, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket. A hazai kis és közepes vállalkozások tulajdonosainak adója lesz a jövőre bevezetendő vagyonadó, jelentette ki a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence tipikus baloldali hozzáállásként jellemezte az intézkedést, és azt mondta, a kötelezettség azokat bünteti majd, akik másoknak magyar vállalkozóként munkát adnak. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát kikötőit, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Az elmúlt éjszaka a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a teszt rendben zajlott, a vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezért ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Fokozott közúti ellenőrzést tart hétfőtől egy héten át a rendőrség. Az európai szintű akcióban kiemelten figyelik a menet közben telefonáló, üzenetet író vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése, illetve a közlekedés biztonság javítása. Folytatódnak a diák tüntetések Franciaországban. Biztonsági okokból hétfőn csak nem 500 középiskolában továbbra is szünetel a tanítás. A demonstrációk két hete kezdődtek, a diákok a pénz- és tanárhiány, a túlzsúfolt tantermek, valamint a rossz állapotú iskolaépületek

0: miatt tiltakoznak. A megmozdulások több helyen erőszakossá váltak. A szélsőséges tüntetők 24 iskolát felgyújtottak vagy kifosztottak, az összecsapásokban sokan sérültek meg. A rendőrök már több mint 5000, nagyrészt fiatalkorú tiltakozót vettek őrizetbe. Hétfőn is folytatódik a napos száraz idő, a szél mérsékelt marad. Hajnalra általában 2 és 8 fok közé hűl a levegő, de többfelé gyenge fagy is lehet. Délutánra 22-26 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: A Jazzy Streeten nagy a sürgésforgás. Jönnek, mennek az autók. Autós hírekről, trendekről száll a szó. És már nem csak a hétvégén, hanem csütörtök reggelente 7:30 után a Business Class járatán is velünk utazik Bögös Sándor. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Kétnapos ülést tartott a hétvégén a kormány. Mobilozó sofőrökre vadászik holnaptól a rendőrség. Marad a napos meleg idő. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Egyebek mellett a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyalt a kabinet a kétnapos kihelyezett kormányülés második napján Erdőbényén. Magyar Péter miniszterelnök arról tájékoztatott, hogy a jelenlévők megvitatták a külgazdasági fejlesztések lehetőségeit, az uniós források felhasználását, az energiaforrások diverzifikációját, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket. A hazai kis- és közepes vállalkozások tulajdonosainak adója lesz a jövőre bevezetendő vagyonadó, jelentette ki a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence tipikus baloldali hozzáállásként jellemezte az intézkedést, és azt mondta, a kötelezettség azokat bünteti majd, akik másoknak magyar vállalkozóként munkát adnak. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát kikötőit, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Az elmúlt éjszaka a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a teszt rendben zajlott, a vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezért ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Fokozott közúti ellenőrzést tart hétfőtől egy héten át a rendőrség. Az európai szintű akcióban kiemelten figyelik a menet közben telefonáló, üzenetet író vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése, illetve a közlekedés biztonság javítása. Folytatódnak a diák tüntetések Franciaországban. Biztonsági okokból hétfőn csak nem 500 középiskolában továbbra is szünetel a tanítás. A demonstrációk két hete kezdődtek, a diákok a pénz- és tanárhiány, a túlzsúfolt tantermek, valamint a rossz állapotú iskolaépületek miatt tiltakoznak. A megmozdulások több helyen erőszakossá váltak. A szélsőséges tüntetők 24 iskolát felgyújtottak vagy kifosztottak, az összecsapásokban sokan sérültek meg. A rendőrök már több mint 5000 nagyrészt fiatalkorú tiltakozót vettek őrizetbe. Hétfőn is folytatódik a napos száraz idő, a szél mérsékelt marad. Hajnalra általában 2 és 8 fok közé hűl a levegő, de többfelé gyenge fagy is lehet. Délutánra 22-26 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: A következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. A Jazzy Rendezvún bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvú Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzin.
1: Üdvözlöm Önöket! Szeretettel köszöntöm vendégemet, dr. Réthei János egyetemi tanárt, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának az igazgatóját. Üdvözlöm!
2: Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Egy olyan témáról beszélgetünk ma, amiről én azt hiszem, hogy egyre több szó esik, de talán még mindig kevés. Ez pedig a felnőttkori ADHD. A gyerekkoriról viszonylag sűrűn esik szó manapság, hogy mennyire fontos a viszonylag korai felismerése, a kivizsgálása, milyen tünetekre érdemes odafigyelni. De hát bizony jócskán vannak, akik felnőttként diagnosztizálatlanul élnek együtt az ADHD-val. Milyen jelenségek, vagy akár maradvány tünetek, ha azoknak nevezhetők, utalnak felnőttkorban ADHD-ra?
2: Ez valóban így van, hogy azt feltételezzük, hogy nagyon sok esetben felnőtt korban nem születik meg a diagnózis. És egyszerre beszélünk a felnőttkori ADHD-ról sokat és keveset. Tehát sokszor előkerül a téma, de nem mindig pontosítjuk megfelelőképpen. Érdemes onnan elindulni, hogy mi is az az ADHD. Ugye ez egy angol szónak a rövidítése, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, tehát figyelemhiányos hiperaktivitási zavar. És ez már sok évtizeddel ezelőtt leírásra került, hogy a gyerekek egy részében nagyon tipikus és nagyon hasonló módon egyszerre van jelen egy felfokozott, gyakran mozgás szintjén is megnyilvánuló magatartás többlet, tehát ez a hiperaktivitás, hogy valaki sokat mozog, sokat beszél, nagyon hirtelen, ugye az impulzivitás az idegen szó, ami ezt a hirtelenséget, a hirtelen reakciókat leírja, és ugyanakkor ez együtt jár azzal, hogy a másik oldalon pedig a figyelmük az pedig csökkent, az kevesebb az átlagnál, ezért nevezzük figyelemhiánynak, nem képesek fókuszálni, koncentrálni, a figyelmi terjedelmük az lerövidül, illetve ez azzal is együtt jár, hogy nagyon, nagyon sok minden kelti föl a figyelmüket. Tehát ebből indult el igazából a gyerekpszichiátriában, a gyerekpszichológiában és gyerekpszichiátriában maga ez a betegség, ez kérdőjellel mondom, zavar, állapot, igen, azért nem szívesen mondom azt, hogy betegség, mert a gyerekek meg a felnőttek isnek, és egy része nem szereti, ha ezt a szót használjuk. Minden esetre egy ideig azt gondoltuk, hogy ez csak gyerekeknél van, tehát az örök mozgó, hiperaktív, semmire sem kellően odafigyelő gyermek, aki aztán serdülőkorra már nagyjából ez kinövi, és felnőtt korra teljesen eltűnik. És nagyjából egy 25-30 éve nagyon alapvetően megváltozott az elképzelésünk erről. Magyarországon azért ez nincs meg 25-30 éve, először az Egyesült Államokban, Nyugat-Európában jöttek rá, hogy hát bizony nem tűnik ez el, hanem a felnőtteknek egy részében, és nem kis részében megmaradnak a tünetek, csak másképp mutatkoznak meg. Tehát ezért kezdtünk el beszélni a felnőttkori figyelemhiányos hiperaktivitási zavarról.
1: Ez a kettő, ez külön válik? Tehát a hiperaktivitás, illetve a figyelemzavar, az akár külön-külön is megjelenhet hangsúlyosan egy-egy emberben?
2: Külön tud válni. Tehát ezt úgy szoktuk mondani, hogy ez két tünetcsoport, a figyelemhiányos tünetek, illetve a hiperaktív, impulzív tünetek, amiről az előbb is beszéltünk egy kicsit, és ez szerint két altípust, vagy megjelenési formát is elkülönítünk, hogy van, ahol a figyelemhiányos tünetek dominálnak, ugye felnőtteknél ez akkor következik be, ha 9 jellemző tünetből 5 megvan, gyerekeknél 6 tünetnek kell meglenni, és ha pedig a hiperaktív, impulzív tüneteknél teljesülnek ugyanígy ezek a kritériumok, akkor egy ilyen megjelenési altípusról beszélünk, és de természetesen van a kombinált típus, ahol ahol azok a gyerekek és felnőttek, akik mindkét területen teljesítik a diagnosztikus kritériumokat.
1: Ez egy spektrum?
2: Teljes mértékben egy spektrumról beszélünk, ahogy más pszichiátriai betegségeknél is. Ma már nem annyira elvágólagos kategóriákról beszélünk, hanem inkább egy spektrumról, dimenzionális megközelítésnek is szoktuk ezt nevezni, ahol van a többség, akiket hát lehet nevezni egészségesnek, de ez megint nem túl szerencsés, hanem inkább nevezünk neurotipikusnak, és van egy dimenzió, egy változó, aminek a végén helyezkednek el, akiknek nagyon erősek ezek a tünetek, és mindenki valahol a kettő között van.
1: Köszönöm szépen, jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem dr. Réthei János, egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikai igazgatója. Jazzy!

0: Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Vendégem dr. Réthei János, egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinika igazgatója. A felnőttkori ADHD-ról beszélgetünk. Ezért manapság sokan mondják azt, hogy ADHD-sok. Tehát, hogy ez valahogy egy ilyen kicsit felkapott öndiagnózis lett. Bizonyára, hát nagyon sok emberre ez nem igaz, vagy nem így igaz. Mit gondol, hogy mi az oka annak, hogy most olyan sokan érzik azt, hogy ADHD-val küzdenek felnőttkorban? Hogy ennek van valami társadalmi oka?
2: Biztos, hogy szerepe van ennek ebben annak a kornak, amiben élünk. Tehát egyfelől van az, amit az előbb is mondtam, hogy 30 évvel ezelőtt még egyáltalán nem beszéltünk felnőttkori ADHD-ról, tehát ez egy új terület, és biztos, hogy 30 vagy 50 évvel ezelőtt is voltak emberek, akikről ma azt mondanánk, hogy felnőttkori ADHD-juk van, csak akkor ez még nem volt annyira köztudott. Tehát ez fokozatosan jön be a köztudatba, és ennek megfelelően sokan magukra ismernek ebben a diagnózisban. Tehát van egy ilyen folyamat. Másfelől arról is szoktunk beszélni, hogy maga a kor, amiben élünk, egy picit ADHD-s, mit értek ezen? Paradox ez a kifejezés, de azok a szokások, gondolok itt a mindennapjainknak a hajszoltságára, hogy állandóan rohanásba vagyunk, nagyon sok feladatunk van, illetve azok a telekommunikációs eszközök, amikkel körülvesszük magunkat, és aminek a révén elképesztő energiát emészt föl az iszonyatos információ tömeg, ami ránk zúdul folyamatosan. Tehát egyszerűen attól, hogy kézbe vesszük az okostelefont, vagy leülünk a számítógép elé, ugye így dől ránk az információ. És hát ez próbára teszi a befogadó képességünket. Tehát ezért érezhetik sokan úgy, hogy valami probléma van, és ezért gondolhatják azt, hogy ADHD-sok.
1: Igen, hogy ezer felé kell figyelni. Ugye, és amikor az ember elindul a hírfolyamban, akkor ráklikkel erre, abból következik ez, és akkor már az ember azt sem tudja, hogy hol jár. De hogy ugye itt azért végül is másról van szó. Milyen neurobiológiai háttere van az ADHD-nak?
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Azt gondoljuk, hogy egyértelműen agyi, tehát neurobiológiai okok állnak a háttérbe, sőt, ha visszamegyünk még egy lépéssel, akkor a genetikai faktorok is nagyon fontosak. Tehát az, hogy az egyes a gének szintjén mit örököltünk, az is már bizonyos szempontból meghatározza, ha nem is magát az ADHD-t, de az esékenységet, a fogékonyságot, ezt egy idegen szóval vulnerabilitásnak nevezzük, hogy valaki mennyire sérülékeny. Hogy pontosan mi történik az agyban, azt hát arról csak ilyen modelljeink vannak, elképzeléseink vannak, azt feltételezzük, hogy a bizonyos agyi területeknek a működése az egy picit késve fejlődik, talán ez a legjobb kifejezés, főleg ugye gyerekkorról beszélünk, itt még mindig a gyerekkori ADHD-ról, ami aztán felnőtt korban is megmaradhat. Tehát, hogy például úgy szoktuk mondani, hogy a frontális kéreg, tehát a homloklebeny az agyban, amelyiknek az a funkciója, hogy gátlás révén szabályozza az agy többi részének a működését, az nem az, hogy egyáltalán nem működik, de hogy kevésbé érett, kevésbé fejlett, és ezért például a mozgást, vagy az érzelmeket, és az ezért felelős agyi központokat kevésbé tudja szabályozni. Hogyha nagyon hát csúnya, idegen szavakat kell most mondanom, akkor ezt ugye orvosi szavakkal úgy mondjuk, hogy a frontos triatális és a frontolimbikus vagy frontoamigdaláris pályák kevésbé szabályozottak, kevésbé működnek jól, és általában arról van szó, hogy a mélyebb, az ősibb agyi területeknek a féken tartása, szabályozása az, ami nem működik olyan jól.
1: És annak vajon mi lehet az oka, hogy amikor mondjuk valakit már ADHD-val diagnosztizáltak, akkor nem érti a környezete, hogy ez hogy lehet, vagy ő maga sem érti, mert hogy gyerekkorban nem volt ilyen. Tehát, hogy nyilván nem szunnyad gyerekkorban, de hogy akkor mi történik, hogy valamiféle maszkolás van ilyenkor, hogy az ember létezni tudjon?
2: A maszkolást azt inkább más pszichiátriai problémáknál szoktuk emlegetni, de lehet valami ilyesmi, inkább kompenzálást, az a szó, amit használunk, a maszkolást, az inkább egy hasonló neurodevelopmentális zavar, tehát idegfejlődési zavar, az autizmus spektrum zavar kapcsán szoktuk nagyon gyakran emlegetni a maszkolást, ami azt jelenti, hogy ugye most nem az autizmusról, nem az ASD-ről beszélünk, de hogy ott van az, hogy egy autista gyermek az nagyon gyakran nem olyan feltűnő, mert utánozza a társait, bár nem tudja, hogy miért kell csinálni. Aha. Most az ADHD-ban az ennek megfelelő folyamat az a kompenzálás. Tehát azok a gyerekek, akiknek amúgy jók a képességeik, jó az IQ-juk, jók az értelmi képességeik, azok igaz, hogy nagyon hiperaktívak, nagyon nehezen figyelnek oda az órán, de mégis könnyen megjegyzik, amit a tanár mond, tehát tudják kompenzálni a figyelemzavarból adódó problémákat. És nagyon gyakran ezért nem tűnik fel annyira gyerekkorban. Ez nem mindenkire igaz, tehát azért vannak gyerekek, ahol teljesen egyértelmű, hogy ADHD-ról van szó, de van, amikor így
1: billeg
2: igen, és ezek az egymásnak ellentétes irányú folyamatok így kicsit kioltják egymást.
1: Aha. Szóval akkor ez lehet az oka. Na jövünk vissza, rátérünk a tünetekre is, jó? Folytatjuk a beszélgetést dr. Réthei János egyetemi tanárral, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikai igazgatójával.
0: Jazzy.

0: Peace.
1: Minden utcakő történetek százaival van tele, de vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek. Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, a Happy Hours-ben, és hétvégente itt a Jazzin.

0: Jazzy Rendezvous Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzin.
1: Vendégem dr. Réthei János, egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinika igazgatója. A felnőttkori ADHD-ról beszélgetünk. Árulja el, hogy milyen tünetek, milyen jelek figyelmeztetnek arra, hogy valaki ezzel az állapottal mondjuk így küzd?
2: Igen, és most már felnőtt korról beszélünk, ugye az előző blokkokban a gyerekekről is volt szó, de most beszélünk a felnőttekről. Tehát mik egy tipikus fiatal, vagy már nem is annyira fiatal felnőttnek, mik a tipikus tünetei? Ugye a hiperaktivitás az általában felnőtt korra azért csökken, de bizonyos formákban megmaradhat, például mindig nyugtalannak érzi magát valaki, egyfajta ilyen belső nyugtalanság, vagy nem bír ellazulni, gyakran alvás zavar is, már gyerekkorban és aztán felnőtt korban is, meg nem érzi pihentetőnek az alvását, nagyon nehezen alszik el. És aztán vannak az impulzív tünetek, ugye nagyon könnyen a másik szavába vág, vagy alapból is nagyon sokat beszél, olyankor is, amikor nem kellene, nem veszi észre, hogy mások számára terhes az, hogy ennyit beszél. Vagy egy másik példája az impulzív tüneteknek az, hogy egyszerre több feladatba belevág, nem tudja befejezni őket, nem bír a végére érni, és érdekes, hogy a gyerekek nem vezetnek autót, de a felnőtteknél ott gyakran az autóvezetés közben jöhetnek elő ezek az impulzív tünetek, ugye gyorshajtás, türelmetlenség, nem bírja, hogyha forgalmi dugóban kell állnia. Tehát ezek mind, bár ez sok emberre igaz azokra is, akik nem ADHD-sok, de ezek így együtt. Igen, és akkor még mondanám ugye a viselkedés szabályozásnak a zavara. Ugye már említettem azt, hogy egyszerre több mindent elkezd, állandóan elkésik, határidőket nem tudja betartani. Ezek mind-mind az ADHD-s tünetekhez tartoznak, és akkor még említsük meg természetesen a figyelemhiányos tüneteket, tehát hogy ugye a tipikus figyelemhiányos ADHD-s gyerek, ról mit gondolunk, hogy beszélünk hozzá, és fülebotját sem mozdítja, mert éppen valami más dologgal van elfoglalva, nagyon belemerül valamiben, hát ez felnőtt korban is meg lehet, hogy részletekre nem bír figyelni, elkalandoznak a gondolatai, ugyanakkor, hogyha valami érdekli, akkor abban meg teljesen bele tud merülni, ezt nevezzük hiperfókusznak, és igen, tehát hogy a részletekre való odafigyelés az nem az erőssége, rendetlenség, és főleg talán még ezt emelném ki, hogy a fenntartott figyelem az, hogy például egy előadáson folyamatosan figyelni tudjunk, vagy jegyzetelni tudjunk. Ezek azok a nehézségek, amivel már felnőtt korban egy ADHD-s egyénnek szembe kell nézni.
1: Hát most, amit elmondott, szóval az, hogy az ember késik, vagy mindig úgy ér oda valahová éppen, mintha az életéért futna, vagy hogy nagyon nehezen olvas, illetve ha olvas, akkor a figyelme elkalandozik, és újra vissza kell térni ugyanoda, vagy hogy a lakásban nincs rend, vagy hogy egyszerre ötféle dolgot szeretne csinálni. Szóval, hogy ezek miatt bőven kialakulhat bűntudat, vagy szorongás. Nem? Tehát, hogy ez... mert hogy akadályozottá válik a hétköznapi élet. Igen.
2: Így van. Egyrészt azt szeretném mondani, hogy ha most valaki hallja ezeket a tüneteket, és egy vagy kettő igaz rá, akkor egyáltalán nem biztos, hogy ő ADHD-s, mert azért más oka is lehet vannak, hogy valaki nem bírja a várakozást, vagy éppen nem bír annyira odafigyelni egy beszélgetés közben. A diagnózisnak egyébként az is feltétele, hogy ez az élet több területén is problémákat okoz. Tehát ez általában jellemző a pszichiátriára, amikor ott egy diagnózist kimondunk, akkor nem önmagukban a tünetek a fontosak, az is fontos, de hogy a tüneteknek a hatását, a konzekvenciáját is lássuk, hogy ez negatív hatással van az életvezetésre. Na most ez az, amit kiszoktunk még hangsúlyozni, hogy nagyon gyakran azért fogalmazódik meg valakiben, hogy ő neki ADHD van felnőtt korban, mert a felnőtt életében szembesül ezekkel a problémákkal. Mire gondolok itt? Például általános iskolában, középiskolában még egész jól el volt, de aztán az egyetemen szétesik, és nem bír felkészülni a vizsgákra, nem bír előre haladni, vagy a legnagyobb próbatétel egy ADHD és egyetemista számára az a szakdolgozat megírása, amikor ugye több héten, hónapon keresztül ugye egy dologra kellene koncentrálni.
1: És ezt még el kell kezdeni.
2: El kell kezdeni, igen. Újra és újra neki kell állni. Vagy pedig munkahelyi problémák, nem képes valaki fenntartani az érdeklődését, akár egy izgalmas, vagy nem annyira izgalmas, unalmas munka irányában. Ugye ez a felnőtt élethez hozzátartozik, hogy elfogadjuk ezeket a kereteket, hogy hát be kell járni dolgozni, és időnként olyan feladatokat is meg kell csinálni, amik annyira nem izgalmasak. Vagy egy másik példát mondok az emberi kapcsolatokban, akár barátságról van szó, vagy párkapcsolatok. Ugye ott is az ADHD tünetek azért eléggé szét tudják feszíteni a emberi kapcsolatoknak a kereteit, és akkor valaki azért szembesül ezzel, hogy hát valami nem stimmel velem, mert a kapcsolataimban van nagyon sok probléma.
1: De szenvedettől.
2: Természetesen, tehát nagyon általában van valamilyen típusú szenvedésnyomás az egyénben. Úgy érzi, hogy nem halad előre az életében.
1: Uh-huh. És aztán kiderül, hogy diagnosztizálják-e. Erről beszélgetünk a folytatásban. Vendégem dr. Réthei János, egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinika igazgatója.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Vendégem dr. Réthei János, egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinika igazgatója. A felnőttkori ADHD-ről beszélgetünk. Hát most eljutottunk oda, hogy valaki mondjuk kivizsgálásra jelentkezik, mert gyanakszik, vagy valaki más mondja neki, hogy ő esetleg ADHD-val küzd, vagy ki tudja, hogy jut el oda? Tényleg, ki tudja, hogy jut el oda? Mi a tapasztalata?
2: Leggyakrabban saját elhatározásból jönnek a felnőttek, ugye ez is más, mint a gyerekellátásban, ahol a szülők hozzák a gyereket, vagy a tanárok javasolják a kivizsgálást. Itt az esetek nagy részében fiatal felnőttekről beszélünk, tehát 20-30 év közötti felnőttekről, illetve most már egyre inkább 30-40-50 év körüliekről, akik úgy érzik, hogy segítségre van szükségük, és hogy ADHD kivizsgálásra van szükség. Nagyon sok online kitölthető teszt létezik, tehát sokan nagyon, nagyon tudatosak gyakran ezek a jelentkezők, és már hozzák az eredményeiket az interneten és más forrásokban talált információkról. De hogy a kivizsgálásnak két fontos célja van. Az egyik az az, hogy végig menjünk az ADHD tünetein, és hogy megállapítsuk, hogy itt valóban ADHD-ról van ez szó. És ugyanilyen fontos az, hogy elkülönítsük más problémáktól. Tehát az nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ezeket a tüneteket, vagy hasonló problémákat azért más pszichiátriai, vagy nem pszichiátriai problémák is okozhatják, és ezért nagyon fontos ez amit mi úgy nevezünk, hogy differenciál diagnosztika. Tehát a kivizsgálásnak egyrészt az a célja, hogy felállítsuk az ADHD diagnózisát, ha van, illetve ha ez nem ADHD, akkor rájöjjünk, hogy mi az a másik probléma, ami okozza a tüneteket.
1: Az ADHD egyébként gyakran társul más egyéb zavarokkal?
2: Így van. Tehát, hogy azért nehéz ez az úgynevezett differenciál diagnosztika, mert van az ADHD, vannak az egyéb pszichiátriai problémák, és van egy átfedő rész, amikor egyszerre vannak ezek, ugye ezt nevezzük komorbiditásnak, amikor egyszerre valakinek több pszichiátriai problémája van, és azért ez nagyon gyakori. Tehát ez a pszichiátriai betegségekre ez jellemző, hogy hát így nagyon közel vannak egymáshoz, és gyakran több pszichiátriai zavarnak a kritériumait is teljesíti valaki, és akkor ezt az egyszerűség kedvéért úgy mondjuk, hogy neki két vagy akár három pszichiátriai betegsége van. Erről egyébként nagy viták vannak, hogy ez pontosan, hogy van ez a komorbiditás, de ebből most nem menjünk bele. Mondok néhány példát, tehát a felnőttkori ADHD-ban szenvedő embereknél nagyon gyakran az életük során, akár már serdülőkorban, vagy fiatal felnőttként, vagy később kialakul depresszió. Depressziós epizód. Ugye miért? Mert nagyon gyakran belefutnak ezekbe az akadályokba az életük során, és hát hajlamosak vagyunk, hogyha valami nem sikerül, akkor egy ilyen hangulati megzuhanással reagálni erre. Lehetnek szorongásos zavarok. Tehát ADHD, és ugyanakkor valaki egy pánikbetegsége van, vagy úgynevezett vagy szociális fóbiája, vagy generalizált szorongása. Ezek talán a leggyakoribbak, és akkor még említsük meg azt, hogy lehet valakinek ADHD-ja és személyiségzavara. Mi ez a személyiségzavar? Egy elég csúnya szó, de hát ezt használjuk, amikor a bizonyos tulajdonságai nagyon extrémek. És akkor tehát az ADHD egy ilyen hát kicsit szélsőséges személyiséggel párosul, és hát nagyon fontos még megemlíteni azt a másik neurodevelopmentális zavart, az autizmus spektrum zavart, az is együtt járhat ADHD-val, illetve a szerhasználati problémák, alkohol, droghasználat, ezek is gyakran kéz a kézben járnak.
1: És ez az ADHD miatt alakul ki? Vagy az ADHD és más egyéb társzavarok miatt alakul ki például alkoholizmus?
2: Mondhatjuk, lehet így mondani, hogy az ADHD miatt alakul ki. Például ADHD-s serdülők, vagy fiatal felnőttek, ugye gyakran ezt még meg is ideologizálják, hogy ők azért használnak marihuánát, füvet, mert hogy ezzel lassítják magukat, és ez még valahol logikusan is hangzik, hogyha valaki ADHD és hiperaktív, fel van pörögve, akkor nem bír elaludni, és akkor lassítania kell magát. A probléma az az, tehát ez nem egy jó megoldás, mert lehet, hogy valaki úgy érzi, hogy őt jól belassítja hogyha a füves cigit szív marihuánát, csak éppen hát ez még ront a figyelemzavaron. Uh-huh. Tehát azon túl, hogy illegális, még nem is biztos, hogy jó irányba viszi az egész állapotot. Alkoholról ugyanez elmondható.
1: Ördögi kör.
2: Igen, uh-huh. Igen.
1: Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem dr. Réthei János, egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinika igazgatója.
0: Jazzy. Jazz.

0: Jazzy. Együtt vagyunk. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomásra rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Kétnapos ülést tartott a kormány a hétvégén. Halálos kórháztűz volt Brassóban. Hétfőn is marad a napos meleg idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Egyebek mellett a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyalt a kabinet a kétnapos kihelyezett kormányülés második napján Erdőbényén. Magyar Péter miniszterelnök arról tájékoztatott, hogy a jelenlévők megvitatták a külgazdasági fejlesztések lehetőségeit, az uniós források felhasználását, az energiaforrások diverzifikációját, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket. A hazai kis- és közepes vállalkozások tulajdonosainak adója lesz a jövőre bevezetendő vagyonadó, jelentette ki a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence tipikus baloldali hozzáállásként jellemezte az intézkedést, és azt mondta, a kötelezettség azokat bünteti majd, akik másoknak magyar vállalkozóként munkát adnak. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Az elmúlt éjszaka a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a teszt rendben zajlott, a vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezért ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálata tegnap leégett Radostyáni templom és harangtorony

0: újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Tűz volt egy kórházban az erdélyi Brassóban. A lángok a tüdőgyógyászati intézmény felső emeletén egy kórteremben az egyik ágy környékén csaptak fel. Egy 27 éves nő meghalt, két alkalmazott füstmérgezést szenvedett. A tüzet azóta eloltották. Összesen 50 embert evakuáltak, ők a veszély elmúltával visszamehettek az épületbe. Az ügyben a hatóságok eljárást indítottak. Minden eddiginél többen vettek részt az idei müncheni Oktoberfesten, ezúttal csak nem 7,4 millióan látogattak el a több mint három hétig tartó hagyományos sörfesztiválra. Ez mintegy 200 ezer emberrel több, mint a 2023-ban regisztrált korábbi látogatói rekord. Csúcsot döntött a fogyasztás is, a vendéglősök 2-3%-os növekedésről számoltak be. Hétfőn is folytatódik a napos száraz idő, a szél mérsékelt marad. Hajnalra általában 2 és 8 fok közé hűl a levegő, de többfelé gyenge fagy is lehet. Délutánra 22-26 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: A hírek után újra jazzy zene.

0: A következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. A Jazzy Rendezvún bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvú Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzin.
1: Vendégem dr. Réthei János, egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinika igazgatója. A felnőttkori ADHD-ról beszélgetünk. Árulj el nekem, hogy mit ad az a paciensnek, hogyha kap egy diagnózist? Tehát, hogyha leírják, hogy igen, ő ADHD-val küzd.
2: Többféle motiváció lehet-e mögött, hogy mit vár az egyén, aki kivizsgálásra érkezik. Sok páciens van, aki azt mondja, hogy hát szeretné tudni, hogy miért küzdő, amióta tudja az eszét, már gyerekként is serdülőkorban, és aztán felnőttként is állandóan borzasztó küzdelmesnek érezte az életet, és problémákkal küzdött, falakba ütközött, úgy érezte, és szeretne egy választ erre. Tehát ennek van egyfajta ilyen pszichológiai oka, hogy mindannyian szeretnénk jobban megismerni saját magunkat, szeretnénk jobb önismeretet elérni, és ehhez tartozhat az is, hogyha egy szakember azt mondja, hogy hát igen, önnek ADHD-ja van, és hogy valószínűleg ez magyarázott meg sok nehézséget az életében. És van, aki azt mondja, hogy köszöni szépen, akkor ő ezzel jól is van, de persze nem csak ennyi, hanem van, aki kezelést is szeretne, tehát hogy valamiféle terápiát.
1: Igen, bocsánat, a diagnózis az egy megnyugvást is ad.
2: Persze. Ez egyébként gyakran inkább a már nem olyan fiatal felnőttekre jellemző, tehát ilyen 40-50 éveseknél, hogy hát igen, most akkor legalább tudom, hogy mi volt velem. Megnyugvást ad valóban, de sokan szeretnének tovább lépni ezen, és kezelést is szeretnének, és akkor majd később tudunk erről beszélni. Van, aki az ADHD diagnózis tudatában szeretne pszichoterápiában részt venni, és akkor így részben az ADHD tüneteire is válaszokat adhat a maga a pszichoterápia, de ez, amiről beszéltünk korábban, az önismeret, van ahol pedig a kifejezetten a gyógyszeres kezelés a cél. Uh-huh. Nyilvánvalóan az, hogy valaki egy ADHD-specifikus gyógyszert kaphasson, ahhoz diagnózisra van szükség. És olyat is tudunk, tehát azt is megemlíteném, hogy van, aki meg attól könnyebbül meg, hogy azt mondjuk, hogy nincs ADHD-ja. Uh-huh. Tehát, hogy
1: máshol kell keresgélni.
2: Valami más probléma van, igen. Uh-huh. De most, tehát ez mind előfordulhat, azt azért hozzá szeretném tenni önkritikusan, hogy ma az a felnőtt, aki az ADHD tüneteit véli felfedezni saját magán, és mindenképpen kivizsgálást szeretne, nincs könnyű helyzetben, mert Magyarországon még nincs egy olyan jól kialakult infrastruktúra, vagy kapacitás erre vonatkozóan, tehát ez azt jelenti, hogy viszonylag kevés pszichiáter, pszichológus van, aki ezzel foglalkozik, és végig tudja csinálni ezt a kivizsgálási protokollt, ami egy viszonylag bonyolult dolog, vagy legalábbis hosszú ideig tart. És hát éppen emiatt azok az ellátó helyek, ahol erre lehetőség van, ott vagy várólista van, és elég sokat kell várni, vagy pedig a magánellátás keretében pedig ott is időnként várni kell, meg fizetni is kell érte. Tehát, hogy maga, mert ahogy eddig beszéltünk, ez olyan nagyon könnyűnek tűnt, hogy az ember elmegy, és akkor megkapja a diagnózisát, és eldönti, hogy mit kezd ezzel a papírral, ezzel a diagnózissal, de ennél azért sajnos kicsit bonyolultabb az egész.
1: Hát meg olyan szempontból is bonyolultabb, hogy itt nem egy teszt kitöltéséről van szó, ugye, mert hogy az ember esetleg gondolhatná azt, amikor az interneten kicsit rákeres, hogy jaj, hát ezt kitöltöm, és akkor kiderül, de hogy azért ez ennél sokkal komplikáltabb.
2: Igen, azért komplikáltabb, általában legalább 4 alkalommal találkozunk a páciensekkel, a kliensekkel, mielőtt bármit is mondunk, mert meg kell nézni nagyon alaposan az ADHD tüneteit, hogy ezek fönnállnak-e, ugye egy ilyen, ahogy mondtam, bizonyos számú tünetnek meg kell lenni. Utána általában végigmegyünk a többi pszichiátriai betegségen is, hogy ne nézzünk el valamit, és hogy nem inkább egy depresszióról van szó, vagy egy egyéb problémáról. És van egy neuropszichológiai vizsgálat, az azt jelenti, hogy a figyelmi funkciókat és a memória funkciókat megpróbáljuk objektíven felmérni. Ezt nem pszichiáter végzi, hanem egy neuropszichológus, aki feladatokat ad. És akkor ez nagyon sokat segít, bár nem ez alapján dől el a diagnózis, de mégiscsak látjuk, hogy van egy objektív elmaradás, egy deficit a koncentráció képességben, a figyelemben, a memóriában, és ami még nagyon fontos itt a kivizsgálás során, hogy lehetőleg leülünk közösen a szülőkkel, vagy testvérekkel, vagy házastársal. Tehát, hogy főleg elsősorban arról van szó, az ADHD diagnózisához látnunk kell, hogy már gyerekkorban is megvoltak a tünetek, és az ember a gyerekkorára azért nem tud teljesen objektíven visszagondolni. Van egy képünk róla, hogy milyenek voltunk gyerekként, de hát ezt egy gyerekfejjel láttuk saját magunkat, és ezért kell a szülőket megkérdezni, ha ez lehetséges, hogy ő milyen volt gyerekként, hogy már akkor is volt-e figyelemzavar a hiperaktivitás. És ha ez megvan, ez a 4 alkalom, akkor utána általában újra leülünk, és akkor tudjuk azt mondani, hogy igen, itt ADHD-ról van szó, vagy nem.
1: Most, hogy mondja, ez a gyerekkori visszaemlékezés, ez azért is lehet félrevezető, mert az emberek egyrészt, igen, nincsenek emlékei, másrészt, hogy olyan emlékei vannak, amiket mások mondtak. És hát ki tudja, hogy ez úgy van-e? Ugye? Tehát, hogy most valaki mondott rólam valamit, hogy én nem tudom, milyen aranyos voltam, nem biztos, hogy aranyos voltam.
2: igen, ez egy nagyon érdekes dolog, ez az életrajzi memória, ez az autobiografikus memória, hogy ilyen nagyon nehéz megmondani, hogy valamire emlékszünk, vagy csak annyit nézegettük például a fotókat, igen, vagy annyit hallottuk a történeteket, hogy azért gondoljuk, hogy emlékszünk rá, igen, a gyerekkorunkban.
1: Aha, igen. Köszönöm szépen, jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést dr. Réthei János egyetemi tanárral, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikai igazgatójával.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jessie.
1: Vendégem dr. Réthei János, egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinika igazgatója. Az előbb említette, hogy előfordul, hogy gyógyszereket adnak az ADHD-val küzdő embereknek. De vajon a gyógyszerek azok a probléma súlyosságát jelzik? Tehát ezek azt mutatják, hogy azok a páciensek a spektrum szélén vannak?
2: Van egy ilyen összefüggés, tehát hogy valakinek nagyon súlyos az ADHD-ja, akkor azért sokkal komolyabban merül föl a gyógyszeres terápiának a szükségesség, ez gyerekkorban is, de azért azt is hozzátenném, hogy nem teljes mértékben így válik szét, tehát például gyerekkorban elég fontos, hogy a szülők mit gondolnak, hogy például szeretnék-e a gyógyszeres terápiát. Felnőtt korban pedig, igen, ott pedig az egyéni preferenciák, hogy valaki akar-e gyógyszert szedni. De mindenképpen az igaz, hogyha valakinek súlyosabbak a tünetei, akkor azért mindenképpen gyakrabban merül föl, vagy előbb fog fölmerülni a gyógyszeres terápia. Mit csinálnak az ADHD és ADHD specifikus gyógyszerek? Segítenek a tüneteket csökkenteni, és ez mindig az a figyelemhiányra és a hiperaktivitásra.
1: De milyen jellemző csoportjai vannak a gyógyszereknek?
2: Az ADHD gyógyszereken belül megkülönböztetjük az úgynevezett stimulánsokat, és a nem stimuláns ADHD gyógyszereket. Egyébként itt most hozzáteszem, hogy Magyarországon egy nagyon jó helyzetben vagyunk, mert jelenleg az ADHD kezelésére használt három típusú gyógyszer közül mind a három elérhető, tehát ez nincs minden országban így. De akkor nézzük, tehát a stimulánsok azok mit csinálnak. Paradox egy kicsit ez a dolog, hogy valaki hiperaktív, és akkor még egy stimuláló gyógyszert, egy stimulánst adunk nekik, de ugye a stimuláns hatás az elsősorban a figyelemhiányra fog hatni, tehát hogy emeli az éberségi szintet, a figyelmi szintet, ezáltal az odafigyelés könnyebb lesz, és az a tapasztalat, hogy ez nem növeli a hiperaktivitást, hanem csökkenti. Tehát azáltal, hogy valaki jobban tud figyelni és koncentrálni, azáltal a közben a hiperaktivitási tünetek is csökkennek. Tehát általában az agynak a szabályozottsága is javul. És ugye érdemes ezt is elmondani, hogy ezek a stimuláns típusú gyógyszerek a dopamin nevű ingerület átvívő anyagnak a hatásait fogják erősíteni, elsősorban a homloklebenyben, az a frontális kortexben. És akkor még megemlítem a nem stimuláns gyógyszereket. Most szándékosan nem mondok hatóanyagokat vagy gyógyszer neveket, de az egy picit más, a hatása ugyanez lesz, tehát javítja a figyelemhiányt és csökkenti a hiperaktivitást, de a hatása az lassan alakul ki több hét alatt. Ez ellentétben a stimulánsokkal, amit bevesz az ember, és azonnal érezni fogja a hatását, olyan, mintha egy jó erős kávét meginnánk, csak annál célzottabb a hatása, és ugyanilyen, ahogy egy kávénak a hatása lecseng egy-két órán belül, így ezeknek a stimuláns gyógyszereknek is gyorsan véget ér a hatása, a nem stimulánsokat pedig több hétig kell szedni, viszont tartósabb a hatásuk.
1: De ebben van valami riasztó, hogy akkor voltak éppen, aki ADHD-val él és gyógyszert szed, az folyamatosan a gyógyszerek hatóanyagától függ?
2: Nem. Tehát ez nem nevezném ezt függőségnek, mert ugye ott abban az is benne van, hogy valaki hát indokolatlanul vagy túlzó mértékben szed bármilyen gyógyszert vagy bármilyen szert. Ez is előfordul egyébként, tehát ezt is tegyük hozzá, hogy az ADHD gyógyszereket lehet abuzálni, és az nem jó, ezt mindenképpen fel kell hívni a klienseknek a figyelmét arra, hogy nem arra vannak a gyógyszerek, hogy mértéktelenül szedjék őket. De ez nem egy függőség, sokkal inkább lássuk ennek a pozitív oldalát, hogy ezáltal tudnak egy átlagos és egy produktív életet élni.
1: Ez, hogy fókuszáltabbak lesznek.
2: Igen, és ennek minden konzekvenciája, tehát hogy jobban oda tudnak figyelni, munkájukat jobban el tudják látni, feladatokat be tudják fejezni, és még az emberi kapcsolatokban is sokkal jobban helyt tudnak állni.
1: Említette a dopamint. Hát most nekem eszembe jutott, hogy azért dopaminhoz lehet jutni teljesen természetes módon. Tehát az ember mozog, jó, nyilván azt is el kell kezdeni, ugye, ami az ADHD-val élőknek nehézséget jelent, de hogy akkor is azért vannak örömet okozó tevékenységek, amik dopaminnal járnak. Nyilván gondolom, hogy ez kevés lehet, de hogy akár, vagy nem tudom, de hogy akár ez kiegészítésként, gyógyszer mellett, vagy akár gyógyszer helyett, ha valakinek nem olyan jellegű a betegsége, akkor ez használható, nem? Életmódváltásról van szó.
2: A testmozgás és az életmódváltás az nagyon fontos. A testmozgás mellett, amit a másik kettő, amit szoktunk említeni, ADHD-ban, de általában a pszichiátriai betegségeknél, az egyik az alvás, ugye, hogy hát nagyon kritikus, hogy mennyire figyelünk oda az alvásunkra, az alvás higiéné, és az étkezés természetesen. Tehát, hogy egyre inkább látszik, hogy azért a pszichiátriai betegségekre is hatnak az, hogy mit eszünk meg, az étkezési szokásaink. Nem teljesen specifikusok ezek a hatások, tehát nem az van, hogy valamit eszünk vagy nem eszünk, akkor ilyen betegségünk lesz, hanem általában ugye a közérzetünkre nagyon erős hatással tud lenni. De visszatérek a testmozgáshoz, hogy valóban, hogyha az ember elmegy és fut 10 kilométert, akkor hát kialakul egy ilyen dopamin high állapot, ugye ezt szokták mondani, hogy utána, miután kifújtuk magunkat, akkor utána kicsit úgy lebegünk. Tehát persze ez is egy jó dolog, csak ez nem feltétlenül összeegyeztethető az élettel, tehát nem tudunk minden reggel munka előtt elmenni 10 kilométert futni, és nem is biztos, hogy kitartana a hatása, tehát hogy hát ezért van szükség gyógyszerre. Aha. Ez kétségtelenül nem egy természetes módja a dopamin növelésének, vagy a dopaminerg neurotranszmisszió erősítésének, de hát azért lássuk be, hogy más területeken is rá vagyunk szorulva gyógyszerekre, hogyha valakinek a koleszterin szintje magas, akkor azt is egy étkezéssel is lehet csökkenteni, meg gyógyszerrel is lehet csökkenteni.
1: Köszönöm szépen. Nem sokára beszélgetünk a pszichoterápiáról is. Vendégem dr. Réthei János, egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikai igazgatója.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

csengés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies vasárnap 10 és 11 óra között Bárány Annával itt a Jazzy-n.

0: Jazzy Rendezvous Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzin.
1: Vendégem dr. Réthei János, egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika igazgatója. Az ADHD kezeléséről beszélgetünk. A pszichoterápiának milyen szerepe jut?
2: Nagyon fontos a pszichoterápia is, és vannak, akik azt mondják, hogy ők gyógyszert nem szeretnének szedni, hanem a pszichoterápia segítségébe bíznak. Ennek két vetülete van, én úgy látom. Az egyik az a készségfejlesztés. Tehát ez egy nagyon általános magatartásterápiás módszer, hogy megpróbáljuk a magatartást módosítani a ADHD-s, ADHD-val élő klienseknek a magatartását, méghozzá úgy, hogy bizonyos hát alulfejlett készségeket javítunk. Mi ez? Például nagyon tudatosan gyakoroljuk, hogy hogyan kell egy prioritási listát írni minden nap, azt frissíteni, hogy mik a fontos dolgok, a sürgős dolgok, mik a nagyon fontos dolgok, de hosszabb távú dolgok, és hogy hogyan építsük fel a napunkat, a feladatok a munka szempontjából. De ide mondhatnám az időmenedzsmentet is, vagy az egyéb emberi kapcsolatoknak a gondozását, a menedzsmentjét, tehát hogy ezekre azért vannak különböző módszerek, és hogy ezeket végigvegyük, itt megjelenik egyfajta pszichoedukáció is, hogy beszélgetünk az ADHD-nek a tüneteiről, hogy kinek az életében ez milyen problémákat okoz. Tehát ez volt a készségfejlesztés.
1: Ez csoportos vagy egyéni?
2: Mindkettő lehet. Azért szeretjük a csoportost, mert az egy nagyon effektív módja az ADHD pszichoterápiás kezelésének, hogyha kettő vagy három terapeuta foglalkozik 8-10 ADHD-s egyénnel, akkor nagyon hatékonyan tudunk együtt dolgozni. Tehát fejlesztjük a készségeket, zajlik a pszichoedukáció, és van amit a pszichoterápiában úgy nevezünk, hogy kognitív viselkedésterápia, tehát a kettő együtt, de a kognitív terápia ugye az azt jelenti, hogy ez a különböző gondolatokat, az attitűdjeinket próbáljuk hát feltérképezni, és ha lehet, akkor egy picit befolyásolni, egy kicsit átprogramozni ezt, hogy mindenkinek magának kell megcsinálni. De mire gondolok itt? Ugye nagyon gyakran az ADHD-s egyénben már gyerekkorban kialakul az, hogy nekem úgyse fog semmi se sikerülni. Az anyukám is azt mondta nekem mindig, hogy milyen lusta vagyok, és milyen buta vagyok. És aztán ez nagyon hangsúlyosan megjelenik felnőtt korban is. És hogyha ezeket tudatosítjuk magunkban, hogy hát azért gondolom magamat borzasztó szerencsétlennek, és lustának mindig, mert gyerekkoromban ezt verték belém, akkor ezt a negatív kört, ezt az ördögi kört meg lehet törni, hogy hát nem kellenek feltétlenül így lenni, és hogy nem kell, hogy mindig automatikusan ezekre a negatív dolgokra gondoljak.
1: Uh-huh. Említette a csoportos terápiát, és az jutott eszembe, hogy az embert az megnyugtatja, nem? Hogyha azt látja, hogy mások is hasonló cipőben járnak, hogy ezt már más is megélte, esetleg túljutott rajta, kicsit előrébb van, vagy van egy ilyen emberi sorsközösség, ami egy mankó lehet akár a gyógyulásban, vagy a terápiában is.
2: A csoportterápiában ez mindig így van, uh-huh. hogy a kliensek nagyon sokat tanulnak egymástól, nagyon sokat tudnak segíteni egymásnak. Valóban ez a bajtársiasság, vagy sorsközösség, hogy hát másnak is vannak problémái, sőt, lehet, hogy valakinek pontosan olyan problémája volt, mint nekem, de talált rá megoldást, és ez hajlandó elmondani, hogy hogyan tudok megbirkózni ezzel a problémával. Ez nagyon fontos.
1: Illetve kicsit, mikor utána olvastam, akkor azt találtam, hogy az ember saját magát is egy kicsit kitrükközheti, vagy nem is tudom. Szóval ugye nagyon nehéz az ADHD-snak dolgokat elkezdeni, vagy a hétköznapi cselekedeteket végrehajtani, ami másnak könnyű. De hogyha az ember valami olyasmit mond magának, hogy ne csak 5 percig csinálom, akkor az például egy jó trükk meg, ja, hát 5 perc, és akkor abba hagyhatom. Igen, ám, de hogy akkor lehetséges, hogy megtörténik a hiperfókusz, hogy az ember átadja magát a cselekvésnek, már élvezi, és akkor szépen végighalad a folyamatom.
2: Így van, tehát ezek azok a praktikák, amiket a csoportvezetőtől, a terapeutától, vagy egymástól meg lehet tanulni, hogy igen, hogy miért olyan nehéz elkezdeni valamit az életben, gyakran az ilyen legegyszerűbb és legunalmasabb dolgokat is néha nehéz elkezdeni. Úgyhogy a pszichoterápia nagyon fontos lehet ebben, és egy picit megerősíti az identitását is az ADHD-s felnőtteknek, hogy attól, hogy én ADHD-s vagyok, nem vagyok rosszabb, nem vagyok lustább, nem vagyok lehet, hogy rendetlen vagyok, de attól még tudok jó dolgokat csinálni, és hát azt is láthatják ilyenkor a csoportban a résztvevők, hogy hát egy ADHD-s is viszi valamire az életben.
1: Hát sőt, biztos, hogy vannak előnyei is. Mindennek vannak előnyei, úgyhogy erre rátérünk a folytatásban. Vendégem dr. Réthei János, egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinika igazgatója. Jesse.

0: Jazzy. Jazzy. Vendégem dr. Réthei János, egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinika igazgatója. Na most, az ADHD-s ember, az sok mindennel küzd az élete során, bizonyos dolgok nehézségeket jelentenek számára, de hogy biztos vagyok abban, hogy azért itt van egy előnyös oldal is, amiben akár ők jobbak is lehetnek, mint a neurotipikusak.
1: Így van, és ez mindig nagyon, nagyon izgalmas téma a szakmai beszélgetésekben is, hogy mik a pozitív oldalai az ADHD-nak, ugye mindig a negatívumokat mondjuk, hogy betegség, teher, hogy tünetek, hogy valaki el fog válni, hogyha ADHD, és problémái lesznek az emberi kapcsolataiban, alkoholhoz nyúl, de most pont nem erről akarunk beszélni, hanem a pozitívumokról, és hogy elég sok kutatás van ezzel kapcsolatban, hogy gyakran a kreativitás, a másfajta atípusos művészi látásmód, az intuíció, a sokszínűség, vagy pedig az eredeti kommunikációs stílus, ez mind megjelenhet ADHD-s egyéneknél.
0: Akár erőforrásul is szolgálhat az ADHD?
1: Igen, mindenképpen. Ez segíthet, és egy másik példát nem is mondtam, hogy ugye volt arról szó, hogy a testmozgás az segíthet az ADHD-ban, és ugye nagyon gyakran gyerekeknél is ezt javasolják, hogyha valaki nagyon hiperaktív, akkor ugye sportoltatni kell a gyermeket. Ugye ez nem annyira egyszerű, mert nyilván a figyelemzavar, meg a hiperaktivitás azért sok sport ágban, területen problémát okozhat, de valóban ismerünk olyan nagyon híres sportolókat, akik magukról mondják el, hogy gyerekkorukban ADHD-sok voltak, hiperaktívak voltak, például az egyik ilyen példa az a híres amerikai tornásznő Simone Biles, aki ugye sokszoros olimpiai bajnok, és ő beszélt is a saját pszichiátriai problémáiról, vagy pedig Michael Phelps, a több mint 20-szoros úszó olimpiai bajnok, akiről szintén leírták, hogy hát az anyukája azért vitte el az úszodába, mert hogy annyira hiperaktív volt gyerekként. Tudom, hogy ezek elég extrém példák, és nem mindenki lesz olimpiai bajnok, aki gyerekként ADHD, és tehát nem erről van szó, de hogy ilyen nagyon kiugró teljesítményre is van példa, és hát a kreativitásban is, ugye színészek, filmrendezők, íróknál, ez ugye mind zenészeknél megjelenhet. És hát most éppen egy kutatás ban is részt vettünk, ahol pont erre irányult a kutatás, hogy a kreativitást, amit bizonyos szempontból lehet mérni, nem olyan egyszerű, de hogy azt mért nemzetközi felállásba, tehát külföldi kollégákkal együtt néztük, hogy az ADHD-s egyéneknek a kreativitás szintje az milyen, és hogy érdekes eredmény jött ki, hogy valóban magasabb kreativitás figyelhető meg az ADHD-soknál, és érdekes módon ez összefügg azzal, hogy van az ADHD-nak egy tünete, amiről még nem beszéltünk, ez az angolul úgy nevezik, hogy mind wandering, tehát hogy az elme barangol, vagy nevezhetjük ezt elkalandozásnak is, hogy a gondolatok elkalandoznak, hogy ez bizony összefügg a kreativitással. Tehát, hogy főleg, ha az ember tudatosan tudja ezt a elkalandozást szabályozni. Nem arról van szó, hogy mindig másra gondol, amikor valamire oda kéne figyelni, hanem amikor valami izgalmas asszociációkra van szükség, akkor el tudjuk engedni az elménket, hogy minél izgalmasabb asszociációkat tudjunk előhívni. Tehát, hogy az ADHD-nek vannak pozitív oldalai, csak meg kell találni őket.
0: Aha. Igen, azt is olvastam, hogy olyan, mintha az embernek legalább 30 fül lenne nyitva az agyában. és azt mindegyszerre tudná pásztázni, vagy nem tudom, hogy befogadni. Szóval, de hát ugyanakkor van ugye az ADHD-s kiégés is, hogy nagyon fárasztó ez az intenzivitás, meg ez a...
1: Persze. Persze, ez jó pofa, ez a 30 megnyitott fül. Igen, ez nagyon tipikus. Tehát ez megint csak visszakanyarodunk oda, hogy ez a amiről azt mondtam, hogy az ADHD-s kor, hogy hát megnyitjuk az internetet, akkor kattintunk a következő fülre, mert az is nagyon izgalmas, megyünk tovább, és egyszerre akarjuk az összeset befogadni. De hát ez nem megy. És akkor jöhet sajnos az, hogy akkor nagyon sokat akarunk egyszerre markolni, de nem megy, sőt, jöhet az ADHD-s kiégés. Igen, tehát ez az, ami ez nagyon hasonló ahhoz, amiről beszéltem már, hogy ugye gyakran kialakul egy depressziós állapot ADHD-s gyerekeknél, tehát az ADHD egy rizikó tényezője a depressziós epizódnak. Érdekes, hogy az autizmusban is szoktunk beszélni kiégésről, csak az ott egy picit más, hogy az ADHD-s egyén az hiperaktív, és abba fárad bele az autista, meg ugye a szociális helyzetekbe érzi magát nagyon nagyon elveszettnek, és ebben lehet nagyon elfáradni.
0: Uh-huh. És az például megoldást jelenthet egy ADHD-val élő felnőtt számára, hogyha a saját állapotára nem betegségként tekint, hanem valahogy úgy, hogy hát ő máshogy van bekötve, vagy mások az erősségei, és hogy az ő dolga az, hogy önmagáról gondoskodjon, és hogy hát megpróbáljon jól lenni azzal, ami van.
1: Ez nagyon fontos, tehát, hogy erről szól a úgynevezett neurodiverzitás elmélet, hogy meg ide kapcsolódik az a téma, amiről beszéltünk, ez a spektrum szemlélet, hogy nem kell feltétlenül erről ilyen éles kategóriákba gondolkodni, hogy van az egészséges ember, és van a beteg, mert nem erről van szó. Az ADHD-soknak, vagy az ASD-seknek, az autisztikus embereknek is, ugye tényleg erről van szó, hogy másképp van húzalozva az agyuk, másképp érzékelik a világot, és hát az nagyon fontos, hogy a társadalom is elfogadja ezeket az egyéneket olyannak, és a pozitív oldalukat lássuk, mert ahogy láttuk, vannak negatív, és vannak pozitív oldalak. A negatív oldalakkal úgyis meg kell küzdeni, tehát ezeknek az embereknek nagyon nehéz beilleszkedni gyakran a társadalomba. De viszont a társadalomnak meg egy abszolút erőforrást jelenthet ezeknek az állapotoknak, ezeknek a neurodiverz állapotoknak a pozitív oldalai.
0: Meg a színei is.
1: Így van. Igen.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt.
1: És én is köszönöm a beszélgetést.
0: További jó munkát kívánok, jöjjön máskor is.
1: Köszönöm szépen.
0: Dr. Réthei János, egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinika igazgatója volt a vendégem. Ezzel búcsúzom, Bárint Edinát hallották, viszont hallásra.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel csütörtök este 8 órától. Itt a Jazzin. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
1: Kétnapos ülést tartott a kormány a hétvégén. Halálos kórháztűz volt Brassóban. Hétfőn is marad a napos meleg idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Egyebek mellett a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyalt a kabinet a kétnapos kihelyezett kormányülés második napján Erdőbényén. Magyar Péter miniszterelnök arról tájékoztatott, hogy a jelenlévők megvitatták a külgazdasági fejlesztések lehetőségeit, az uniós források felhasználását, az energiaforrások diverzifikációját, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket. A hazai kis- és közepes vállalkozások tulajdonosainak adója lesz a jövőre bevezetendő vagyonadó, jelentette ki a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence tipikus baloldali hozzáállásként jellemezte az intézkedést, és azt mondta, a kötelezettség azokat bünteti majd, akik másoknak magyar vállalkozóként munkát adnak. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Az elmúlt éjszaka a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a teszt rendben zajlott, a vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezért ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretett Szolgálata tegnap leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Tűz volt egy kórházban az erdélyi Brassóban. A lángok a tüdőgyógyászati intézmény felső emeletén egy kórteremben az egyik ágy környékén csaptak fel. Egy 27 éves nő meghalt, két alkalmazott füstmérgezést szenvedett. A tüzet azóta eloltották. Összesen 50 embert evakuáltak, ők a veszély elmúltával visszamehettek az épületbe. Az ügyben a hatóságok eljárást indítottak. Minden eddiginél többen vettek részt az idei müncheni Oktoberfesten. Ezúttal csak nem 7,4 millióan látogattak el a több mint három hétig tartó hagyományos sörfesztiválra. Ez mintegy 200 000 emberrel több, mint a 2023-ban regisztrált

0: vizsgált korábbi látogatói rekord. Csúcsot döntött a fogyasztás is, a vendéglősök 2-3%-os növekedésről számoltak be. Hétfőn is folytatódik a napos száraz idő, a szél mérsékelt marad. Hajnalra általában 2 és 8 fok közé hűl a levegő, de többfelé gyenge fagy is lehet. Délutánra 22-26 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Kétnapos ülést tartott a kormány a hétvégén. Halálos kórháztűz volt Brassóban. Hétfőn is marad a napos meleg idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Egyebek mellett a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyalt a kabinet a kétnapos kihelyezett kormányülés második napján Erdőbényén. Magyar Péter miniszterelnök arról tájékoztatott, hogy a jelenlévők megvitatták a külgazdasági fejlesztések lehetőségeit, az uniós források felhasználását, az energiaforrások diverzifikációját, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket. A hazai kis- és közepes vállalkozások tulajdonosainak adója lesz a jövőre bevezetendő vagyonadó, jelentette ki a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence tipikus baloldali hozzáállásként jellemezte az intézkedést, és azt mondta, a kötelezettség azokat bünteti majd, akik másoknak magyar vállalkozóként munkát adnak. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Az elmúlt éjszaka a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a teszt rendben zajlott, a vonatbefolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezért ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálat a tegnap leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Tűz volt egy kórházban az erdélyi Brassóban. A lángok a tüdőgyógyászati intézmény felső emeletén egy kórteremben az egyik ágy környékén csaptak fel. Egy 27 éves nő meghalt, két alkalmazott füstmérgezést szenvedett. A tüzet azóta eloltották. Összesen 50 embert evakuáltak, ők a veszély elmúltával visszamehettek az épületbe. Az ügyben a hatóságok eljárást indítottak. Minden eddiginél többen vettek részt az idei müncheni Oktoberfesten. Ezúttal csaknem 7,4 millióan látogattak el a több mint három hétig tartó hagyományos sörfesztiválra. Ez mintegy 200 ezer emberrel több, mint a 2023-ban regisztrált korábbi látogatói rekord. Csúcsot döntött a fogyasztás is, a vendéglősök 2-3%-os növekedésről számoltak be. Hétfőn is folytatódik a napos száraz idő, a szél mérsékelt marad. Hajnalra általában 2 és 8

0: fok közé hűl a levegő, de többfelé gyenge fagy is lehet. Délutánra 22-26 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

Itt a Jazzin, folytatódik a Jazzy Night, a mikrofonnál Bárány Anna. Napjaink egyik legizgalmasabb etno-jazz zenekara, Jemese. Sürgölődő című muzsikájukban trombitán közreműködik Subic Gábor. A kezdés a latin duóé. Tátrai Tibor és Szűcs Antal Gábor előadásában szól a Sellők tánca. Itt a Jazzin.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night. Horváth Károly, ismertebb nevén Charlie, Liszt Ferenc díjas magyar énekes, könnyű zenész, a rock, a jazz, a blues, a funky jellegzetes hangú előadó művésze. Ő is érkezik egy dallal, ez a dal pedig most a Napfény Blues. Szóljon pedig a Jazzterlánc gyönyörű dala elsőként minden gyermeknek és minden édesanyának. Dal az édesanyáknak. Ezt indítom már is, jó szórakozást hozzá!

Folytatódik zenei utazásunk itt a Jazzin, ez a Jazzy Night. A Vénusz zenekarral lett országosan ismert Varga Zsuzsa. Most szólóanyagából érkezik a Nevezzük bárminek című felvétel. Előtte még hallható lesz Rúzsa Magdi sikere, de egy feldolgozásban, egy különleges hangzásban. A Stinky Bugs és Zabos Regina hozza el az Érj hozzám című melódiát. A kezdésben a szaxofon mestere Bratka Borbála és a repülő show itt a Jazzin.

Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Kétnapos ülést tartott a kormány a hétvégén. Halálos kórháztűz volt Brassóban. Hétfőn is marad a napos meleg idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Egyebek mellett a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyalt a kabinet a kétnapos kihelyezett kormányülés második napján Erdőbényén. Magyar Péter miniszterelnök arról tájékoztatott, hogy a jelenlévők megvitatták a külgazdasági fejlesztések lehetőségeit, az uniós források felhasználását, az energiaforrások diverzifikációját, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket. A hazai kis- és közepes vállalkozások tulajdonosainak adója lesz a jövőre bevezetendő vagyonadó, jelentette ki a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence tipikus baloldali hozzáállásként jellemezte az intézkedést, és azt mondta, a kötelezettség azokat bünteti majd, akik másoknak magyar vállalkozóként munkát adnak. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Az elmúlt éjszaka a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a teszt rendben zajlott, a vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezért ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálata tegnap leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Tűz volt egy kórházban az erdélyi Brassóban. A lángok a tüdőgyógyászati intézmény felső emeletén egy kórteremben az egyik ágy környékén csaptak fel. Egy 27 éves nő meghalt, két alkalmazott füstmérgezést szenvedett. A tüzet azóta eloltották. Összesen 50 embert evakuáltak, ők a veszély elmúltával visszamehettek az épületbe. Az ügyben a hatóságok eljárást indítottak. Minden eddiginél többen vettek részt az idei müncheni Oktoberfesten. Ezúttal csaknem 7,4 millióan látogattak el a több mint három hétig tartó hagyományos sörfesztiválra. Ez mintegy 200 ezer emberrel több, mint a 2023-ban regisztrált korábbi látogatói rekord. Csúcsot döntött a fogyasztás is, a vendéglősök 2-3%-os növekedésről számoltak be. Hétfőn is folytatódik a napos száraz idő, a szél mérsékelt marad. Hajnalra általában 2 és 8 fok közé hűl a levegő, de többfelé gyenge fagy is lehet. Délutánra 22-26 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Kellemes hajnalt kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, a mikrofonnál Bárány Anna. Műsorunkban zongorajáték hamarosan. Szentpéteri Csilla előadásában érkezik egy izgalmas Paganini szalsza. Kezdjünk az Airi Mafiával. Elephant Bones című dalukban a zenekarra jellemző módon a reggae, a hip-hop és a modern elektronikus elemek keverednek. Jó szórakozást! You can break my-

Itt a Jazz In, folytatódik a Jazz Night, ahol belehallgathatunk Tisza Bea 2001-es Island című lemezébe is. Erről szól majd a Shiny Stockings. A kezdés egy édességé, egy instrumentális édességé. Andrew J. és Carl Tenecker hozza el az isteni panna kottát. Itt a Jazz In.

Kellemes éjszakát kívánok Önöknek, hosszabb zenei összeállításunkhoz érkeztünk itt a Jazzy Night-ban. A Casablanca című film noir slágere volt az As Time Goes By, most magyarul játszom, az előadó a Budapest Ragtime Band, majd gondolj néha rám. Előttük kávéházi cigány zene, a Váradi Roma Café bemutatkozója, a kezdésben pedig Billy Joel sikerével a Group and Swing érkezik, akikkel még Mihály Réka énekel. Just the way you are, már is indítom, itt a Jazzin.

0: Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Hello.